0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Népszavazást tartottak szombaton Szlovákiában, írja az MTI. Az ország történetének 10. köznépi cenzusán egy a legfőbb közjogi méltóságok javadalmazását érintő kérdésről, valamint a különleges ügyészség ismételt létrehozásáról lehetett véleményt mondani. Kapitány István visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT-nél betöltött igazgatósági elnöki tisztségéből pénteken. A hírt a gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Facebook oldalán, és egyben azt is közölte, hogy Guller Zoltán tagi tisztségéből is visszahívta. Lakossági fórumot tart Paksváros önkormányzata, ahol Barnabás István a körzet képviselője, a Kurcsatov utca, Babics Mihály utca, Gagarin utca és Barátság utca által határolt tömbelső teljes körű rekonstrukciójának kivitelezési munkáiról tájékoztatja a lakosságot. A fórumra július 6-án hétfőn 17 órakor kerül sor a Csengely Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. Deák Zsolt lett az év tanára a Paksi ProArtis alapfokú művészeti iskolában. A klarinét és szaxofon szakos pedagógust jó érzéssel töltött el az elismerés, amit, mint megtudtuk, nem először kapott meg.
2: Tavaly is megkaptam, így van, az év tanára kitüntetést, így van. Mindenképp egy jó érzés volt és egy elismerés mind a tantestület, mind pedig az igazgató úrnak a részéről. Nagyon jól esett, hozzá kell tennem. Nagyon jól esett. Azért, mikor elkezdi az ember az évet, mindig én is elmondom minden évben, hogy na most idén nem fogom csinálni, a Regina is elmondta, hogy tavaly is elmondtam, hogy nem vállalok többet, nem, most pihenés lesz, most nem hajtom túl magam, aztán minden évben sikerül mindig egy lapáttal rátenni. De hát ugye ehhez azért hozzátársul az is, hogy ugye van több csapatom is, amit vezetek, illetve hát a tanítványaim, ugye akik hát nagyon szeretik a hangszerüket, mint például a Regi is, és többnyire ezek a, mikor elmenjünk egy találkozóra, egy versenyre, vagy akár egy föllépésre, vagy bár mindig megkérdezem őket, hogy van-e kedvük, vagy van ez a lehetőség, mit szólnak hozzá, és akkor ők mondják, hogy hát tanár úr, hát menjünk. Hát én meg azt mondom, hogy akkor menjünk, ha ők akarnak menni.
1: Szerdán fergeteges hangulatot varázsolt a Gastroblues klubba a Beatback zenekar. A formáció elsősorban Beatles Tribute Bandként indult, de ma már repertoárjuk kibővült a korszak olyan nagyjaival, mint például a Rolling Stones vagy a Kings. Kovács Aliszt, aki alkalmi jelleggel már többször csatlakozott a bandához, a beat zenéhez való kötődéséről kérdeztük.
3: Számomra a beat zene igazából a kezdeteket jelenti, amikor beleszerelmesedtem a zenélésbe és a zenei műfajokba, talán az első volt egyébként, az elsők között volt a Beatles, úgyhogy nekem ez mindig ilyen gyermeki játékot jelent, amikor velük zenélhetek, és azt érzem, hogy újra ilyen, hát egyébként amit csinálunk, örömzenélés, gyerekként is még örömzenélni tud általában az ember, és nekem ezt adja vissza, és tényleg azt a szabadságérzetet adja, hogy így nem érdekel semmi, csak csináljuk, jól érezzük magunkat, táncolunk, és ez jön át a beat zenén keresztül, úgyhogy nekem ezt jelenti.
1: Nosztalgia diszkó lesz Sárszentlőrincen, tette közzé a község a közösségi oldalán. Az iskola udvarán megrendezésre kerülő rendezvényre július 11-én szombaton kerül sor, és a legnagyobb retró slágerek, valamint a hajnalig tartó buli és a felejthetetlen hangulat mellett még a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit is követni lehet majd.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: 9 profi Európa-bajnok táncossal tért haza a Magyar Látványtánc és Sportszövetség Európa-bajnokságáról a Pódium Tánc stúdió csapata. Sebestyén Luca Európa-kupa győztes táncos arról mesélt rádiónknak, hogy melyik koreográfia a kedvence, Báló Vivien koreográfus pedig elmondta, hogy ezzel a koreográfiával 8-an lettek Európa bajnokok.
4: Egyébként mindegyik igazából, de a zárvaház az nagyon, szerintem az nagyon jó táncolni. A csoportos számunkat.
5: Koreográfiájuk. Igen, azzal most profiba Európa bajnokságot nyertek, és 8 lány táncolta, úgyhogy 8 bajnokot hoztunk haza, plusz Nina Bellát, úgyhogy 9-et.
1: A pódium tánc stúdió versenyzőinek a színészkedésben is otthon kell lenniük, hiszen sokszor visznek színpadra olyan témát, aminek a mondani valója csak úgy adható át a közönségnek. Ilyen volt például az a koreográfia, amely a holokausztról szólt. Tubik Fanni arról mesélt rádiónknak, hogy hogyan készültek fel erre a szerepre.
6: A Vivivel nagyon sokat beszéltünk erről a témáról, hogy át tudjam élni. Magánórákon is a színészettel nagyon sokat foglalkoztunk hónapokon át, és nehéz, de jó érzés eltáncolni ezt a témát.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
7: Paksfm.
0: Paksfm.
7: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Sokáig úgy tűnt, hogy meglepetést hoz az Argentina zöldfoki szigetek meccs, hiszen a rendes játékidő lefújásakor egy-egyes döntetlenre állt a két csapat. Végül a címvédő argentin válogatott hosszabbításban 3-2-re legyőzte az újonc zöldfoki csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőbe jutásért rendezett Miami mérkőzésen. Meggyanúsított és őrizetbe vett egy kormányhivatali osztályvezetőt minősített vesztegetés miatt a Debreceni Regionális Nyomozóügyészség pénteken tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében az MTI-vel. A megalapozott gyanú szerint egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vállalkozó közel 1 milliárd forintos pályázatot nyújtott be egy vidéki megyeszékhely kormányhivatalához. A vállalkozó a pályázat elnyerése érdekében egy közvetítőn keresztül megállapodott a kormányhivatal egyik osztályvezetőjével, hogy pozitív elbírálás esetén az elnyert összeg 3%-át juttatja neki. Lakossági fórumot tart Paksváros önkormányzata, ahol Barnabás István a körzet képviselője a Kurcsatov utca, Babics Mihály utca, Gagarin utca és Barátság utca által határolt tömbelső teljes körű rekonstrukciójának kivitelezési munkáiról tájékoztatja a lakosságot. A fórumra július 6-án hétfőn 17 órakor kerül sor a Csengely Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. Deák Zsolt lett az év tanára a Paksi Proartis alapfokú művészeti iskolában. A klarinét és szaxofon szakos pedagógust jó érzéssel töltött el az elismerés, amit, mint megtudtuk, nem először kapott meg.
2: Tavaly is megkaptam, így van, az év tanára kitüntetést, így van. Mindenképp egy jó érzés volt, és egy elismerés mind a tantestület, mind pedig az igazgató úrnak a részéről. Nagyon jól esett, hozzá kell tennem. Nagyon jól esett. Azért, mikor elkezdi az ember az évet, mindig én is elmondom minden évben, hogy na most idén nem fogom csinálni, a Regina is elmondott, hogy tavaly is elmondtam, hogy nem vállalok többet, nem, most pihenés lesz, most nem hajtom túl magam, aztán minden évben sikerül mindig egy lapáttal rátenni. De hát ugye ehhez azért hozzátársul az is, hogy ugye van több csapatom is, amit vezetek, illetve hát a tanítványaim, ugye akik hát nagyon szeretik a hangszerüket, mint például a Regi is. És többnyire ezek a, mikor elmenjünk egy találkozóra, egy versenyre, vagy akár egy föllépésre, vagy bár mindig megkérdezem őket, hogy van-e kedvük, vagy van ez a lehetőség, mit szólnak hozzá, és akkor mondják, hogy hát tanár úr, hát menjünk. Hát én meg azt mondom, hogy akkor menjünk, ha ők akarnak menni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora.

she's around, I just feel so good. So good.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűsztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk péntektől csütörtökig, szárnyas ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Népszavazást tartottak szombaton Szlovákiában, írja az MTI. Az ország történetének 10. köznépi cenzusán egy a legfőbb közjogi méltóságok javadalmazását érintő kérdésről, valamint a különleges ügyészség ismételt létrehozásáról lehetett véleményt mondani. Kapitány István visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT-nél betöltött igazgatósági elnöki tisztségéből pénteken. A hírt a gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Facebook oldalán, és egyben azt is közölte, hogy Guller Zoltán tagi tisztségéből is visszahívta. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a Duna vízhőmérséklete annyira csökkent, hogy a paksi atomerőmű pénteken megkezdhette teljesítményének visszaemelését. Az erőmű az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma miatt volt kénytelen visszafogni a termelést. Mint ismeretes az előírások szerint, a hűtővíz visszavezetése után a Duna hőmérséklete meghatározott határértéket nem haladhat meg, ezért a magas vízhőmérséklet miatt az atomerőmű korábban több lépcsőben csökkentette a teljesítményét. A miniszter mostani közlése szerint a folyóvízének lehűlése lehetővé tette, hogy az erőmű megkezdje a termelés fokozatos visszaállítását. Szerdán fergeteges hangulatot varázsolt a Gastro Blues Klubba a Beatback zenekar. A formáció elsősorban Beatles Tribute Bandként indult, de ma már repertoárjuk kibővült a korszak olyan nagyjaival, mint például a Rolling Stones vagy a Kings. Kovács Aliszt, aki alkalmi jelleggel már többször csatlakozott a bandához, a beat zenéhez való kötődéséről kérdeztük.
3: Számomra a beat zene igazából a kezdeteket jelenti, amikor beleszerelmesedtem a zenélésbe és a zenei műfajokba, talán az első volt egyébként, az elsők között volt a Beatles, úgyhogy nekem ez mindig ilyen gyermeki játékot jelent, amikor velük zenélhetek, és azt érzem, hogy újra ilyen, hát egyébként amit csinálunk, örömzenélés, gyerekként is még örömzenélni tud általában az ember, és nekem ezt adja vissza, és tényleg azt a szabadságérzetet adja, hogy így nem érdekel semmi, csak csináljuk, jól érezzük magunkat, táncolunk, és ez jön át a beat zenén keresztül, úgyhogy nekem ezt jelenti.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Július 5-e vasárnap van, 7 óra után járunk 8 perccel, és 21 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm a névnaposokat, MSS, Arolta, Antal és Vilmos nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma ünnepel. Az elérhetőségem még mindig 0629411001, SMS-en és Viberen várom kéréseiteket, de üzenetet is továbbítok, ha kértek. És akkor nézzük az első blokk kínálatát. Ha már MSE, akkor jöjjön Kis Páli és a Borzokos Útias Lovasi András csapata, hogy 1997-es felvételből, melynek címet ki fogjátok találni, de elmondom, MSE. Aztán itt lesz még Zalatna és Sarolta, és a blokkot pedig Rossz Gyuárd zárja.

0: nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: 7 óra 18 perc van, nézzük az esemény naptár július 5-i oldalát. Hát olyan sok mindent nem találtam. Ennyi van itt, hogy 76 évvel ezelőtt ezen a napon született Huey Lewis, amerikai zenész, zeneszerző és színész. Hát az ő nevéhez fűződik többek között The Power of Love című csodálatos muzsika, amit most Jennifer Rush tolmácsolásában hallunk. Aztán érkezik Demin Rózsi a V-motorok nevű felállásból, majd a blokkot John Kingside és a Van zárja 1974-ből, de most Jennifer Rush következik.

0: Csuki Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 7 óra 31 perc van, egy újabb kívánság lesz megoldva. Fenyvesi Józsi barátom születésnapja alkalmából köszönti ismerősét az Omega Fekete Pillangó című dalával. Aztán a blogban még jön a Cars, és a harmadikként pedig a Kors nevű formálja.

0: Csuki Koktél.
1: 7 óra 43 perckor egy tanulmányból fogok idézni, ami egyben egy kívánság is. Így kezdődik. Szia kedves Csuki, szép reggelt! 27 éve hunyt el Ellen B. Klein, amerikai üzletember, tehetségkutató ügynök és lemezkiadó, aki kemény egyéniségéről és etikátlan ügyleteiről is híres hírhetté vált. Mint a Rolling Stones menedzsere, vitatható módon megszerezte és birtokolta a zenekar 1971 előtt írt számainak kizárólagos szerzői jogát. Később a Beatles menedzsere is volt. A mai reggelen Ellen B. Klein által menedzselt Sam Cooke egyik legnagyobb slágerét szeretném kérni, melynek címe Milyen egy csodálatos világ. Köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabasról. Köszönöm, Tibi, megint csak egy hosszúra sikerült kívánság volt. Az egészet nem kívántam felolvasni, viszont a zenét azt játszom, Sam Cooke, Milyen egy varázslatos világ, aztán Zoltán Erika és Matt Bianco következnek.

0: Smokey Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 5 perc múlva, 8 órakor jön Gabi a legfrissebb hírekkel. Addig egy felvételt még majd lejátszok a Glitterben tolvácsulásában, de még mielőtt a zenét elindítom, nézzük, milyen időt is jósolnak a mai napra a szakértők. A változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként, főként hazánk északi, északnyugati felén előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szél ismét nagyobb területen megélénkül, olykor megerősödik, továbbá a zivatarok környezetében is előfordulhat átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható, késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő, a vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 24 Celsius fokot mutat, és akkor, ahogy ígértem, jöjjön most zárásként, mármint az óra zárásaként Geri Glitter és bandája.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Sokáig úgy tűnt, hogy meglepetést hoz az Argentína zöldfoki szigetek meccs, hiszen a rendes játékidő lefújásakor egy-egyes döntetlenre állt a két csapat. Végül a címvédő argentin válogatott hosszabbításban 3-2-re legyőzte az újonc zöldfoki csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőbe jutásért rendezett Miami mérkőzésen. Meggyanúsított és őrizetbe vett egy kormányhivatali osztályvezetőt minősített vesztegetés miatt a Debreceni Regionális Nyomozóügyészség pénteken tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében az MTI-vel. A megalapozott gyanú szerint egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vállalkozó közel 1 milliárd forintos pályázatot nyújtott be egy vidéki megyeszékhely kormányhivatalához. A vállalkozó a pályázat elnyerése érdekében egy közvetítőn keresztül megállapodott a kormányhivatal egyik osztályvezetőjével, hogy pozitív elbírálás esetén az elnyert összeg 3%-át juttatja neki. Birítói napot tartanak Paks külső település részén. A 20 évre visszatekintő rendezvényről Marton Renáta főszervezőt kérdezte Graca Levente.
4: Ez a közösség már 20 évvel ezelőtt is tartott birítói napot, és a rockzenére építették az egész eseményt, úgyhogy ezt a hagyományt ezt követjük tovább mi is, és ebben az évben fantasztikus fellépők lesznek. A rockzenével kezdtük, és az egész közösség ezt nagyon várta minden évben, majd kiegészült, hogy délelőtt is legyen valami nagyon jó program egy gulyás bajnoksággal 6 évvel ezelőtt. Nem csak ugye helyiek főznek, hanem rengeteg olyan birítói lakos van, aki már elköltözött, és ilyenkor visszajön. Úgyhogy ezt nagyon szeretik, és hát mi is szeretjük azt, hogy hívhatunk meg ilyenkor mindenféle különleges embereket, és akkor idén úgy döntöttünk, hogy a szárvendég az a Bede Robert lesz, aki egy mesterszakács, és wow. Ő még ezen az eseményen látványfőzést is fog csinálni nekünk.
3: A birítói közösségi házban megrendezésre kerülő rendezvényen gyermek és családi programok is várják az érdeklődőket, az est sztárvendége pedig a Kártágó zenekar lesz. Nosztalgia diszkó lesz Sárszentlőrincen, tette közzé a község a közösségi oldalán. Az iskola udvarán megrendezésre kerülő rendezvényre július 11-én szombaton kerül sor, és a legnagyobb retró slágerek, valamint a hajnalig tartó buli és a felejthetetlen hangulat mellett, még a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit is követni lehet majd.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: 9 profi Európa-bajnok táncossal tért haza a Magyar Látványtánc és Sportszövetség Európa-bajnokságáról a Pódium Tánc stúdió csapata. Sebestyén Luca Európa-kupa győztes táncos arról mesélt rádiónknak, hogy melyik koreográfia a kedvence. Báló Vivien koreográfus pedig elmondta, hogy ezzel a koreográfiával 8-an lettek Európa-bajnokok.
5: Egyébként mindegyik igazából, de az Árvaház az nagyon... Szerintem az nagyon jó táncolni. A csoportos számunkat.
6: Koreográfiájuk. Igen, azzal most profiba Európa bajnokságot nyertek, és 8 lány táncolta, úgyhogy 8 bajnokot hoztunk haza, plusz Nina Bellát, úgyhogy 9-et.
3: A Pódium Tánc stúdió versenyzőinek a színészkedésben is otthon kell lenniük, hiszen sokszor visznek színpadra olyan témát, aminek a mondani valója csak úgy adható át a közönségnek. Ilyen volt például az a koreográfia, amely a holokausztról szólt. Tubik Fanni arról mesélt rádiónknak, hogy hogyan készültek fel erre a szerepre.
7: A Vivivel nagyon sokat beszéltünk erről a témáról, hogy át tudjam élni. Magánórákon is a színészettel nagyon sokat foglalkoztunk hónapokon át, és nehéz, de jó érzés eltáncolni ezt a témát.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Az OMD indította a július 5-i vasárnapi Suki koktél harmadik óráját. Szép napot, szevasztok! 8 óra után járunk 9 perccel, és 24 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon MSS, Sarolta, Antal és Vilmos nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindazoknak, akik ma bármilyen más apropóból is, de ünnepelnek. Nézzük az első blokk kínálatát így 8 óra után. Jöjjön akkor Jagger és Evans 2525-ben című opusza, aztán érkezik Hevesi Tamás a névtelen nulla kíséretében, ő Jeremyről fog nótázni egyet, a blokkot pedig az Electric Light Orchestra zárja.

0: Suki koktél.
1: 8 óra 21 perc van, kaptam egy SMS-t, ez állt benne. Szép reggelt, napot, csodás zenéket játszol. Hát köszönöm szépen, és jó tetejével jót vár, tartom a közmondást, úgyhogy jöjjön akkor cserében mondjuk egy Barry Ryan felvétel tőle és az Eloise. Aztán itt lesz velünk még a Bombon, és a harmadik számot Susan Vega adja elő.

0: 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 33 perc van, jöjjön az időjárás előrejelzés, annál is inkább, mert rengeteg szabadtéri program van, nem baj, ha tudják a szervezők, hogy mi is vár rájuk időjárás szempontjából. A változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható helyenként, főleg hazánk észak-észak-nyugati felén előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szél ismét nagyobb területen megélénkül, olykor megerősödik. Továbbá az zivatarok környezetében is előfordulhat átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható, késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. Vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 25 Celsius fokot mutat. Megyünk tovább, három nagyszerű előadó, Shakin' Stevens, U2 és London Beats színesíti a Suki Cocktail programját.

0: Csuki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 2 perc múlva 3:49, amikor is előkerestem az esemény naptárat július 5-éhez lapozva, azt olvasom, hogy 173 évvel ezelőtt ezen a napon született Csontváry Kosta tivadar festőművész, talán a Magányos Cédrus legismertebb alkotása. Aztán 161 évvel ezelőtt július 5-én Londonban megalapították az Üdv Hadsereget. És 80 évvel ezelőtt történt, amikor is július 5-én először jelent meg nyilvánosság előtt a bikini egy párizsi divat bemutatón, aztán később Brigitte Bardot lett a legnagyobb bemutatója, a legszebb viselője. Hát ennyit gondoltam én most megosztani veletek, meg azt, hogy három nagyszerű felvétel, Beatrice, Kylie Minogue és az Orange Juice James, ők azért imádkoznak, hogy jöjjön az eső, hát mi is.

0: Zsuki Cocktail a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 55 perc, van 5 perc múlva jön Gabi a legfrissebb hírekkel, és 9 óra után pedig érkezik majd a csapat Best of Szabad Péntek műsorával, Tamással, Gabival és Józsival, aztán 10 órától jön a Best of Élesztő, majd 11 és 12 között a heti körkép, a hét eseményének összefoglalója. Én pedig elköszönök most, hogy sétáltunk egyet az esőben, jöjjön a Bee Gees-től búcsúzóul a Ne felejts el emlékezni rám. További szép napot, elköszön a műsorvezető Sukert József, szevasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Sukert Józseffel. Suki Koktél. A Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk péntektől csütörtökig, szárnyas ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Népszavazást tartottak szombaton Szlovákiában, írja az MTI. Az ország történetének 10. köznépi cenzusán egy a legfőbb közjogi méltóságok javadalmazását érintő kérdésről, valamint a különleges ügyészség ismételt létrehozásáról lehetett véleményt mondani. Kapitány István visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT-nél betöltött igazgatósági elnöki tisztségéből pénteken. A hírt a gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Facebook oldalán, és egyben azt is közölte, hogy Guller Zoltánt tagi tisztségéből is visszahívta. Lakossági fórumot tart Paksváros önkormányzata, ahol Barnabás István a körzet képviselője, a Kurcsatov utca, Babics Mihály utca, Gagarin utca és Barátság utca által határolt tömbelső teljes körű rekonstrukciójának kivitelezési munkáiról tájékoztatja a lakosságot. A fórumra július 6-án hétfőn 17 órakor kerül sor a Csengely Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a Duna vízhőmérséklete annyira csökkent, hogy a paksi atomerőmű pénteken megkezdhette teljesítményének visszaemelését. Az erőmű az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma miatt volt kénytelen visszafogni a termelést. Mint ismeretes az előírások szerint, a hűtővíz visszavezetése után a Duna hőmérséklete meghatározott határértéket nem haladhat meg, ezért a magas vízhőmérséklet miatt az atomerőmű korábban több lépcsőben csökkentette a teljesítményét. A miniszter mostani közlése szerint a folyóvízének lehűlése lehetővé tette, hogy az erőmű megkezdje a termelés fokozatos visszaállítását.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Akkor folytatódik a Szabad péntek Strasser Tamással, Harmad Gabival és vendégünkkel, Cseh Tamás országgyűlési képviselővel. És ugye az előző blogban itt beszélgettünk Paks 1, Paks 2 élén lehetséges változásokról, és itt azzal fejezted be, vagy az volt az egyik utolsó gondolatod, Tamás, hogy hát az előző rendszert, amikor ugye megépült az 1-4 blokk, nagyon nehéz összehasonlítani a mostanival, illetve volt egy másik mondásod, mi szerint ugye Paks 2 az egy óriási kudarc, és hogyha valaki ennyi kudarcot vallana a magánszférában, akkor azért az nem sokáig maradna mondjuk vezető. Azért itt akartam erre rákapcsolódni, és egy icipicit vitatkozni veled, mert hogy én azt gondolom, hogy ez a történet, tehát egy Paks 2-es történet, az rettenetesen összetett nagyon sok szereplőből áll. Ugye Paks 2, Országos Atomenergia Hivatal, Magyar Kormány, Rosszatom, ASZE, Brüsszel, stb. Ugye minden, itt nagyon-nagyon sok szereplő volt, és arra is láttunk már példát szerintem az üzleti szférában, hogy pontosan például hatóságok működése miatt hiúsul meg valamilyen beruházás, mert egészen egyszerűen a magyar államigazgatás példának okáért olyan lomha, és olyan úgy közlekedik, mint egy lajhár, vagy úgy működik, mint egy lajhár, és ebből kifolyólag tényleg csúszhatnak el dolgok. Tehát nem megvédve, mert azért bizonyos szempontból egyetértek veled akár a Paks 2 vezetés megítélésében is, de szerintem itt még amellett, hogy ezek a hatóságok és ez a nagyon sok szereplő volt, nyilván volt a Fideszen belül egy belső harc, aminek a küzdelmei során mondjuk csúszott a beruházás, tehát nyilván ezért felelősek azok, akik ennek a részét képezték, csak hogy árnyaltabb legyen a kép, én azért ezt azt gondolom, hogy fontos elmondani.
2: Még reagáltok rá?
1: Persze, nyugodtan. Oh,
2: okay.
1: Azért vagy itt.
3: Én most az a pisztoly a homlokodon miért érdekel?
2: Igen, ezzel is értem, hogy miért zavaró. Először is abszolút egyetértek. A rendszer összetett, a rendszer komplex, és miközben te beszéltél, Tamásra néztem, mert ő szokta sokszor hasonlítani a valóságnak egy-egy szeletét a magyar futballhoz. Hát tényleg így van, hogy mindahányan, akik jelen vagyunk mondjuk egy futballmeccsen, a gyúrótól a szertároson keresztül mondjuk a vagyonőrig, aki a beléptetést végzi, mindenkinek van véleménye, de valójában aztán azok döntenek, akik közvetlenül ott vannak magán a játéktérbe. De itt is úgy érzem, hogy mindenkinek megvan a véleménye, és ez talán azért tudott így lenni, vagy tudott így alakulni, mert hogy nem volt egy átlátható, transzparens kommunikáció ebbe az egészbe, és igen, én azt gondolom, hogy ha megnevezünk például egy politikai erőt, aki 16 éven keresztül felelősen, tehát a felelősséget hordozta, mert hordozhatta ebben a kérdésben, akkor ilyen szempontból mindenkinek köze van ehhez a dologhoz, hogy amikor már nyilvánvaló volt, hogy ez a projekt nem abban az ütemben halad, és nem abban az irányba halad, amerre kellene, akkor igenis vannak arra jogosultságai, meg igenis vannak arra megoldások, hogy szóljon, felemelje a szavát, na de nem ilyen módon, hogy elbizonytalanítunk mindenkit, hogy akkor úristen, és nem azt mondjuk, hogy akkor majd valami ismeretlen dologtól fog függeni a jövő, nem. Akkor mondjuk meg, hogy mire gondolunk, kit tartunk ezért felelősnek, és igen, visszatérve, hogy Ponya Józsi bácsit hogyan hoztam szóba, hogy egyik oldalról talán arra vár mindenki, hogy jöjjön majd egy olyan, és akkor sportnyelvre visszaváltva szövetségi kapitány, akitől mindent meg lehet kérdezni, akinek minden kérdésre azonnal prompt válasza van, és aki még ráadásul, miközben nekünk válaszol, a válla mögött hátra tud szólni, és fél mondatokkal lehet tudja irányítani az egész csapatot. Ilyen ember én szerintem nincs. Itt nyilvánvalóan ez több embernek a szakmai, szellemi tevékenységéből fog összeadódni, de egyrészt nincs mentség a múltra, másrészt pedig igenis bízunk abba, hogy van egy ilyen embertömeg, egy embercsoport, aki ki tudja húzni ezt az egész projektet a gödörből.
1: De egyébként, ha jól értem, akkor valahol egy kicsit afelé kapirgálunk, hogy Orbán Viktornak kellett volna, mint volt miniszterelnök, és az ő kétharmadának egy olyan vezetőt a cég élére kinevezni, akiben olyan politikai bizalom és stabilitás van, mint mondjuk Ponya Józsi bácsiba volt korábban?
2: Nem egészen, mert Ponya Józsi bácsi sem tudott volna Ponya Józsi bácsi lenni, hogyha ha mondjuk a mai körülményekkel állt, vagy találta volna szembe magát. Mondok egy nagyon egyszerű példát, és aztán látom, hogy a Tamás is hozzá szeretne szólni. Óriási probléma például a szakember képzés, a szakember hiány. Tehát egyik oldalról, Ozorától, Magyarkeszig azt kérdezik az emberek, hogy mikor váltja be a kormány az ígéretét, mikor férnek hozzá az ozorai vállalkozók, emberek és a magyarkeszi emberek a Paks 2 projekthez, mert ők azt látják, hogy Szabolcsból, Nyírségből bárhonnan jönnek az emberek, tehát valami van, persze nem látnak a kerítés mögé, tehát azt pontosan nem tudják, hogy mi. És a másik az, hogy nekik a térség akkori országgyűlési képviselője megígérte, hogy gyerekek, le fogtok tudni jönni a lelátóról, és tudtok majd focizni. És akkor ki kell, hogy ábrándítsa az ember őket, hogy elég hosszú út vezet ahhoz, hogy valaki alvállalkozóvá válhasson, hogyha minden szabályosan történik, persze. Tehát annak idején, Ponyó Józsi bácsi idejében ez nagyon egyszerűen ment, ugye voltak sorkatonák, ha valaki nem volt az, akkor előbb-utóbb azzá tették, aztán voltak a lengyelek, ugye mint egy ilyen meghatározhatatlan számú masszívum, ha kellett, akkor több lengyel jött, aztán voltak az ukránok, ha kellett, akkor több ukrán jött, tehát hogy egyszerűen nem volt felső határa ennek a dolognak, és azok az emberek megelégedtek azzal a fajta elhelyezéssel, amilyet tudtunk nekik nyújtani. Hát ma már ez a világ semmiben nem hasonlít, sem az irányításban, sem az erőforrásokban ahhoz.
3: Hát szerintem sajnos igen, mert az akarja a 11-est is rúgni, aki előtte befújta. Igen, tehát ha már itt tartunk, igen. Én azt szeretném, és így furcsán néztem a Gabira, hogy én azt szeretném, ha az, akinek az a feladat, hogy jogszabályokat hozzon ahhoz, hogy valami megvalósulhasson, az hozzon jó jogszabályokat, nyilván úgy, hogy megfelelő emberek vannak, de utána ne kiabáljon be, hogy jaj, elrontottam valamit, dolgozzon bele. És utána azok, akiknek a következő szinten van, azok is igazodjanak jól hozzá, és mindenki csak azzal foglalkozzon, ami az övé, és ne akarjon kézi vezérléssel. Tudom, hogy ez sokkal lassabb, de ezt erre próbálta azt magyarázni, azt a Bolyár Gábor mondta azt, hogy meg kell érteni egy nagy hajót, nem lehet úgy, hogy jaj, egy kicsit kanyarodjunk vissza, hanem ott előre el kell dönteni, hogyha meghúzzuk a jobb kart, akkor az jobbra fog menni, és nagyon nehéz lesz vissza, tehát jól döntsük el, és tudjuk, hogy miért jobbra, és nem balra. Most itt nem politikai ízéről beszélek, hanem értse. És akkor, ha mindenki azzal foglalkozik, ami a dolga, és nem az rúgja a 11-est, aki befújta előtte, mert akkor újra befogja, és hamis volt a kapus, és így, hanem mindenki tudja, hogy milyen keretekben kell dolgozni, és azok a kereteket profi szakemberek hozzák meg. Igen. És akkor utána mindenki fog tudni dolgozni. Tehát egy kormány hozzon egy olyan szabályzó rendszert, ami elég rugalmas, de ugyanakkor eléggé kötött. Tehát nem az van, hogy mozgóvonal taktika, ha nem tetszik akkor, de ha például az van, hogy 5000 vagy 2000-re meg kell emelni a vendégmunkásokat, mert hirtelen Magyarországról mindenki Norvégiába ment hegeszteni, most mondtam valamit, akkor meg tudjuk oldani. Értitek? De utána ne akarjon belenyúlni, de ezt előre is tudja, hogy mik azok a problémák, és ott legyen egyfajta rugalmasság, amivel a következő szint, a végrehajtó szint már tud mit kezdeni. Tehát ugye ezért van az, hogy az országgyűlésnél is hatalmi ágakat veszük, az országgyűlés hozzon nagyon jó jogszabályokat, törvényeket, a végrehajtó hatalom azt jól tartsa, vagy hogy mondjam, igazítsa hozzá, és a végrehajtó hatalom, beleértve ugye a közigazgatás, amelyik nem attól függ, hogy ki milyen pártszínű, hanem tényleg nagyon jó főispánok legyenek, akik már nincsenek, de mondjuk lehet, hogy lehetnek, hogy hívták őket régen, köztársasági megbízott, vagy
2: kormány megbízott,
3: volt itt annyi félem van, akkor kormány megbízott, és akkor működjön az egész rendszer, és nem attól függjön, hogy ki megy be.
1: Igen, és beszéljük meg a magyar társadalommal is, hogy be kell tartani.
3: Igen.
1: Mert hogy egyébként úgyis a kiskapukat fogja keresni. Na, jó, szerintem van még ebbe, Tomi, szeretnél erre reagálni?
2: Nincs, én sok sikert kívánok azoknak a vezetőknek, akik majd kinevezésre kerülnek, és én leszek az első, aki minden erőmmel és energiámmal azon leszek, ahogy most követelem a megoldást, mint országgyűlési képviselő, hogy akkor még egyszer ne tévedjünk le erről az útról, ha már 11-est kapunk, akkor rúguljuk is.
1: Oké. Na, akkor viszont beszéljünk még egy picit az MVM-ről, illetve az MVM-es pénzekről, mert ugye az nagy szívfájdalma itt a térségnek, hogy nagyon sokáig a Paksi Atomerőmű dönthetett különböző térségbe juttatott forrásokról, aztán egyszer csak ugye létrehozták az MVM-et, az rengeteg pénzt elvitt, és ma már mondjuk 4-5 hónapot is, sőt valamikor több mint fél évet kell várni arra egy paksi vagy környéki szervezetnek, hogy meg érkezzen a válasz az MVM-től olyan dolgokban, amit egyébként korábban a Paksi Atomerőmű ZRT az pillanatok alatt eldöntött. A másik szívfájdalma a polgármestereknek, amiről folyamatosan beszélnek és hangoztatják, az például a JETA-nak a megszüntetése, amit az előző kormány megszüntetett, évek óta nincsen, pedig hiánypótló volt, mondják ezt a polgármesterek, akik itt vannak a térségben. Ennek kapcsán tudsz-e mondani biztatót itt a térségbeli polgármestereknek, illetve a térségbeli szervezeteknek, hogy van-e arra törekvés benned, hogy visszahozzál ezekből a pénzekből, és a Paksi Atomerőmű kapjon arra jogosultságot, hogy önállóan nagyobb összegről mondjuk dönthessen, mint amennyiről az MVM jelenleg dönt?
2: Hát ha egy szóval kell válaszolni, akkor igen, csak nem feltétlenül ugyanaz a világ fog visszajönni. Tehát én ketté választanám a dolgot, mivel nem kevesebbre vállalkoztunk, mint arra, hogy felépítsünk egy régóta áhított civil társadalmat Magyarországon, és ennek a fő célnak az érdekében nagyon sok mindent alárendelünk, és azt gondolom, hogy ez pénz nélkül nem lehetséges. Tehát civil szervezetek, egyesületek, a civil életnek ezek a szenáriói nem tudnak létrejönni, csak akkor, hogyha van hozzá anyagi fedezet. Az egy speciális helyzet, hogy, de ez minden multira elmondható, hogy egy adott multinak a környezetében a civil életet átszövi annak a multinak ugye a forrása, hogy mire ad, hogyan lehet tőle kérni, mennyi idő alatt érkezik meg, kihez kell menni, stb. Tehát ez természetes dolog, hogy mi itt Paks és környékén támaszkodtunk ilyen szempontból a partra, vagy előtte a pavra, ahogy még szokták mondani, de én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez lesz a megoldás, hogy most mindent visszarendezünk. Ez egy nagyon messzire mutató szakmai kérdés, hogy az MVM hova tolja, hova adja vissza, alsóbb szintre a döntést, vagy továbbra is centrikusan működik, vagy centralizáltan. Ezt ugye nem tudom, mert ezt rájuk kell bízni. Én, amiben sokkal inkább bízok, hogy Tarz Zoltán minisztériuma egy olyan minisztérium lesz, akinek lesznek anyagi forrásai, és valóban olyan rendszereket épít ki, amik elérhetőek lesznek, megismerhetőek lesznek, és rá tudunk arra így szokni, hogy nem feltétlenül most a Paksi Atomerőmű jelentse a mesterséges lélegeztetés oxigén forrását, hanem mondjuk egy minisztériumból pályázati úton lehessen pénzhez jutni.
1: Na de most akkor hagyd legyek egy kicsit provokatív. Tehát neked nem az lenne a szereped és a feladatod országgyűlési képviselőként, hogy pontosan azt az egyébként korábban, hogy mondjam, kedvező helyzetet, amit kialakítottak még nagyon-nagyon régen, a fideszes kétharmadok előtt, hogy azokat visszahozd a térségbe, hiszen, és azért lobbizel, hogy minél több pénz érkezzen vissza, mert most magánvéleményt mondok, tehát én az MVM-et azt egy vízfejnek tartom, tehát nagyon sok mindenkit eltartunk egyébként, nem csak mi, nem csak a Paksi Atomerőmű, hanem az összes magyar energetikai vállalat, akik, hát hogy mondjam, szóval irodistákat, meg mindenkit fizetünk, és miközben egyébként a kockázatot minden üzemnél azok vállalják az üzemnek a működéséért, és nem csak az üzemnek a működéséért, hanem hogyha a Paksi Atomerőművet veszem, az azért egy annyira veszélyes üzem, hogy akár a következményeiért egy esetleges üzemzavarnak is, akik itt élnek a térségben, és szerintem nem volt korrekt és jogos az, hogy az MVM-et nem csak az, hogy létrehozták, de ha még létrehozták volna, de a pénzeket, hogy elvitték innen. Na, azt szerintem abszolút nem jogos, mert itt lokálpatrióta emberek ülnek zömében a vállalatvezetésekben, Paks 1-nél is, Paks 2-nél is, ők át tudták érezni azt, hogy mi a fontos, mi az, ami nem fontos, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy az ő kezükben sokkal jobb helyen volt az a pénz, amiről döntöttek, mint az, hogy ők csak egy ilyen fogaskerék a rendszerben, és tovább tolják valakinek, aki Budapesten egyébként a budapesti kis életét éli, és majd onnan döntöget arról, hogy nem tudom én melyik egyesület kap-e pénzt mondjuk Pakson.
2: Igazad van. Tehát, hogyha ez...
1: Akkor most vége a műsornak.
3: Majd én lehűtelek, ne aggódj.
2: Tehát, hogyha nevezzük ezt egy restaurációnak, hogyha ez a folyamat megtörténik, én annak nagyon fogok örülni. Nem titok, küzdök is érte, mert ez a jelzés pont talán ugyanezekkel a szavakkal szinte az országgyűlési képviselői karrieremnek a legelején befutott. Tehát, hogy majdnem azt mondom, hogy a szavazás után egy vagy két héttel már ez terítéken volt ez a téma, és akkor utána az ember elment, és egy picikét megismerte úgymond a korlátait, hogy bízni abba, és tudni azt, hogy egy civil életet általában véve támogatni akaró kormányzat képviselőjeként hamarabb fogok tudni jó hírekkel szolgálni a Pakson és Paks környékén élő civil szereplőknek. Tehát rövidebb út vezet odáig, mint mondjuk egy MVM, ahogy te mondtad, vízfej kérdést megoldani, és abból az irányból. Tehát én szeretném ahhoz tartanám hasonlónak, hogy amikor nagyon sok paksi vállalkozó lenni vagy nem lenni kérdést csinál abból, hogy neki szerepe lesz-e a Paks 2 projektbe. Azért nyissa ki egy fodrász üzletet, mert majd jönnek az oroszok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerűsítő gondolkodás. Tehát a civil szervezetek ne arra várjanak, hogy majd az MVM-től mikor lesz elvéve ez a pénzosztási jog és visszaadva mondjuk a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójához, hanem folyamatosan figyeljék azokat a lehetőségeket, amiket majd a Tisza kormány állít és dobál, hogy oda lehet menni pénzért, és igen, emellett bízom benne, és teszek is érte, csak látom, hogy ez egy lassabb folyamat, hogy mondjuk egy paksi, most nevezek, egy társasjáték klub, az általában fog tudni szerezni pénzt ezekből a Tisza kormány által kialakított csatornákon, és még pluszba, mivel ő viseli a Paks erőmű közelségének a kockázatát, ezért innen is. De mondom, én azt látom most, hogy ott az említett hajó, ahogy kormányozzuk ezt a nagy csatahajót, hogy azt lehet, hogy hamarabb fogunk tudni elérni, hogy a civil szféra pénzhez jusson, mint hogy az MVM vissza alakuljon.
1: Na, itt tartunk akkor egy szünetet, és a zene után jövünk vissza.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása.

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad péntek Strasser Tamással, Harmad Gabival és vendégünkkel, Cseh Tamás országgyűlési képviselővel, és akkor térjünk át az NKS pénzkifizetések témára, amik Tolna 03-as OEV-ket illetik. Ugye közé tettél egy videót a Facebook oldaladon, amelyben elmondtad, hogy a Tamási Városért közalapítvány 40 millió forintot, a Dunaföldvári Kertbarátok Egyesület 10 millió forintot, illetve plusz 10 millió forintot vehetett igénybe az Event Expressen keresztül a jubileumi rendezvényükre, aztán a Paksi Ifjúságért Egyesület 15 millió forintot kapott, a PLP Konzult Közbeszerzési Tanácsadószék szintén 10 millió forintot, és a Vinor Hungary Kft. Gerjemből 10 millió forintot, és hát ennek kapcsán azért adódik a kérdés, mert hogy azt viszont nem tetted közzé, hogy mindezt milyen pályázatokra kérték és kapták, illetve hát ugye a jubileum szervezés talán az egyedüli konkrétum, ami mondjuk így elhangzik a videóban, és hogyha most így összehasonlítom mondjuk Paksal, ahol a Tűzvirág Tánc Együttesnek volt a 45. jubileuma idén, akik egyébként a Paksi Önkormányzattól 15 millió forintot kaptak, teljesen nyilvánosan elérhető adata a paksi.hu-n, akkor ugye nem tűnik úgymond kirívónak ez az általad a Dunaföldvári Kertbarátok Egyesület kapcsán mondott 10 plusz 10 millió forint sem, bár nem tudom, hogy hányadik jubileumuk volt. Minden esetre kicsit úgy éreztem, és ezt itt beszéltük már a műsorban is, hogy nyilván azt azért jó lett volna hozzátenned, hogy miért gondolod azt, hogy ez mondjuk az a fideszes pénzosztásnak a része, amiről ugye az NK-s pénzek kapcsán főleg beszélt a Tisza, illetve a Tisza kormány is, mert hogy nyilván van valami, amit te tudsz, amit látsz, de azt nekünk is látnunk kellene, mint adófizetők, hogy akkor mire kapták ezeket a pénzeket.
2: De ez még csak a bizalom, mert lehet, hogy csak sejtetsz.
3: Hát a videó megszületésekor nem tudtam annyit, mint azóta tudok. Egyébként ez az egyik.
2: Akkor bátor voltál.
3: Úgyhogy nem, akkor már tudtam azt, ugye a de mozgalomból ugye jöttek ezek az adatok, mi nagyon sokat beszélgetünk, én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, és megmondom őszintén, hogy van ebben egy többfrontos háború, tehát, hogy vannak olyan önkormányzatok, ahol bizonyos politikai szereplőkkel nem tudok együttműködni egy percig sem, mert olyan nyilvánvalóan közük van az elmúlt korszak bűncselekményeihez. Ez nem Paks, hála Istennek ez egy másik település, de szerintem a vételkörzetetekben van
2: egyébként. De bocs, egyébként ez a te személyes attitűdöd, vagy megpróbáltál azért ezen átlépni? A sértettségeden mondjuk.
3: A sértettség nem volt benne.

0: egyébként én azzal az igényel ültem le, úgymond a országgyűlési képviselői íróasztalhoz, hogy akkor ahogy már többször is említettem, hogy vannak romok, ez egy lebombázott terület, történt, ami történt, és hogy ugyan nem tudok túl sokat róla, de amennyit tudok, az bőven elég ahhoz, hogy ne szeressem, ne értsek vele egyet, ne így akarjam csinálni, de hozzuk ki ebből a legtöbbet, és a legjobbat. Tartson ez bármeddig is ez a mandátum. És aztán az egyik hozadéka annak, amikor az ember országgyűlési képviselő lesz, hogy a boltba nem tud úgy elmenni, hogy ne legyen valakinek egy története. Ha azt mondom, hogy van 10 ilyen történet, akkor ebből jelen pillanatban mondjuk 7 az, ami beszámol valamiről, 3 meg az, ami segítséget kér. Vagy inkább azt mondom, hogy 7, 2 és 1, ami meg mondjuk ötletet és víziót ad, nagyon hasznos ötletei vannak az embereknek. De masszívan a döntő többségében olyan történetek jönnek elő, ahol valaki tud valamit, és így került aztán mondom a fókuszba ez a D-mozgalom, illetve az, hogy akkor ezek az NKH-s pénzek voltak. Hát akkor vegyük sorba. A Paks Ifjúságáért Egyesület azt hiszem 10 millió forintért?
1: 15.
0: 15 millió, de ott két soron vagyunk, mert ugye van egy az egyesület, amit kapott. Uh-huh. Most akkor elő kéne vennem nekem is a táblázatot, de ez az egyesület ennyi pénzből 2 darab rendezvényt tud megcsinálni. Ami a szép az egészben, hogy az ifjúsági, tehát az egyesületnek a tagjai javarészt ingyen és bérmentve felajánlásba dolgoztak a rendezvénybe.
1: És milyen jellegű rendezvény volt ez?
0: Ez volt a víznapja, és egy karácsonyi műsor talán. Fogalmazunk, finoman túlárazott. Uh-huh. Tehát erre még várunk, hogy egy részletes kimutatást kapjunk. Itt közérdekű adatigénylésekkel éltünk, illetve ami számomra egy kifejezetten jó hír, hogy a NAV Délalföldi Bűnügyi Igazgatósága ugye nyomoz ebben a dologban. Legnagyobb örömmel tanúként kihallgattak, illetve fognak is kihallgatni.
2: Bocsánat, de ezeknél a pályázatoknál egyébként van elszámolás, ugye? Tehát normálisan lenne? Vagy nem
0: normálisan
2: lett
0: 2027. december 31-ig.
2: Oké. Okay.
0: Lett volna, de akkor tényleg menjünk sorba. Tehát ez a két rendezvény, én nekem vannak barátaim, rendezvény szervezők, most nem csinálok neki reklámot, egy Paksi úri emberről van szó, ő elmondta, hogy ez ennek a pénznek, amit erre ráköltöttek, körülbelül pont a 10-15%-ából ez kihozható lett volna. A következő...
2: Hát mert ő hogy, is.
0: Igen, hát mondjuk ő ért hozzá.
1: Lehet, hogy ő is egyébként közpénzeket használt fel korábban, zárója bezárva. Nem mondtuk nevet, de sejtjük, kire van szó.
0: Szóval a lényeg az, hogy a saját bevallásuk szerint a Paksi Ifjúságáért Egyesület akadályoztatva van abban, hogy a következő évre is pályázon, tehát 25 októberében nyeri el az első összeget, és 26-ban ő, amikor érdekes módon kiírják ezt a pályázatot, de emögött is kicsit hasonló készfogás van, mint a műsor elején említett pályázatban. Tehát a résztvevők úgymond meg vannak szólítva, hogy figyelj, te most akarsz pályázni, akkor ugye a Paksi Ifjúságáért Egyesület még nem tud pályázni, ezért segítőkészen fölajánlja a, most pontosan nem tudom, hogy hívják azt a KFT-t, PLM vagy P...
1: PLP konzult,
0: ő beugrik úgymond a pályázó helyére, és ő is pályázik 2026-ban megtartandó rendezvényekre. Ha jól tudom egyébként, becsületére legyen szólva, már nem gondolja úgy, hogy alkalmas lenne a KFT kulturális rendezvények megszervezésére, meg sportrendezvényekre, és akkor ő vissza utalja ezt az összeget, vagy utalta. Uh-huh. És itt van egyébként az első botlás, hogy ez egy kulturális pályázat, ez a Consulting Kft. Pedig sportrendezvényekre is pályázott.
2: Az is a kultúra része, nem most?
0: Igen, valahol igen.
2: Na, ugye.
1: Hát lehet, hogy vannak gyerekprogramok is, tudod, a rendezvényen, és akkor azt mondja, a kulturális
0: pályázat. Ez az első, úgymond anomália, és mondom, ami a jó hír, hogy már én akkor már valamennyi közpénzt már csak megkerestem ennek az országnak, mert visszafizetésre kerül. A következő, ja és igen, és akkor ennek a rendezvénynek egyébként a közérdekű adatigénylés tanúsága szerint áprilisban meg kellett volna történni, most pedig június tilunk, rendezvény nem volt, úgyhogy már csak ezért is ezt a teljes összeget vissza kell fizetni. A következő a Dunaföldvári Kertbarátok. Na, ez egy érdekes duplikáció, mert van egyszer a Dunaföldvári Kertbarátok Egyesület, akinek az elnöke Dunaföldváros alpolgármestere, KDNP színekben egyébként zárója bezárva, és ő ugye megpályázza aztán a 35. jubileumra ezt az összeget, amit egy darab számlával nyugtáznak, tehát nagyon sok fajta szolgáltatás van, de csodák csodájára van egy darab KFT, amely mindenre képes volt, és ez a számla kerül felhasználásra a pályázat elszámolásába. Ezt a NAV nem fogja kommentár nélkül hagyni, hogy milyen univerzális ez a KFT. Hanem ami még érdekesebb, hogy ugyan erre a programelemre, ugyanezzel a forgatókönyvvel egy kaposvári KFT is bejelentkezik, és ő is pályázik, és ő is nyer. És akkor az érdekességek két mondatba. Dunaföldvár alpolgármester, aki az egyesület elnöke, az életben nem hallott még erről a kaposvári KFT-ről. Tehát ő nem tudja, hogy az a KFT miből érzett indítatást arra, hogy Dunaföldváron rendezvényt szervezzen. A másik, ami érdekes, hogy ezen a címen közérdekű adat, tehát meg lehet nézni, 6 darab cég van bejelentve, további NKA nyertesekkel, zárójel bezárva. Úgyhogy ezek a pénznek a sorsa egyelőre azért ismert, mert hogy visszafizetésre került, tehát én nem beszéltem ennek a kaposvári cégnek az ügyvezetőjével, de úgy néz ki, hogy a videó oda is elért, mert visszafizetésre került. Ja, egyébként a
1: PLP
0: Consultingnek az ügyvezetőjével én beszéltem, ő elmondta azt, hogy őt bizony erre a segítségre, hogy beugorjon a pályázni nem tudó Paksvárosért, vagy Paksifiságért Egyesület helyére, az a bíró Marcell, és annak a bíró Marcellnek a felesége kérte meg, aki ugye az országgyűlés hivatalának volt az alkalmazottja az elmúlt rendszerben, mint egy országgyűlési képviselőnek a szánsegédje.
1: És Kaposvár... ezt ellenőrizted, ezt az
0: ellenőriztem, és Kaposváról lakik bíró Marcell is. Minden továbbit a hallgató fantáziájára bízunk.
2: Tamás. De nyilván bárki bejöhet egyébként az érintettek közül.
0: Így van, a következő a Vinor Kft., ugye?
1: Igen, a Vinor Hungary Kft., ez egy gerjeni illetőségű cég. Igen.
0: Hát annyiban gerjeni illetőségű, amennyiben valamiért célszerűnek tartotta a Pakson élő házas pár oda bejelenteni ezt a Kft.-t, szintén egyébként személyes jó ismerősi viszony fűz a házaspárnak a férfi tagjához, ővele munkatársak is voltunk az Atomstroy Export nevű vállalatnál. Az ő felesége üzletszerűen ekézett engem a választási kampányban egy ilyen félig meddig álnéven. Főállásban, 8 órában ez volt a dolga, hogy különböző Facebook kommenteket megfogalmazzon. Ma már mind a Facebook oldal, mind ez a felhasználó név is a múlté. Csodák csodájára.
2: És hol lehet ilyen alkalmazást elnyerni? Tehát itt ez meghirdetett állásinterjú?
0: Hát ez szintén az országgyűlés hivatala alkalmazásában, szintén az előbb név nélkül ugyan említett országgyűlési képviselő irodájába dolgozott ez a hölgy. Tehát megint csak az a hallgató fantáziájára bízom, hogy van-e összefüggés bármi is. És akkor van még valaki.
1: A Tamási Városért.
0: Tamási Város Közalapítvány. Na, Tamási az egy másik történet. Egy teljesen külön műsort is megérdemelne. Ez a közalapítvány kap egy intuíciót, soha nem volt még Tamásiban műjégpálya. Hirtelen eszébe jutott Tamási Város Közalapítványának, hogy éppen egy olyan cégtől béreljen műjégpályát, több mint havi 6 millió forintért, ami a piaci árnak körülbelül a háromszorosa, akik egyébként más szintén Fidesz közeli önkormányzatoknak adtak bérbe ilyen műjégpályát. De megtörténik a csoda, létrejön a műjégpálya, zárójelbe jegyzem meg, a bérlés, ami többszörösen túlárazott, csak és kizárólag a műjégpályának, mint a vagyontárgynak a bérbeadására vonatkozik, ahhoz már üzemeltető személyzetet Tamási Város üzemeltető KFT-je kellett, hogy adjon. Illetve még a művelődési házitól is bérelni kellett munkaerőt. Szóval ott elköltötték a pénznek a felét, erre a műjégpályára meg két részletben nyertek, és akkor a második felé pedig majd az idén megrendezendő programokra. Ismét egy megjegyzés, természetesen a véletlen egybeesések műve, hogy ma már ennek a közalapítványnak a videó után az elnöke, a kuratóriumnak az elnöke és a kuratóriumnak a tagja lemondott, mert már nem akarják, hogy közük legyen ehhez a közalapítványhoz.
1: Oké, köszönjük szépen, szerintem ez így korrekt, hogy ezt most így elmondtad, mert a videóból ugye mindez nem derül ki, és azért nekünk adófizetőknek elsősorban az a lényeg, hogy Nem az, hogy ki kapja a pénzt, hanem hogy azt ránk költi adófizetőkre, nekünk jön vissza, mi fogunk abból valamit profitálni, és valahogyan, akár csak egy élvezetes kulturális program keretében, vagy pedig magára költi ez a valaki, és nyilván így, hogy látjuk, azért így sokkal jobban el tudjuk ezt a történetet helyezni.
3: Szabad péntek Best of összeállít.

0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Is itt van velem Strasser Tamás, műsorvezető társam, én Harmad Gabi vagyok, és vendégünk pedig Cseh Tamás országgyűlési képviselő. Az eddigiekben ugye helyi témákról beszéltünk főleg, most viszont egy országos témát szeretnék megpendíteni, ez pedig az országgyűlési képviselők ciklusának 3 ciklusra korlátozása, ami jelenleg ugye a Tisza részéről egy javaslat. És azért itt adódik a kérdés, hogy nem lépe túl már ezzel egy határt a Tisza, hiszen azt értjük, meg annak volt is egy logikája, hiszen nem közvetlenül a választók választják a miniszterelnököt, hogy azt mondja a most jelenlegi parlament, hogy korlátozza a miniszterelnöki funkció betöltésének az idejét, és ott 2 ciklusban meg is húzta. De ugye az országgyűlési képviselőket az emberek közvetlenül választják, nem mellesleg, azért ez egy szakmáról beszélünk, tehát hogyha most azt mondanák egy orvosnak mondjuk, hogy 3 cikluson, vagy 12 éven keresztül lehetsz orvos, akkor nem feltétlenül menne el orvosnak senki. Tehát, hogy nem az van, hogy egy picit a fürdővízzel a gyereket is kezdjük kiönteni, vagy pedig látsz abban rációt, hogy ezt megcsinálja a Tisza?
2: Én látok benne rációt úgy, hogy...
3: Ha meg is szavaztad, nem?
2: Én meg igen.
3: Hát akkor ma nem tehet, nem mondhatsz más.
1: De mi? Mert tehát a képviselők mandátumának a 3 ciklusa?
2: Egyelőre még...
1: Az még csak
3: javaslat. A tervezetet szavaztam.
1: Igen, ja, tehát a tervezetet. Igen.
2: Nem árulok el zsákba macskát, ez a vita legalábbis 3 síkon zajlott egyszerre, tehát egyszer vannak a szakemberek,
3: akik... Bocsa, mikor mész nyugdíjba? Tehát ez a 12 év neked elég, vagy...
2: Nem.
3: Akkor jó, ha mehetünk tovább.
2: Nem, mert
3: azt még... hittem, hogy azért.
2: Nem.
3: Okay.
2: Még mindig hiányozni fog, igen.
3: Főleg, ha felemelitek 70-re.
2: Jajajaj. Hát tulajdonban emeljek alkotmánybírónak.
1: Na, oké, szóval igen.
2: De ez ugye azért volt vicc, mert nem vagyok jogász. Mielőtt még valaki komolyan menni. Tehát ez a cél ugye az volt, hogy... új generációs politikusok, és olyan, tehát mindenkiben legyen meg az az igény, ahogy Napóleon mondta a Marshall Botról és a Talisznyáról, hogy ne zárjuk ezt ki. Miközben azt mondod, és nagyon jól, és most szerény egy hónapom után azt mondom, hogy igen, ez egy szakma. Tehát, hogy egyik, ez is igaz, hogy ez egy szakma, amire készülni illik, és nem csak úgy hirtelen rápottyan az emberre ez a palást. Másik oldalról pedig úgy kell ellátni és azzal az igényel, mint egy munkahelyet, mint egy hivatást, tehát ezt csak nagyon komolyan gondolva lehet csinálni. A másik oldalról pedig jó tudni azt, akik éppen nem képviselők, hogy örökké nem tart semmi se. És akkor melyik volt ez a 3 szint, ahol ugye ment erről a vita? Nyilván a szakemberek, jogászok, politológusok, történészek, mérlegelteik, pro és kontra. A másik, amikor az ő mérlegelésüknek, az ő szakmunkájuknak az eredményét, és soha nincs egy forgatókönyv, tehát a Tisza frakció előtt mindig több forgatókönyv fekszik, és akkor ott aztán elindul egy elég kemény, nagyon széles spektrumot felülelő vita, és ennek hála Istennek most már kultúrája van, azt gondolom, tehát hogy mi nagyon eredményesen tudunk vitázni, és érdekeket képviselni. És aztán ebből megszületett ugye ez a javaslat, amire volt egy nagyon érdekes válasz, ami nem árulok el nagy titkot, egybecsengett egy bizonyos állásponttal, hogy ne is 12, hanem aki országgyűlési képviselőtnek is 8 évben legyen a plafon. Tehát, és ez meg a társadalom részéről jött. A Facebook kommentektől kezdve, az e-maileken keresztül, a hozzászólások, ugye társadalmi egyeztetésre lett ez a dolog bocsájtva. Tehát, ha most populisták lennénk, és azt mondanánk, hogy akkor mit akar a nép, csak 3 nagybetűvel, akkor ők 8 évet akarnak.
1: Hát azért én ebben nem vagyok annyira biztos, tehát lehet, hogy egy közvéleménykutatás ezt alátámasztaná, nem tudom, hogy csináltatok-e ilyet, de szerintem meg, tehát én választópolgárként pont azt gondolom, hogy hagy határozzam már meg én, hogyha én elégedett vagyok veled, vagy bárkivel, akkor hagy mondjam azt, hogy én továbbra is szeretném őt látni ebben a pozícióban, és nem más.
2: Én azt gondolom, hogy most 2026-ban a magyar közösségnek, vagy a társadalomnak ahhoz, hogy elkezdjen ezen gondolkozni. Tehát a mai, mondjam azt, hogy a mai 15-16 évesek, 20 évesek, akik előtt ott lesz majd ez a pálya, hogy ahhoz, hogy ők ezt egy partneri módon a magukénak érezzék mindazt, ami most történik, ahhoz kellett ez a fajta garancia, hogy figyelj, úgy döntsél, úgy gondolkozz, úgy beszélgess a lelátón, a kocsmába, a buliba, a tanterembe, a bárhol, hogy egy szép napon ez a te életedben is húsfér valósággá válhat, mert vagy így, vagy úgy érintetté válhatsz. Lehetsz egy kampánycsapattagja, lehetsz egy közvéleményformáló csapattagja, lehetsz maga a képviselő. Tehát ez most ez kellett, hogy lássanak az emberek maguk előtt egy ilyen kifutást. A másik oldalról, ha minden jól megy, és az általunk tervezett öles léptekkel haladunk a demokrácia építésének az útján, akkor lehet, hogy 8 év múlva arról fogunk beszélgetni, vagy 12 év múlva, bárhol is legyek ebbe a történetbe, hogy való igaz, Gabi, igazad volt 8-12 évvel ezelőtt, és nem kellett volna ezt a szabályt megtenni, mert hogy ettől függetlenül is létrejött volna ez a demokratikus közösség.
1: Ugye a fiatalokat említetted itt például, és pont az egyik aggályom ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy mindig egyébként a fiatalok csinálják a rendszerváltásokat. Szerintem ez most is látszott nagyjából a Tisza győzelménél, de az előző rendszerváltásnál is csak akkor még a most leváltott miniszterelnök és társai voltak ilyen fiatalok. És pont ez az aggályom ezzel a módosítással kapcsolatban, ha én 20 évesen azt látom, hogy 12 éven van maximum, és ott vagyok, hogy döntenem kell arról, hogy merre induljak el, nem fogok 20 évesen, vagy nagyon, nagyon sok mindenki valószínűleg nem fog 20 évesen beleállni ebbe. Ismerve a magyar politikai kultúrát, ami persze 12 év alatt változhat, de mondjuk ez egy nagyon nagy kérdőjel, és ha szerintem nem akarja senki azt, hogy 32-35 akárhány évesen újra kelljen gombolni az életét, ráadásul úgy, hogy a politikusoknak van egy megbélyegzése Magyarországon, azt gondolom, másrészről pedig ki az, aki egyébként szívesen alkalmaz egy volt politikust, aki valaha egyébként már megtapasztalta azt, hogy ő döntéshozó pozícióban van, és hát az ilyen embereket azért nem szívesen alkalmazzák, szerintem vállalkozások sem, mert hogy hát sokkal problémásabb idézőjelben egy főnök szempontjából egy olyan ember, akinek mondjuk véleménye van a világról. Tehát én ezt így nagyon nem jó utcának látom, de hát nyilván, hogyha meghozza a Tisza, akkor ezzel kell együtt élni, csak nem biztos, hogy szerencsés, mert pont a rendszerváltásoknak egyfajta gátja és akadálya is lehet.
2: Igazad van. Azzal a gondolatmenettel egyet értek, ez nekem is így volt, amikor rám esett ugye a választás, hogy a Tiszának ebben a választókerületben én leszek a jelöltje, akkor abban a pillanatban, amikor megjelent a képernyő, sose fogom elfelejteni, otthon ültünk barátokkal, és ez a aztán 58%-ban lettem befutó a két jelölt közül, akkor világossá vált, hogy ezen az úton, ha végig megyek és tartson ez az út április 12-ig, akkor is lesznek különböző forgatókönyvek, ha meg 4 évig megyünk, akkor is lesznek forgatókönyvek, és aztán tovább nem is lát az ember egyelőre. Tehát van egy ilyen dupla vagy semmi érzése az embernek, de ezt megvállalni kell, mindazonáltal, hogy azt gondolom, hogy ha egy politikus jól végzi a dolgát, akkor annyi tapasztalatra tesz szert, ami meg jól, inkább jól jöhet egy vállalatnak, de igazad van, hogy egy főnök fejében meg megfordulhat ennek az ellenkezője.
1: Sajnos lejárt az időnk, szerintem legközelebb.
3: És én még meg se szólaltam.
1: Igen, és te még meg se szólaltam, mondjuk ez nem biztos, hogy baj. Na de viccet félretéve. Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltál. Legközelebb szerintem majd ilyen 4 órás szabad pénteket csinálunk, hogyha jössz, hogy legyen időnk mindent kidumálni, mert egy csomó témára egyébként nem jutott idő. De hát akkor köszönjük, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm.
3: És
2: akkor
3: hát és még a parlamenti pipsóról nem is beszéltünk.
1: Hát sok mindenről nem beszéltünk sajnos. Úgyhogy várunk vissza, és majd reméljük, hogy akkor még több témát ki tudunk beszélni. Cseh Tamás országgyűlési képviselő volt a Szabad Péntek vendége, és itt volt velünk még...
3: Strasszár Tamás.
1: És Harmad Gabi.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

a Paks FM, a legnagyobb best-of slágerekkel. Ma déltől egyig, egy teljes órán keresztül csak egy előadótól játszunk. Íme egy kis íze.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szombr támaszt nyújt testképzavarral küzdőknek. Erről szól legújabb slágere, a My Body Isn't Ready. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Sokáig úgy tűnt, hogy meglepetést hoz az argentina zöldfoki szigetek meccs, hiszen a rendes játékidő lefújásakor egy-egyes döntetlenre állt a két csapat. Végül a címvédő argentin válogatott hosszabbításban 3-2-re legyőzte az újonc zöldfoki csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőbe jutásért rendezett Miami mérkőzésen. Meggyanúsított és őrizetbe vett egy kormányhivatali osztályvezetőt minősített vesztegetés miatt a Debreceni Regionális Nyomozóügyészség pénteken tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében az MTI-vel. A megalapozott gyanú szerint egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vállalkozó közel 1 milliárd forintos pályázatot nyújtott be egy vidéki megyeszékhely kormányhivatalához. A vállalkozó a pályázat elnyerése érdekében egy közvetítőn keresztül megállapodott a kormányhivatal egyik osztályvezetőjével, hogy pozitív elbírálás esetén az elnyert összeg 3%-át juttatja neki. Lakossági fórumot tart Paksváros önkormányzata, ahol Barnabás István a körzet képviselője a Kurcsatov utca, Babics Mihály utca, Gagarin utca és Barátság utca által határolt tömbelső teljes körű rekonstrukciójának kivitelezési munkáiról tájékoztatja a lakosságot. A fórumra július 6-án hétfőn 17 órakor kerül sor a Csengely Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. Deák Zsolt lett az év tanára a Paksi Proartis alapfokú művészeti iskolában. A klarinét és szaxofon szakos pedagógust jó érzéssel töltött el az elismerés, amit, mint megtudtuk, nem először kapott meg.
2: Tavaly is megkaptam, így van, az év tanára kitüntetést, így van. Mindenképp egy jó érzés volt, és egy elismerés mind a tantestület, mind pedig az igazgató úrnak a részéről. Nagyon jól esett, hozzá kell tennem. Nagyon jól esett. Azért, mikor elkezdi az ember az évet, mindig én is elmondom minden évben, hogy na most idén nem fogom csinálni, a Regina is elmondott, hogy tavaly is elmondtam, hogy nem vállalok többet, nem, most pihenés lesz, most nem hajtom túl magam, aztán minden évben sikerül mindig egy lapáttal rátenni. De hát ugye ehhez azért hozzátársul az is, hogy ugye van több csapatom is, amit vezetek, illetve hát a tanítványaim, ugye akik hát nagyon szeretik a hangszerüket, mint például a Regi is. És többnyire ezek a, mikor elmenjünk egy találkozóra, egy versenyre, vagy akár egy föllépésre, vagy bár mindig megkérdezem őket, hogy van-e kedvük, vagy van ez a lehetőség, mit szólnak hozzá, és akkor mondják, hogy hát tanár úr, hát menjünk. Hát én meg azt mondom, hogy akkor menjünk, ha ők akarnak menni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdődik.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Megérkezett hozzám a stúdióba Deák Zsolt, akit az év oktatójának választottak a ProArtis alapfokú művészeti iskolában. Szia, jó reggel!
2: Szia, sziasztok!
1: És itt van vele Kocsmár Regina, egykori tanítványa, akire jelenleg a Békés Csabai Zeneművészeti Szakgimnáziumnak a tanulója. Szia, jó reggel!
3: Jó reggelt!
1: Na hát Zsolt, először is gratulálok neked.
2: Köszönöm.
1: Illetve Regina, neked is így utólag, bár már az első éves vagy, ugye, ha jól tudom. Vagy
3: már most végeztem az első évet.
1: Most végezted az első évet, de hát nyilván azért az is egy nagy dolog, hogy téged tavaly fölvettek erre a zeneművészeti szakgimnáziumba, bár ugye nagyon messze vagy, tehát Békés Csaba azért nem itt van, oda eljutni Paksról, kelet-nyugat irányba, hát az kihívás, azt gondolom, de nem baj. Ez a szép teher alatt nő a pálma.
2: Főleg, hogy még kollégium sincs a hétvégére, tehát utazik minden héten.
1: Ó, szegény. Na jó, hát akkor majd mindjárt beszélgetünk erről is, de akkor először is Zsolt, hozzád fordulok. Mit jelent számodra, hogy megkaptad ezt az év oktatója elismerést, és ha jól tudom, nem is először?
2: Nem, tavaly is megkaptam, így van az év tanára kitüntetést, így van. Hát tehát mindenképp egy jó érzés volt, és egy elismerés mind a tantestület, mind pedig az igazgató úrnak a részéről. Nagyon jól esett, hozzá kell tennem. Nagyon jól esett. Azért mikor elkezdi az ember az évet, mindig én is elmondom minden évben, hogy na most idén nem fogom csinálni, a Regina is elmondott, hogy tavaly is elmondtam, hogy nem vállalok többet, nem, most pihenés lesz, most nem hajtom túl magam, aztán minden évben sikerül mindig egy lapáttal rátenni, valahogy úgy jön ki. De hát ugye ehhez azért hozzátársul az is, hogy ugye van több csapatom is, amit vezetek, illetve hát a tanítványaim, ugye akik hát nagyon szeretik a hangszerüket, mint például a Regi is, és többnyire ezek a, mikor elmenjünk egy találkozóra, egy versenyre, vagy akár egy föllépésre, vagy bár mindig megkérdezem őket, hogy van-e kedvük, vagy van ez a lehetőség, mit szólnak hozzá, és akkor ők mondják, hogy hát tanár úr, hát menjünk, hát. Én meg azt mondom, hogy akkor menjünk, ha ők akarnak menni.
1: Ja, értem. Jó, hát de tudod, ha valaki szereti, amit csinál, akkor igazából ezt nem is ilyen teherként éli általában meg, hanem ez egy szórakozás is, nem? Meg egy picit így...
2: Hát ugye ezt azért személyenként változik, mert hála Istennek azért elmondhatjuk iskolai szinten, hogy ugye nálunk nem csak a hobbi zenélésről van szó, tehát nem csak arról szól, hogy valaki idejön, és akkor hobbiként eljön zenélni, hanem arról is, hogy akár egy élethivatást tudunk adni ugye a gyereknek. Ilyen például pont a Regina is ezért is jött be ugye velem ide, mert ugye, ahogy mondtad, ő már tavaly ugye zenészként folytatta a tanulmányait, nagyon megszerette a hangszer, de már több ilyen tanítványom van, például Ilyás Lili, ugye fölvételt nyert a Győri Zeneművészeti Egyetemre, nagyon büszke vagyok rá, vagy Tóth Benedek, első tanítványom 16 évvel ezelőtt, mikor elkezdtem ezt a szakmát. Ő mára már klarinétművészként végzett a Győri Egyetemen szintén. És akkor van még egy Eisenberger Alizom, aki a Zeneakadémián van, muzikológián. Például is a Reginának a testvére Csenge, aki szintén járt már itt a stúdióba. Ővele nagyon szurkolunk neki, mert ugye hát idén szeptembertől készülünk a fölvételire, úgyhogy nagy munka vár előttünk.
1: Na, oké. Akkor Regi, most egy picit hozzád fordulok, hogy ugye miért a zenei pálya irányába mentél el, és például az, hogy tanár úr tanított, ez mennyire meghatározó abban a döntésben, hogy te a zenei pálya felé mentél el?
3: Hát igazából én az órákon nem egyfajta érzést értem át, hogy rám erőltetik ezt, vagy valami, hanem igazából látszott az, hogy ez egy szenvedély, és hogy szereti, amit csinál a tanár úr, és így én is megszerettem nagyon ezt a hangszert, és igazából én már úgy kerültem, tehát én hetedikesként már úgy készültem, hogy én akkor zenei pályára készülök, és igazából én abba a fél évben, amíg a tanár úrhoz jártam klarinétra, én igazából úgy megszerettem ezt a hangszert, hogy én azt el is döntöttem, hogy én nem is szeretnék más irányba menni, csak ezt szeretném csinálni.
1: És hol látod magad? Te is például tanárként látod magad, mondjuk egy 10 év távlatában, vagy úgy klarinét művészként, hogy mondjuk egy szimfonikus zenekarban játszol, vagy szólóban?
3: Hát igazából én szeretnék tanár lenni. Inkább a zenekar felé tekintek, a szimfonikusba, például Pesten valahol helyezkedni, de igazából nekem a tanári pály egy kicsit messze áll, mert én nem érzem úgy, hogy én például egy tanárnak jól lennék.
1: Értem. De egyébként Pakson miért nincs még szimfonikus zenekar? Én ezt nem értem. Nincs elég hangszeresünk?
2: Nincs meg hozzá kellő hangszerállomány se.
1: Aha.
2: Tehát például nincs nagy bőgő tanár, hogy lehessen mondjuk akár egy gyerek szimfonikus zenekart összehozni, de ha bele kicsit mélyebbre menjünk, akkor nincs kürtanár, aki mondjuk kürt, mert most vannak kollégák, akik tanítják a kürtöt, de ők nem kürtösek.
1: Aha, értem.
2: Kürtös kollégák értelem szerint. Vagy nincs oboa, vagy fagott tanár például se hangszer.
1: Hát akkor
2: ez még van sok hangszer hiánya van ennek. Igen.
1: Na visszatérve hozzá, Zsolt, te milyen indítatásból választottad a pedagógus pályát?
2: Hát én nem így terveztem.
1: Sok pedagógus mondja egyébként, hogy az élet így hozta.
2: Igen. Hát igazából nekem édesapám is zenész, és képzelj el, ezt szeretném itt elmondani, nagyon büszke vagyok apura, mert idén kiválasztották a díszpolgár címre Makó városába, ugye a zenei életért díszpolgár kitüntetésre. Ugyanis apukám 73 év és a mai napig zenekart vezet, tehát a Marosparti Deák Big Bandet vezeti, és átjár Hódmezővásárra még zenekarozni ráadásul. Azt azért tudni kell, hogy nekünk az egész életünk az a zeneköré orientálódott. Apukám miatt 35 évig volt, ha jól emlékszem, a Szegedi Színházban, mint első trombitás, illetve ugye utána tanított hosszú évekig a Makói Bartók zeneiskolában, és ott alapított meg több fúvózenekart is, amiben nemzetköziket jártunk, nyertünk, stb. Tehát igazából ez a zenei kulturális életben születő, mert nekem a két testvérem is zenélt. Az öcsém vadász kürtözött, a bátyám a mai napig tenor szaxofonozik. Hobbi szinten, élettem hivatásos zenész. És mindig is az volt az álmom egyébként, hogy majd én valami szimfonikus zenekarba, vagy nagy hivatásos zenekarban leszek egy ilyen fregoli játékos. Én nagyon szerettem a basszus klarinétot, meg ezeket a váltó hangszereket, és aztán az egyetemi időszak alatt úgy alakult a történet, hogy elég beteges kezdtem lenni, és akkor jött a karmester úrral, Török Géza karmester úrral beszélgettünk, és mondta, hogy hát, hogy a zenekarban ugye nagyon hosszú időket végig kell ülni, nagyon sok próbával jár, ugye a színházba előadások közepette nem igazán jó dolog az, ha valaki beteges, és akkor állandóan föl kell állni, vagy ki kell menni, vagy stb. Úgyhogy így már orientálódott a dolog, hogy hát itt a tanári pálya fog inkább érvényesülni. De itt is nem, nekem nem igazán ez a tanári rész, ami volt, hanem maga a hangszer szeretet, amit a Regina is mondott, amit Sanda, mert sosem beszéltünk erről, megmondom őszintén, de mindig gyanítottam, hogy valahogy ez fogta meg őket, hogy én nagyon szeretem a hangszereimet, és mindig próbálok tökéletességre törekedni, amennyire tőlem telik, meg az egészségem hagyja, és ez az a hozzáállás, amit ők is látnak, hogy mindig bejönnek a terembe, és bármi van, én mindig gyakorlok, én mindig keresem az ideális hangot, mindig valamivel küzdök, mindig valamivel bogarászok ott a hangszeren. Ez a szünetekben is érvényes, tehát, hogy minden nyáron, igazából hiába voltak szünetek, őszi, tavasz, nyári, téli, mindig jöttek hozzám. Vagy közös projektet találtunk ki, vagy valamin dolgoztunk a gyerekekkel. Volt olyan gyerek, akivel azért dolgoztam, mert nehézkesen ment neki az éves tanulás, és láttam benne a szándékot, hogy ő akarja csinálni, szereti csinálni, csak valami akadály van, ami miatt nem sikerül neki úgy a hangszeren tanulni, és nekik őket is fogtam, és akkor behívtam ugyanúgy a nyáron is, gyertek, és akkor dolgozzunk, és nézzük, hogy mi a helyzet, és ők is tök jól vizsgáztak már, én nagyon büszke voltam rájuk. És akkor így alakult ki az egész dolog, hogy mikor Pakson meghirdették ezt az állást, és Simon Péter igazgatóra lejöttem egy beszélgetésre, akkor mondta a főnök, hogy hát ő neki nagyon tetszik az önéletrajz, és ez a hozzáállás, hogy ez a kamara, tehát nekem ez volt mindig a fő. Egyébként én kamaraművész is vagyok, tehát mindig kiszoktam hangsúlyozni, hogy a diplomám megnevezése szerint ugye klarinét szaxofon tanár is kamaraművész vagyok, és ez a kamarazene, ez mindent visz nálam. Tehát soha nem a szóló volt nálam, ami megragadott, hanem mindig ez a társas muzsikálás. Ebből fakad ugye a klarinét zenekar is, a kvártett is, amivel most voltunk például Budapesten a Várba játszani, ez a belerusz ünnepség keretein belül hívtak minket. ami volt, vagy éppen kettős versenyek ugye a volt tanítványaim, de most tervezünk már olyat egyébként, hogy a megyén belüli klarinét tanárokkal, meg művész tanárokkal így összebeszéltünk, hogy jó lenne valami megyei szintű kamarát összehozni, tehát valamilyen, bármilyen apropóból, hogy egy kicsit kapcsolódjunk egymáshoz. És akkor így alakult ki ez a tanári dolog, hogy felszabadult az állás, én végeztem az egyetemen, és akkor Péterrel ugye beszélgettünk, és akkor hát mondta, hogy akkor örömmel lát a csapatba, és akkor elkezdtem itt a munkásságomat 16 évvel ezelőtt.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Regina fogalmazott fanatikusok, de én inkább azt mondom, hogy elhivatottak vagyunk, mint fanatikusok, mert azért...
1: Igen, abban van egy pozitívabb kicsengés az elhivatottban, de azért a fanatikus nem azért, nem sem
0: azért, azért, mert a fanatikus az semmi másban nem él. Nekem azért van családom, aha, van azért a ház körül is olyan dolog, amin gondolkodok, hogy mit szeretnék megcsinálni, vagy hogy, vagy akár bármi olyan jellegű más témában is ugye tudunk beszélgetni. Inkább az, hogy elhivatottság rész van benne, mert ugye sokan nem is gondolnák azt például rólunk tanárokról se, hogy nekünk nem ér véget a munkaidő mint zenésznek, hogy lefújtam azt a 2-3 óra hosszámat, vagy akár naponta többszöri több órámat, és leraktam a hangszert, hanem van, hogy még este lefekvéskor is azon gondolkodom, hogy egy darabban milyen technikai probléma van, és azt hogyan kéne megcsinálni, hogy vannak ilyen, most nem látszik, de vannak ilyen manuális mozgások, amikor, mintha kezembe lenne a hangszer, eljátszom a darabot többször, vagy azt a fogást, vagy azt a mozdulatot begyakoroljam, vagy ez bármire igaz, tehát akár egy dallamra, akár egy ritmusra, akár csak egy zenei fogásra, tehát hogy állandóan kattog az agya az embernek. És tanárként nekem meg főleg, hogy mikor véget ér az év, akkor mindig mondja a feleségem, hogy kapcsolj már ki egy picit, nem tudok. Aha. Tehát már a következő darabon jár az agya, már azoknak a gyerekeknek a problémáin, ami esetleg nem sikerült az évben úgy megoldani, vagy éppen aktuálisan előjött egy gond, és már azon agyalgatok, hogy ez hogyan lehet, milyen darabbal, milyen etüddel, vagy gyakorlattal lehet kiszedni a gyerekből ezt a problémát, vagy ráéreztetni arra, hogy hogyan kéne ezt csinálni. Tehát ez állandó kattogás, és ez ugyanez igaz rájuk is, hogy állandóan jár az agyunkba a történet. Aha. Folyamatosan.
1: Regi, a Békés Csabai zeneművészeti gimnáziumban hasonló dinamikus klarinét tanárod van, mint amilyen Zsolt?
2: Annyira nem, de...
1: Igen, azért itt van egy extra energia, úgy érzem én is.
2: Igen.
1: És hogy vált be egyébként, szereted Békés Csabát?
2: Imádom, tehát igen? Én minden percét szeretem ott tölteni igazából, egyáltalán nem bántam meg, hogy oda mentem, és tényleg nekem olyan Békés Csaba, mint egy második otthon, tehát ott az iskolába is, a barátaimmal is, tehát nekem tényleg olyan, mint egy második család.
1: Uh-huh. Szereted, na, ezt jó hallani. Zsolt, neked vannak olyan pedagógiai alapértékek, amiket így mindig szem előtt tartasz, és abból nem engedsz?
0: Igen, van. Van. Tehát az első, az mindig az, hogy próbálom mindig föltérképezni a gyereket, akivel éppen dolgozom, és nagyon fontos az, hogy milyen környezetből jön. Tehát, hogy most nem feltétlenül arra gondolok, hogy hátrányos helyzet vagy nem, hanem azt, hogy a családnak is milyen a zenéhez való hozzáállása, hiszen hogyha a szülők nincsenek a háttérbe, és ezt sokan nem is gondolják, de ha nem segítik a munkánkat, tehát nincs egy folyamatos kontakt, tehát én nagyon törekszem arra, hogy a szülőkkel is mindig folyamatosan beszélgetünk, mindig leadjam az információkat, ha baj van, azonnal szólok nekik, én vagyok az első, hogy figyelj, ez történt, az történt, tudjatok róla, nincs probléma, rendeztem, de ez a helyzet van, megköszönik általában nagyon hálásak érte a dologért, hogy akkor úgy figyelni a gyerekre is, hogy hogyan kell hozzá viszonyulni. Mert ugye nekem, ahogy beszéltünk is, az a legfontosabb, hogy én nagyon szeretem a hangszereimet, ezt próbálom kellő alázattal is csinálni, tehát tisztában vagyok a korlátaimmal, és ezt a gyerekeknek is úgy átadni, hogy őnek ugyanez jöjjön le. Tehát amikor jön egy gyerek, akkor ezt lássa, hogy ez a hangszer, ez milyen szép, mit lehet vele csinálni, hova lehet vele eljutni, illetve az, hogy mindig elmondom nekik azt, hogy a zene, a hangszer, az nem csak arra alkalmas, hogy hobbiként játszak vele, hanem akár arra is, hogy a belső érzéseimet ki tudjam vele fejezni. És nagyon sok tanítványomat erre tanítottam, és nem egy ilyen tanítványom volt, akiben nagyon, nagyon erős szorongás, belső feszültség volt, hogy ez fújja ki magából, ugye, uh-huh. Mint fúvós hangszerenként, hogy tegye bele a hangszerbe, tegye bele a játékába. Nem muszáj feltétlenül egy adott darabban, elég, ha csak előveszi, és csak magának játszogat bármilyen kreatív dallamot, és tegye abba bele. És rájöttek ők is erre, hogy ki tudnak itt szépen engedni. Tehát, hogy ez a fajta... hogy mondjam, zeneszeretetnek az átadása. Tehát ez mindig szem előtt van, hogy sokszor vissza kell lassítanom, mert vannak ilyen nagyon tehetségesek, mint a Regina, vagy akár a tesója, vagy a többiek, és akkor ilyen az emberben elindul egy ilyen hajtás, hogy na, akkor a többit is, is,

0: ugyanígy vigyük, és akkor mindig akkor be kell húzni a kéziféket, mikor van egy olyan gyerek, aki nehezebben halad, vagy nehezebben érez rá, most is vannak ilyenek, és annyira boldog vagyok, hogy többnyire azért majdnem mindegyikkel sikerül elérni azt, hogy ráérezzenek arra, hogy hogyan tudják magukévá tenni ezt a hangszert. Azoknál nem sikerült többnyire, ahol nem partner a gyerek. Tehát ahol rájön arra, hogy ezzel dolgozni kell, ezzel, ez nem olyan, mint egy foci, vagy egy nem tudom, rúgom a labdát, és akkor megyek utána. Most bocsánat, nem bántani akarom a sportot, csak azért teljesen más lényegében ez a történet, vagy kimegyek futni, vagy biciklizni, vagy bármi, hanem ezzel folyamatosan foglalkozni kell, és egy folyamatos technikát kell alkalmazni ahhoz, hogy
1: hát jó esetben a fociba is, hogy úgy tudja szabad rúgást rúgni, mint a Szoboszlai Dominikahoz azért nagyon sok gyakorlás kell, hát hogy rúgd meg a labdát.
0: Most hobbiról beszélgettünk, nem feltétlenül arról, hogy van igen. Ez a történet. Tehát, hogy mindig a gyerek van előtérbe, és tehát a gyerek is a zene kapcsolata. Tehát, hogy ezt próbálom mindig úgy formálni, hogy megszeresse a gyerek ezt a hangszert, illetve lássa rajtam is, hogy szeret, és utána majd az szépen magától épül fölfel, és aktuálisan alkalmazkodok a helyzethez.
1: Ahogy beszélsz, azon gondolkozom, hogy mennyire konkurál nálad a család és a hangszer? Mert olyan szenvedéllyel beszélsz a tanításról, a klarinétről, a hangszeredről, hogy úgy felmerül bennem a kérdés, hogy a házassági szerződésedben például ez hogy lett beépítve?
0: Hát ez egy érdekes dolog, mert a feleségemmel való találkozás és a házasságunk az egy isteni csoda, mert nem tudok más mondani rá, tehát tényleg mi imádkoztunk, és sokáig kerestük egymást, mire egymásra találtunk, és amikor mi megismerkedtünk, és ismerkedési szakaszban voltunk, és udvaroltam neki, akkor ő tudta, hogy én zenész vagyok, tehát ő tisztában volt ezzel. Már már sokszor mondta is, hogy nem gondolta, hogy egy zenésszel ilyen nehéz együtt élni, hát...
1: Jó, hát...
0: Ezt anyukámat lehetne megkérdezni, sajnos már nem ér, ugye, a dologban. Hát hála Istennek támogatóak. Tehát, hogy tényleg most is otthon van a feleségem, dolgozik otthonról, és akkor mi fölmegyünk a tetőtérbe, becsukjuk az ajtót, és dolgozunk. Tehát hallja, hogy tehát kihallatszik, tehát hangos hangszer ugye mind a kettő. Igen. Hogy mi ott küzdünk, ezerszer ugyanazt, még egyszer, de valami nem tetszik, és akkor megint, és akkor lemegyünk pihenni, és akkor mindig megkérdezi, hogy nem volt még elég? Nem fáradtad? Vagy Regina, nem fáradtál még?
1: Igen, lehet, hogy azt nem teszi hozzá, nekem már elég volt, de
0: igen.
1: Nagyon tehát, cikli, hogy a támogat.
0: Ami nagyon nehéz benne, az, hogy az idő. Tehát a feleségem mindig azt nehezményezi, hogy mi délutáni oktatásban vagyunk, tehát délután ilyen egy óra fél kettőtől elkezdünk, és sokszor benn voltam este 8-ig. Tehát például tavaly, hát a hétvégén kívül nem sokat látott a feleségem, meg a családom, és ezt sérelmezték is, hogy lefektettem a gyereket, meg reggel elvittem oviba, de napközben már gyakorlatilag ott éltem az iskolában, és én is éreztem egy kicsit sok, úgyhogy idén már próbáltam kompromisszum készebb lenni a dologgal.
1: De hát egy zenész az mégiscsak a zene iránt rajong a legjobban valahogy, nem?
0: Hát így van, de valahogy ha a család nincs mögötte, akkor igen, egy zenész sem tud szárnyalni.
1: Ez így van.
2: Best of Élesztő. Élesztő! A Paks FM-en.

0: Best of Élesztő. Élesztő. A Pax FM-en.
1: A Pódium Tánc Stúdió táncosai vannak itt, és többek között egyébként Báló Vivian koreográfussal is beszélgetni fogunk, de itt van a másik mikrofonnál Tóth Csenge, Luca is. Jó reggelt, sziasztok mindenkinek!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Fantasztikus témáink vannak egyébként, ugyanis nemrég decemberben volt, ugye? 21-én.
2: Igen.
1: Azért kérdeztem egyébként tőled, hogy Csenge vagy Luca, mindkettőt mondjam, Csenge, igen. Luca? Isten, így használod, ez fantasztikus. Szóval nagyon epik, két neved van, én mondom olyan snassz, hogy nekem csak egy. Minden esetre december 21-én volt a Csillag születik az RTL Klub műsorán, ahol te is részt vettél, és táncoltál, és élő show volt, és erről meséljetek el mindent, amit csak lehetséges. Például fantasztikus koreográfiák is voltak egyébként, meg nagyon jó gondolatiság az egész mögött. Hogy történt ez az egész?
2: Igazából azt hiszem, hogy életünk egyik legmeghatározóbb időszaka volt ez. Nekem is, Csengének is, Csenge családjának, de azt hiszem az egész Pódiumnak, hiszen több mint 4000 produkcióból került a top 12 élő adásába. Úgyhogy azt gondolom, hogy erre az egész Pódium táncosai és szülők büszkék lehettek, és egyébként mindenki nagyon szurkolt Csengének. És ez a dátum, amit ugye itt említetteli, ez már igen a maga az élő show volt.
1: Aha.
2: Úgyhogy hát nagyon sokat próbáltunk, készültünk. Én ebben az időszakban megbeszéltem a szülőkkel és a gyermekekkel, hogy ez most a Csengéjé lesz ez az időszak belőlem. Mert nyilván fel kellett többször járnunk Budapestre, fel kellett készülnünk, és az edzők pedig természetesen, hogy a lányok sem maradjanak képzés nélkül, akkor ők dolgoztak, én pedig mindemellett még nyilván irányítottam a munkafolyamatokat, hogy ők se legyenek háttérbe szorítva, hiszen tudtuk, hogy tavasszal indul a versenyszezon, az alapszakos gyerekek meg ugye készülnek a tanévzáró gálára, úgyhogy egy kicsit sokfele voltunk.
1: Igen, igen, gondolom ez kemény volt egy kicsit mindenkinek ez az időszak.
2: Kemény, viszont én nagyon élveztem. Szóval, hogy én nem éreztem úgy, hogy nagyon elfáradnék, mert próbáltam Csengének is ezt mondani, hogy minden pillanatot éljünk meg, és nagyon élvezzük ezt az egészet, és ez egyébként nagyon sokat segít pszichésen, hogy ne fáradjon az ember. Valamint nyilván olyan emberekkel találkoztunk, és én is olyan emberekkel dolgoztam együtt, hogy ez nyilván engem nagyon töltött.
1: Aha, tehát egyben feltöltött is volt neked is amúgy?
3: Igen, nekem is.
1: Igen, abszolút. Szóval, hogy megy a felkészülés egy ilyen sóra? Tehát nagyon tudom, feszített tempójú próbák vannak, és a koreográfiát kitalálni, amúgy hogy épül fel egyáltalán egy ilyen dolog?
2: Feszített tempó volt. Igen, nem mondom, hogy nem voltak mély pillanataink, mert akkor most nagyon nagyot hazudnék. Tehát mind a Csengének is volt, mind a szülőknek, mind nekem is, de mindig támogattuk egymást. Tehát, hogyha a Csenge volt egy picit összerogyva, akkor mentem, és én próbáltam őt felhúzni, meg a szülők, akkor megmentünk a Csengével, és mi a szüleiket. És hogy én pedig nem mutattam ki semmit, én ezt otthon igyekeztem rendezni magamnak, és ugye ez saját családom környezetében, hiszen nem láthattak Csengéjék azért egy olyan vezetőt, akit esetleg ezt nem bírja.
1: De most
2: a felkészülés, igen. Itt ez úgy zajlik ez a folyamat, amennyit szerintem elmondhatunk, hogy itt már nem én egyedül vagyok ebben a sztoriban, tehát azért itt van egy producerek vannak, hatalmas táb, és akkor ugye az RTL Klub fő koreográfusa, ugye Kuruc Sanyi, akinek egyébként én rettenetesen szeretem a munkáját, és nagyon-nagyon inspiráló is volt, hogy egyébként jelentkezzünk, mert nagyon szerettem volna egyébként, nekem ez így mindig benne volt a kis hát most mondom, hogy bakancs listámban, hogy vele tudjak együtt dolgozni, és igazából ezek ilyen közös munkafolyamatok voltak már akkor.
1: Aha, erre szeretnék rákérdezni, hogyha egyetem beszéltek róla, tehát hogy ilyenkor egy közreműködés van, a te ötleteid, vagy a ti elgondolásaitoknak találkoznia kell az ő
2: teljesen ezt nem fejthetjük ki, de annyit el tudunk mondani, hogy igen, itt már azért sok minden más tényező is van, meg azért ez egy stúdió, tehát ő eddig csarnokokban táncolt, meg színpadon, igen. És azért ez az RTL klubnak volt nyilván a beépített színpad a fényekkel, és nem tudom hány, nem is tudom, mondták hány kamera van, hát és akkor honnan veszik, tehát hogy azért ez egy más kávéhez volt. Igen.
1: Na de mesélj akkor erről te egyébként, hogy mi a különbség csengei helyek között, ahol előadod a táncot, például miben más a stúdió, mint...
3: Hát ugye a stúdiónál, ott például fent a Budapesten, ott ugye az RTL székházban voltunk, és ott rettenetesen nagy volt a színpad, meg nagyon sok LED vett minket körül, és 400 valamennyi kamera van beépítve a plafonba, és akkor ugye még vannak olyan kamerák is, hogy a színpadból jönnek elő, úgymond a kamerák, és ez eléggé más volt, hogy mindig a kamerába nézni, meg van, amikor nem is szabadott a kamerába nézni. Ezek elég.
2: Igen, ezt bele kellett pluszba építeni a produkcióba, hogy ő hogy ér a LED-hez, hogy tehát igen, ez azért egy teljesen tényleg más nagyon más volt, amikor csinált mondjuk ugye egy ilyen mi mákasz gördülésnek mondjuk, tehát tulajdonképpen ugye a feje előtt van a lába, és akkor így kijön a semmiből egy kamera, és akkor egy gyupaszálat lehet oda tenni, és akkor így, tehát hogy ugye a térformák a mindennek, tehát hogy ugrik le a lépcsőn egy nagy ugrásba, stb.
1: Gondolom ez is egy kihívás volt azért.
3: Igen.
2: És tapasztalatszerzés, ugye Csengel? Tehát, hogy sok tapasztalatot szerzett nagyon.
0: Igen. Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Viszont azon gondolkozom, hogy tehát, hogyha a táncot magát már nagyon magabiztosan tudod csinálni, akkor ezek a plusz dolgok már olyanok, amiket így könnyen veszel, mint akadály, gondolom.
2: Hát egyébként van, amikor nehezebb, de egyébként van, amikor könnyebb is.
3: Aha. Most nem volt könnyű, mert új koreót kellett összerakni.
1: Meséltek erről?
3: Hát annyit elmondhatunk, hogy miről szólt, hiszen ezt ugye a tévénézők is látták, és szerintem akkor ezt mondja a Csenge.
1: Ja.
2: Igen, ugye én egy kislány táncoltam, aki a legelején el van úgymond veszve, és kint van az utcán karácsonykor, és nem találja a helyét. Aztán kíván egy csillagtól, hogy legyen minden jobb sors, hogy legyen jobb sorsom, és akkor ugye ez a csillag teljesíti a kívánságot, és az nagyon-nagyon fontos, hogy a csodákban mindig hinni kell, mert az álmok valóra válnak.
1: Úristen, igen, ez volt az, amit...
3: Most is kirázza hideg, mert valahol a Csengének a kis életét, maga sajátomat is megint próbáltuk beletenni, hiszen nekünk tényleg egy csoda és egy álom vált azzal valóra, hogy mi tényleg nem gondoltuk, hogy ő ennyi jelentkezőből top 12-es lesz.
1: Igen, és akkor ezt kifejeztétek a tánc koreográfiája révén.
3: Igen, a mi érzésünket.
1: Igen. Maga a koreográfiának az elemei, hogy mikből épül fel, azokat
3: te találod ki? Csengerőségei voltak általában.
1: Azokra építesz rá?
3: Nekem kellett a koreográfiát elkészíteni,
1: igen.
3: Nyilván tematika által.
1: Igen, azt azért megkérdezhetem egyébként, hogy neked ilyenkor fejben hogy áll össze, hogy épített fel, hogy építesz fel egy ilyen koreográfiát, mi az, ami ilyenkor jár a fejedben, mi az, amit csinálsz, járkálsz egy tablettal, és
3: az én fejemben néha mi jár.
1: És rajzolgatsz is,
3: csak meg viccelek, ilyen. Csak hogy nem, hanem az, hogy ezt sokan megkérdezik, és nem tudom, tehát valahogy így jön, tehát én nem tudom, amikor így valaki dalszöveget is ír, vagy régen megírták ugye ezeket a zongoradarabokat, meg stb. Szerintem most se tudják, hogy mi jár a fejükben. Én azt el tudom mondani, hogy ilyen átélt dolgokat, vagy tapasztalt dolgokat, esetleg nehézségeket, én azért szeretek így ugye a koreográfiáimba beleépíteni, és ezáltal próbálok egyedi lenni. És én nagyon mély témákhoz is nyúlok első körben. És ezért is tudok egyedi lenni, mert sokszor a saját dolgaimból, vagy egy ilyen társadalmi problémákból próbálok. De igen, van olyan, hogy kiülök a teraszra, egy pohár vízzel reggel, és miközben hallom a madarak csicsergését, jön egy ötlet, hogy nem tudom, csinálok egy holokausztot.
1: Mármint, na igen, tehát...
3: És ezért mondom, hogyha tudnád, hogy mi jár a fejemben, nyilván nem hétköznapi, de igazából ez így megtörténik.
1: Igen, szóval itt konkrétan a holokausztos tánckoreográfiáról beszélsz.
3: És igen, mert most volt egy olyanunk, ami Európa bajnok lett, és nyilván ez egy olyan téma, amit nem sokan dolgoztak fel még Magyarországon. Sőt, azt hiszem, gyermek szólóban nem is, külföldön igen. Nem volt hétköznapi.
1: Hát nem. És rá is kell kérdeznem amúgy, hogy ezt hogy kell elképzelni. Tehát egy ennyire súlyos téma.
3: Ez nagyon nehéz.
1: Hogy néz ki tánc formájában? Tudom, hogy ezt látni kell, igen, hogy ezt látni kell.
3: Igen, én azt gondolom, hogy drámát koreografálni szerintem a legnehezebb, és még nehezebb gyerekeknek. Tehát a gyerekeknek mondjuk, mint a Csengének a válogatón, ugye, hogy tüdőbeteg gyermeket táncolt, hogy nem mehet ki a szobából, és ugye ez egy ilyen megemlékezés volt, ugyebár a régi Pál utcai fiúk idejében, ugye a Lázban elhunyt gyermekeknek. Yeah. Tehát, hogy neki most abba a szerepbe bele kell magát élje. Nem, nagyon nehéz. Tehát, hogy ugye azért akkor voltál 11, amikor azt megcsináltuk. A Fanni most ugye 12 éves.
1: Fanni. Szia, Fanni. Hello, Fanni.
3: Igen, tehát, hogy...
1: Leülhetsz akár oda a harmadik mikrofonhoz, mit szólsz hozzá?
3: Igen, és igazából nyilván nekem nagyon figyelnem kell koreográfusként, hogy ez ízléses legyen. Tehát nem lehet túl sok, nem lehet túl kevés. Aha. Szépen fel kell építeni, és igazából mi a gyermek részről indítottuk, vagy a gyermek részről fogtuk meg, hogy egy gyermek mit élt át egy holokauszt táborba, vagy amikor ugye elvitték. Tehát én ezt azért ráírom gyerekekre.
1: Igen, igen. Másrészt, mielőtt rá fogok kérdezni itt egy-két dologra tőletek, azért tehát ilyenkor egy ilyen témának, mint amilyen például a holokauszt, kicsit beleásod magad, utána nézel dolgoknak, amiket fel tudsz
3: mindennek
1: használni.
3: Mindennek, tehát mi megszerezzük akkor abból az időből való eredeti zsidó bőröndöt, azzal táncol egyébként Fanni, minden a ruházat, a hajviselet, a minden, a zene tulajdonképpen, nyilván wow. Mi egy klasszikushoz nyúltunk ugye a Schindler listájának a zenéhez, tehát ez nyilván mindenki egyébként szerintem ehhez nyúlna, mert ez egy klasszikus, és igen. Mindenki megismeri, igen. Meg hát ugye oda kapcsolódik nagyon, és igazából ezt nagyon ügyesen, okosan fel kell építeni, hogy érthető legyen, értsék, hogy miről szól.
1: A sztorit. Uh-huh.
3: A sztori, igen, és nekik ezt az arcukkal át kell adniuk, tehát ebben van egy nagyon erős színészet is, nem csak tánc, és akkor még ugye olyan táncelemeket is kell beletennünk, hogyha ő nyilván egy holokauszt tábort van levő ott létett táncol, akkor nem csak az ő erős elemeit kell beletennünk, hanem mondjuk neki kell elesetten táncolni, neki meg kell jeleníteni a mozgásával a félelmet, bevágtunk különböző hangeffekteket, hogy bejönnek a katonák a kutyákkal, ő összerezzen, hogy pakolja össze a bőröngyét, hogy siet vonathang, tehát ez egy nagyon komplex összetett munka.
1: Igen.
3: Igen, igen.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Népszavazást tartottak szombaton Szlovákiában, írja az MTI. Az ország történetének 10. köznépi cenzusán egy a legfőbb közjogi méltóságok javadalmazását érintő kérdésről, valamint a különleges ügyészség ismételt létrehozásáról lehetett véleményt mondani. Kapitány István visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT-nél betöltött igazgatósági elnöki tisztségéből pénteken. A hírt a gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Facebook oldalán, és egyben azt is közölte, hogy Guller Zoltán tagi tisztségéből is visszahívta. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a Duna vízhőmérséklete annyira csökkent, hogy a paksi atomerőmű pénteken megkezdhette teljesítményének visszaemelését. Az erőmű az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma miatt volt kénytelen visszafogni a termelést. Mint ismeretes az előírások szerint, a hűtővíz visszavezetése után a Duna hőmérséklete meghatározott határértéket nem haladhat meg, ezért a magas vízhőmérséklet miatt az atomerőmű korábban több lépcsőben csökkentette a teljesítményét. A miniszter mostani közlése szerint a folyóvizének lehűlése lehetővé tette, hogy az erőmű megkezdje a termelés fokozatos visszaállítását. Birítói napot tartanak Paks külső település részén. A 20 évre visszatekintő rendezvényről Marton Renáta főszervezőt kérdezte Graca Levente.
3: Ez a közösség már 20 évvel ezelőtt is tartott birítói napot, és a rockzenére építették az egész eseményt, úgyhogy ezt a hagyományt ezt követjük tovább mi is, és ebben az évben fantasztikus fellépők lesznek. A rockzenével kezdtük, és az egész közösség ezt nagyon várta minden évben, majd kiegészült, hogy délelőtt is legyen valami nagyon jó program egy gulyás bajnoksággal 6 évvel ezelőtt. Nem csak ugye helyiek főznek, hanem rengeteg olyan birítói lakos van, aki már elköltözött, és ilyenkor visszajön. Úgyhogy ezt nagyon szeretik, és hát mi is szeretjük azt, hogy hívhatunk meg ilyenkor mindenféle különleges embereket, és akkor idén úgy döntöttünk, hogy a szárvendég az a Bede Robert lesz, aki egy mesterszakács, és wow. Ő még ezen az eseményen látványfőzést is fog csinálni nekünk.
2: A birítói közösségi házban megrendezésre kerülő rendezvényen gyermek és családi programok is várják az érdeklődőket, az est sztár vendége pedig a Kártágó zenekar lesz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
2: Szép napot kívánok a hallgatóknak! 2026. július 5-én vasárnap 11 óra 2 perc van. A mai Heti Körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként Kovács Antallal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójával, Kapitány István látogatásáról beszélgetünk, emellett szó lesz a Tolna megyei Tiszás Romák találkozójáról is, melyet a Paksi Romatom Tiszasziget szervezett, de ellátogatunk a Paksi Gastroblues Fesztiválra és a Duna Szent Benedeki Lovasnapra is. Tartsatok ma délelőtt is velem, a mikrofonnál déli 12 óráig Harmad Gabit halljátok. Egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Az elmúlt egy hétben két alkalommal is leterhelték a paksi atomerőművet a hőségriadó hetében a felmelegedett Duna miatt. Június 27-én szombaton a 3-as blokk teljesítményét csökkentették 243 megawatttal, másnap vasárnap pedig további 320 megawatt csökkentést rendeltek el, ezt követően viszont június 29-én és 30-án az ellátás biztonság érdekében részleges felmentést kapott a további csökkentések alól az atomerőmű. Ez utóbbi intézkedés mindenképpen szerencsés, mert az atomreaktorokat nem arra tervezték, hogy újra és újra visszavegyék a teljesítményét, hangsúlyozta az ügy kapcsán rádiónknak dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója.
2: A mi atomerőművenk az korlátozottan alkalmas arra, hogy a ilyen szintű menetrendtartásban részt vegyen. Az, hogy fölöslegesen rángassuk, az semmiképpen nem. Ugyanakkor azért azt figyelembe kell venni, hogy az atomerőmű mindenkor betartotta azokat a környezetvédelmi előírásokat, ami a kibocsátásunkra jellemző. Az atomerőműnek az egyetlen környezetre valóban megmérhető hatása az a Duna hőmérsékletének egy picit megemelése, de nálunk a szabályok betartása az nem mérlegel. Tehát ha van egy szabály, akkor ezt nekünk be kell tartani, és azon messz várja el tőlünk az ország, a nukleáris biztonság érdekében lévő szabályokat is be kell tartanunk, és a környezetvédelmi szabályokat is. Amikor ezt a 30 fokos korlátot meghatározták sok-sok évvel ezelőtt, akkor senkinek eszébe nem jutott, hogy valaha ezt a 30 fokot megközelítjük. Ezt 2017-18-ban volt először, amikor megközelítettük, és vissza is kellett terhelni, majd 22-23-24-ben újra, tavaly nem, közelében voltunk, de nem, most pedig átléptünk mindent. Tehát nyilvánvalóan olyan szinten melegszik a Duna, hogy ezt az egészet újra kell gondolni. Azt, hogy igazolni tudjuk, hogy, és ezekkel a vizsgálatok például lezajlottak tegnap előtt, hogy a Duna élővilágára, a halakra, a kagylókra egy komoly vizsgálat zajlott, nincs érdemi negatív, előzetes eredmény, nincs érdemi negatív hatással ez a hőmérséklet emelkedés. A meleget azt szeretik a halak, meg igazából mindenki, az oxigén szint számít. És azzal, ahogy az atomerőműből a meleg víz bejut, megtörve sok plusz oxigént visz be a rendszerbe, éppen tegnap védett hal fajok közvetlenül a melegvizes torkatnál is tudtunk találni, illetve tudtak találni a szakértők, mert ezt kell megfelelően tudnunk bemutatni. A kapitány úr, aki egy felelős döntéshozó ebben, nyilván az ország érdekében meghozta azt a döntést, hogy felmentést kaptunk a további leterhelés alól, de azért azt gondolom, hogy teljesen jogosan is jól tette, eljött és személyesen megnézte, hogy mit, hogyan csinálunk, és meg is akarta érteni. És megegyeztünk abba, hogy ezt az egész korlátrendszert, ezt a jövőben egyeztetve az élő környezetvédelmi minisztériummal pontosítani fogjuk.
1: A keddi napon látogatást tett az atomerőműben kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter Tóth András energetikai államtitkárral együtt érkezett Paksra abból a célból, hogy a hőségriadó és a megdőlt melegrekord ideje alatt személyesen egyeztessen azokkal a szakemberekkel, akik Magyarország biztonságos villamosenergia ellátásáért dolgoznak. Dr. Kovács Antal a látogatásról úgy nyilatkozott, hogy az egyeztetés alatt elsősorban az atomerőmű Dunára gyakorolt hatásairól volt szó.
2: Mutattuk, hogy igazából miről beszélünk, mi az a vízmennyiség, amiben megy. Lementünk a Dunapartra közvetlenül a melegvizes torkolat mellé, hogy érezze, hogy mekkora víztömeg van, mit művelünk ezzel. Innen lett egy jó benyomás, illetve a látogató útvonalon, a látogató folyosóra még be tudtunk menni, a blokkvezénylőbe be, Kukucsgát. Bemenni nem tud a blokkvezénylőbe, mert nyilván az nagyon szigorú feltételek mellett van, de be tudott nézni, és az érdekes, ott is az emberek érdekelték, hogy mennyit kell ahhoz tanulni, mennyit kell dolgozni, mit csinálnak ezek az emberek, hogy élnek. Tehát azt gondolom, hogy ő nála azt lehetett érezni, hogy az ember nagyon fontos. És mondjuk 3,5 órán keresztül, amikor jó részt nem volt kamera, azért ezt nem megjátsz, az ember nem látszik, hogy valóban ez jött át, hogy őt az emberek érdeklik. Pont olyan, mint ami ennek látszik. Mosolygós, pozitív, és neki az emberek nagyon fontosak. Kíváncsi volt mindenre, mindenkire, mert érdeklik az emberek. És a csapat, az összefogása, az emberek, azok nagyon fontosak. És igazából az érdekelte, hogy kik azok az atomerőművesek. És arra akart választ, meg benyomást találni, és ezért mondom 3,5 órát rászánt. És igazából tett egy ígéretet, hogy most nyilván nagyon sűrű a nyár, sok minden van, ősszel eljön úgy, hogy egy kicsit több emberrel tudjon találkozni, akár az atomerőben egy fórumot tartani, ahol mindenkivel lehet beszélgetni. Tehát abszolút nyitott volt az egész lénye, a hozzáállása, mindenkivel megállt beszélgetni, akivel találkoztunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kölcsönösen pozitív látogatás volt ennek.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti Körkép. Let me tell you.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti Körkép.
1: Paksváros önkormányzata csütörtökön este a Csengely Dénes Kulturális Központ színház termében tartotta a Semmelweis napi városi ünnepséget az egészségügyi dolgozók számára. Az est folyamán került átadásra a Pongrácz Sándor kitüntetés, melyet dr. Ziegler Csaba vehetett át. A kitüntetett 1999 óta dolgozik Pakson, a hármas körzet házi orvosaként.
2: Igazából három nagy fordulópont volt az életemben. Természetesen, amikor végeztem az egyetemen, 5 évig dolgoztam a szekszárdi kórházban, utána 5 évig egy kis faluban, Pálfán. Ott igazából megszerettem ezt a házi orvosi állás tevékenységet. Vegyes körzetben voltam, gyerekeket gyógyítottam, szociális otthon, 0-24 órás ügyelet volt. Abban mondjuk egy kicsit bele is fárad az ember, őszintén megmondva. 99-ben, immár 27 éve vagyok itt Pakson. Nagyon megszerettük ezt a várost a családommal. 2 lányt neveltünk föl, ők is jól érezték magukat, iskoláikat itt végezték. Feleségemmel együtt nagyon jó beilleszkedtünk, barátaink vannak. Hát szeretnénk még 20 éveket eltölteni ebben a városban. És így most nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ettől a várostól megkaptam ezt a elismerést.
3: Gratulálok hozzá. Üzenet esetleg az egészségügyben dolgozóknak, vagy dolgozók felé megfogalmazódott-e önben?
2: Azt gondolom, hogy a betegek felé mindenképpen valamilyen alázattal kell lenni. Meghallgatni őket, talán az a legrosszabb orvos, aki futószalagon kezeli a betegeket. Tehát meghallgatjuk őket, akkor is, ha éppen nem a szakmánkba vág, vagy nem annyira érdekes számunkra, amit mondanak, de azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a betegellátásban. És utána azt gondolom, hogy a terápiában is könnyebb dolgunk lesz.
3: Jövőt illetően mi az, ami megfogalmazódik önben? Mert hát azért még van egy jó pár év, évtized? Ezt kérdésként teszem föl ön előtt.
2: Inkább azt mondom, hogy jó pár év van vissza. Még a jó pár is kérdés. Hát nem titok, 64 éves leszek az idén. A nyugdíjas koromig mindenképpen szeretnék dolgozni. Utána meglátjuk majd, ez nyilván az egészségtől, a családtól függ. Azt gondolom, hogy 1-2 évet még ráhúzni nyugdíj után az nem probléma.
3: Ön egyébként hova valósi, honnan érkezett Paksra?
2: Alapvetően bátaszéki vagyok. Édesapám fogorvos volt Bátaszéken. Ő is 40 néhány évig dolgozott folyamatosan ott a városban. Megbecsülték, szerették. Talán otthonról hozom ezt a orvosi hivatás iránti szeretetet és elkötelezettséget.
0: Heti Körkép.
1: Új tematikus fotókiállítást nyílt csütörtökön este a Városháza előtti térgalérián, melynek témája ezúttal a Gastro Blues Fesztivál. Megnyitó beszédet Barnabás István alpolgármester mondott a megjelenteknek. A kiállítás megnyitón zenélt az idei Gastro Blues egyik nemzetközi vendége, Séno Firél ír énekes dalszerző, valamint dr. Gál Gábor és Cseke Gábor. A kiállítás részleteiről Páfi Katalin kolléganőnk kérdezte Gárdai Ádámot.
4: Megnéztük az előző kiállítást, és annak alapján próbáltuk úgy összeállítani a mi kis fotókiállításunkat, hogy mindenből egy kicsit csüpegessünk. Tehát a korai évekből, illetve az elmúlt évekből is válogattunk fotókat. Nem csak fotók vannak itt, hanem különböző olyan leírások, sajtótükör, tehát kis cikk részletek, amik elmondják a fesztiválnak kicsit a történetét is, de ezek csak ilyen kis szemek a láncba, hiszen rengeteg anyag van, amiből tudtunk válogatni, hála Istennek.
3: Az elmúlt évtizedeknek egy-egy kiemelkedő, különleges történéseit is próbáltátok, ugye, megeleveníteni itt fotóformájában, ha egyet-kettőt kiemelnél.
4: Igen, szerencsénk van, hogy olyan előadók fogadták el meghívásunkat, mint például a Jet Rotel, vagy a Beth Hart, Aldi Meola, akik szerintem nemzetközi színvonalon is egy jelentős előadók. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen kisvárosnak nagy fegyvertény, hogy elfogadták annak idején a meghívásunkat, és esetleg ugye, társrendezvényei lehetünk anno az Európa Kulturális Fővárosa Pécsi programjainak, ez is egy nagy fegyvertény, és hát nem csak előadók vannak ezeken a fotókon, hanem emléket állítunk főzőversenyeknek, a templomi koncertek is külön hangsúlyt kapnak, illetve a borkóstolók is.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti Körkép.

0: Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: A Charlie Firpo Blues Band klub koncertjével vette kezdetét hétfőn a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál. A zenekart Fej Gábor, a banda dobosa hívta életre, egy régi vágya megvalósulásaként. Szeretett volna egy olyan jókedvű emberekből álló csapatot, akikkel eljátszhatja a kedvenc rock blues dalait. Ez 2020. decemberében meg is valósult. A zenekar első koncertje a 29. Nemzetközi Gastro Blues Fesztiválon volt 2021. júliusában. A repertoárjuk folyamatosan bővül, immár a többi zenekari tag kedvelt dalaival. A zenekar gitárosa Fej Dániel, basszusgitárosa Ulbert Péter, dobol, énekelés, vokálozik Fej Gábor alapító, vokálozik Bese Dóra. Az együttes énekese Son Virág, aki érdes blúzos hangjával hamar a közönség szívébe lopta magát. Virággal a koncert szünetében Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
2: Fej Gábor alapította ezt a zenekart, méghozzá 2020-ban alakult a zenekar, tehát egy 5 éves, és igazándiból azzal a szándékkal alakult meg, hogy egyszer összeállunk. Ő, neki ez volt a terve, hogy a kedvenc számait így összerakjuk, és igazándiból egyszeri alkalomra összeállunk, de annyira jól sikerültek a próbák, meg annyira élveztük ezt az egészet, így mindenki, hogy akkor megalapítottuk ezt a zenekart. Így alakult a Charlie Firpo Blues Band.
3: Egyre sűrűbbek a fellépéseitek itt az elmúlt évek alatt. A Gastro Blues Fesztiválon hanyadik alkalommal vesztek részt?
2: Az első fellépésünk az pont a Gastro Blues Fesztivál volt 5 éve, tehát 2020-ban, és azóta minden évben itt vagyunk. Most mi kezdtük ezt a hetet, úgy alakult.
3: A repertoárotok, gondolom azért az 5 év alatt sokat változott.
2: A zenekar nagy része az nem profi zenész, úgyhogy elég nehéz összehozni a próbát. Úgyhogy a repertoár az olyan nagyot nem változott, mindig tanulunk új számokat, minden fellépésre vannak új számok, és hozzárakja minden zenész és mindenki a kedvenceit.
3: Rólad mit kell tudni? Tehát te tanultál, én

0: Próbálom képezni magam. Előtte igazándiból nem semmi képzettségem nem volt, se hangszeres, semmilyen ilyesmi, hanem világéletembe szerettem énekelni. Néptáncoltam az egyetemen, és a néptánccal együtt jár az éneklés, tehát hogy én népdalokat énekeltem nagyon szívesen előtte. És igazándiból nekem vicces, de 4 sógoromból 3 zenész van, és még így az egyetemi évek alatt a nővérem férje az, aki így mondta, hogy jó lenne énekelni, és akkor ő vele is volt egy ilyen kis formáció, de nagyon rövid életű volt sajnos, mert utána én terhes lettem. És jöttem Paksra, tehát pont elindult volna valami, volt 2 fellépésünk, aztán vége lett, és aztán a gyerekek elvontak, tehát 1 gyerek, 2 gyerek, 3 gyerek, és akkor igazándiból 5 éve kezdtük el ezt újra így. A Fej Gáborra.
1: Nagyon egyedi és érdekes, érdes hangod van, mondhatom ezt. Mi a visszajelzés neked?
0: Hát ez a visszajelzés, igen, hogy érdes, kicsit rekettes. Világéletemben ilyen hangom volt, tehát gyerekként is egyébként sokat csúfoltak érte. Hogy olyan repett fazéknak hívtak. Világéletemben ilyen hangom volt, csak most már látom, hogy tetszik az embereknek. Gyerekkoromban meg mondjuk inkább szégyeltem.
1: Hát de most már mondhatjuk így is, hogy ajándék a hangod.
2: Heti körkép.
3: Július 4-én rendezték meg a Duna-Szent-Benedeki lovasnapot és a 4. Vargyas Mihály emlékversenyt. A több mint 2 évtizedes múltra visszatekintő rendezvényt a település korábbi polgármestere Vargyas Mihály hívta életre, akinek 2022-es halálát követően a szervezők tiszteletük kifejezéseként emlékversennyé nyilvánították a Duna-Szent-Benedeki lovasnapot, mondta a rádiónknak Vargyas László, a település jelenlegi polgármestere.
4: Ennek már több mint 2 évtizedes hagyománya van, tehát 20 éves múltra rendelkező lovasnapról beszélünk, aminek az alapítója közt egy fő mozgató rúgója volt édesapám, tehát a 2000-es években a lovat szerető emberekkel, barátaival, itt a környék településen élőkkel összedugták a fejüket, és megálmodták ezt, hogy megrendezésre kerüljön egy lovasnap itt, aminek a helyszínét ő biztosította itt Duna-Szent-Benedeken. Természetesen volt ez valamikor a szomszéd településeken is, de szép lassan azért ugye az a lótulajdon, tehát a lótartás egy kicsit elavultá vált, és egyre kevesebb lovas emberrel találkozunk itt a környéken, ezért Duna-Szent-Benedek és Géderlakon maradt meg ez a lovasnap. Tehát maga azért, hogy emlékverseny legyen, azért itt édesapám kezdte el ennek a lovasnapnak a megszervezését, eredetét, és ennek köszönhetően szerettünk volna mi szervezők egy ilyen emlékversennyé átvinni ezt a lovasbaráti találkozót. Hát sajnos ugye édesapám már 2022-ben elment közülünk, és így a szervezők, főszervezők szerették, javasolták és előterjesztették, hogy tegyük át ezt a baráti találkozót egy Vargyas Mihály emlékversennyé, innen jön az eredete. Próbáljuk egy kicsit most az idei évben, összegyúrtuk a testvértelepülésünk ide látogatásával, tehát erdélyi testvértelepülésünk fogadjuk csütörtökön, és szombaton a főnapon szeretnénk nekik is ezt a lovasnapot bemutatni, és az ő néptánc csoportuk is tart egy előadást. Próbáljuk színesíteni, ékesíteni ezt a lovasbaráti találkozót, mert végül is ez nem egy kimondott versenyre alapozódik, hanem arra, hogy a lovat szerető, a lovat lótulajdonosú emberek összejöjjenek egy kicsit, elbeszélgessünk, megálljunk a szürke hétköznapok után, egy picit leüljünk, megnézzük, kinek milyen lova van, ki hogy hajtja, ki hogy foglalkozik vele, a tudást átadjuk egymásnak, és eltöltsünk egy kellemes napot együtt. Tehát ennek ez az eredete, ez így van már. Tavaly évben sajnos elmaradt, próbáltuk a kánikulát kikerülni, hogy vagy előbbre hozni, vagy egy kicsit későbbre tenni az évszakba, tehát hogy ne legyen ebbe a nagy forróságban, melegségben, de sajnos többi rendezvényekkel mindig ütköztünk, és így a főszervezők úgy döntöttünk, hogy maradjunk ebbe a júliusi hónapba, ami már

20 éve így működik, ez egy hagyomány szinte már, és így most hétvégén ezt meg fogjuk tartani. Heti Körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: Múlt pénteken este Pakson a Csengely Dénes Kulturális Központban Tolna megyei tiszás romák találkozójára került sor. Az összejövetelen a Tolna megyei roma és romákkal szimpatizáló tiszás aktivisták, szigetek, szigettagok mellett az ország több területéről érkeztek. A találkozó részleteiről a házigazda Paksi Romatom Tisza sziget vezetője, Lakatos Lajos esélyegyelőségi szakember beszélt Páfi Katalin kolléganőnknek.
2: A mi szigetünknek is, mint ahogy az összes többi szigetnek a megyében az országban, április 12-e után el kellett döntenie, hogy idézőjelben, békeidőben, a hétköznapokban mit kezdöm magával, mint egy informális közösség, aki addig egy bizonyos célért jött létre, és mindenkinek meg kellett találni a saját maga arculatát, saját maga célkitűzését. Valaki kifejezetten szociális jellegű célokat találtak, valaki esetleg környezetvédelmi célokat talált, vagy egyéb közérdekű célokat, mi pedig a szemléletformálásra szerettük volna hangsúlyt helyezni, illetve arra, hogy az állampolgári tudatosságot erősítsük, szakembereken, döntéshozókon, példaképeken keresztül, pódiumbeszélgetéseken keresztül, és ebbe belefér természetesen az állampolgári tudatosságon belül a környezettudatosság, egészségtudatosság, az önrendelkezési képességnek az erősítése. Tulajdonképpen már május elején elkezdtük akkor szervezni azt a programot, amelynek a fő célkitűzése az volt, hogy a békés együttélés promotálja. Megyei szinten találkozunk olyan romákkal, nem romákkal, akik különböző belső-külső paramétereiktől függetlenül, de egyetértenek a célkitűzéseinkkel, vagy az elképzeléseinkkel. Roma és nem roma tiszások megyei találkozója nevet kapta a program, de tulajdonképpen, ahogy elkezdtük szervezni, azt vettük észre, hogy túlnőtte magát az egész program. Így lett ennek tulajdonképpen egy kulturális blokkja, lett neki egy díjátadó blokkja, ami arról szól, hogy a Nemzeti Összetartozás napján úgy döntöttünk, hogy egy békés együttélésért nívódíjat alapítunk, amelyet Pucci Béláról neveztünk el, akitől ugye elhangzott a mondat 1990-ben Marosvásárhelyen, amikor ugye belpolitikai okok miatt a románokat felhergelték ugye a határon túli magyarok ellen, és a romák megindultak a magyarok védelmében, és akkor hangzott el a mondat, hogy ne féljetek, magyarok, megjöttek a cigányok. És nekünk a szolidaritás mintaképe ugye Pucci Béla, aki azóta ugye már elhunyt, viszont a neve tovább él, és így, hogy az országgyűlésbe, törvényhozásba is rengeteg roma ember került be, így olyan biztató jeleket látunk, hogy az empátia, a szolidaritás, a békés együttélés az erősödni fog. És legelső körben Kőszegi Krisztián országgyűlési képviselő, az országgyűlés alelnöke mondott igent. Paksváros polgármestere, Heringis Anita mondott egy köszöntőt, és ő is hozott egy ajándékot ugye az országgyűlés alelnökének. Akkor a megyéből nagyon sok helyről jöttek civilek, magánemberek, különböző civil szervezetek képviselői és különböző Tiszaszigetek képviselői, sőt még a megyén kívülről is, Budapestről is érkeztek érdeklődők, így több mint fél százan tudtunk jelen lenni az eseményen. Akkor a Sukár Cserhely Roma Hagyományőrző Együttes adott egy autentikus roma műsort, és lehetőséget adtunk egy helyi civil szervezetnek, hogy bemutatkozzon pár percben, ez pedig ugye nem más volt, mint a Paksi Szivárvány Egyesület, akinek többek között van ugye az Angyal Kommandó projektje. Ezen kívül ugye jelen volt Csonka Ferenc, aki az Országos Roma Kerekasztal tagja, illetve a Tolna 3-as szigeteknek a kapcsolattartója jelenleg, illetve hát ő volt ugye Cseh Tamásnak a kampányban a kampányfőnöke. És hát ugye Tamás nem tudott eljönni hivatalos elfoglaltsága miatt, ezért a közvetlen munkatársa képviselte, és osztotta meg velünk ugye azt a levelet, illetve annak a tartalmát, amit köszöntésül Cseh Tamás írt a konferenciának, a megbeszélésnek, illetve azon résztvevőknek. Úgyhogy így zajlott a program, és akkor sor került a díjátadásra, és az első díjazottunk, a Pucci Béla békés együttélésért nívódíjas kitüntetettje, az Kőszegi Krisztián lett, az országgyűlés alelnöke, aki szó szerint az ormánsági terepről jön, ahol ugye pedagógusként, illetve tanodavezetőként funkcionált, ő maga is hátrányos helyzetű közegből küzdötte fel magát. Tehát tulajdonképpen a pedagógusi pulpitusról az országgyűlési elnöki pulpitusig küzdötte fel magát, ez is egy példaértékű, de rendkívül szerényen és alázatosan áll mindehhez, és ezért is őt szólítottuk meg legelőször arra, hogy jöjjön el és vegye át ezt a díjat, és első régen mondott, úgyhogy ez részünkre nagyon nagy megtiszteltetés volt.
1: További tematikus programokat tervez a Paksi Romatom Tisza sziget, folytatta Lakatos Lajos esélyegyenlőségi szakember.
2: A soron következő az lehetséges, hogy lesz egy ilyen drogprevenciós program, amire szeretnénk megszólítani esetleg Zoher Gábort, hogy elfogadja meghívásunkat. Szeretnénk egy egészség és sporttudatos programot is többek között, amelyre szeretnénk meghívni Zsiga Melindát, ugye, aki kickbox bajnok, és ugye a szakellátásból, illetve a nevelőszülői hálózatból jön, mert gyerekként ott nevelkedett, és most pedig ugye profi sportolóként ő is példaérték, ővele is már felvettük a kapcsolatot, úgyhogy folynak a tárgyalások, és az fontos tudni, hogy a mi projektünkben nem volt, nincs és nem is lesz közpénz, tehát a sziget tagok magánadományából, illetve civil és civil szervezetek és magánemberek mikroadományaiból körülbelül egy ilyen 100 000-es nagyságrendet emésztett fel a program, de ez az egész, ez még egyszer mondom, ez magán személyek és a mi sziget tagságunknak az adományaiból adódott össze.
3: Milyen sűrűséggel tervezitek ezeket az összejöveteleket, programokat, amik itt az előbb is elhangzottak?
2: 2-3 havonta szeretnénk ilyen programokat, és ha nem is tudunk mindig nagyon nagy programokat csinálni, mert mondjuk nem úgy adja lehetőségünk, akkor az alap, hogy szervezünk például szemétszedési programokat, olyan érzékenyíti előadásokat, amelyekhez mondjuk nem kell nagyon nagy előadó, nem kerül nagyon sok pénzbe. Tehát, hogy mindenféleképpen próbálunk helyileg, lokálisan kisebb programokkal is, azok talán havonta lesznek, a nagyobbak pedig talán ilyen negyed évente, de bárki támogathat minket, tulajdonképpen mivel nem vagyunk jogi személyiséggel rendelkező közösség, ugye Biritói székhelyű Anubis Egyesület állt mellénk, kifejezetten jó szántékkal abból a célból, hogy ha valaki utalni szeretne és így szeretne bennünket segíteni, akkor legyen egy olyan civil szervezet, akin keresztül ezt megteheti, és ennek más funkciója nincs tulajdonképpen. Ez egy fontos cél, hogy mindig legyen valami, de olyan, ami a közösségnek a javára és hasznára válik. És nagyon fontos azt megemlíteni, hogy velem együtt 5 fő volt az, aki most másfél hónapon keresztül napi és heti szintű egyeztetéssel együtt megszerveztük ezt a programot. Tehát nyilván az én nevem, személyem hallható, látható legtöbbször. Nagyon fontos tudni, hogy ezt az egészet 5-en szerveztük meg a szigetünkből, úgyhogy nekik is ezúton is hálás köszönet, hogy idejüket, energiájukat önkéntesen ide áldozták erre a programra.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: Múlt héten a Cseresznyéskert erdei iskola határon túli és paksi középiskolásoktól volt hangos, ugyanis a Csengely Dénes Kulturális Központ 6 év szünet után ismét megrendezte a népszerű nemzetközi olvasótáborát. A 28. határon túli magyar középiskolások több mint egy hetes olvasótábora vasárnap este gála műsorral zárult, melyen Paks testvérvárosából érkezett középiskolás diákok adtak elő produkciókat. Hefner Erika, Lampert Marianna és Klenk Réka irányításával három szekcióban dolgozták fel Lázár Ervin életét és munkásságát, melyen a magyar nyelv, a magyar kultúra és a helyi hagyományok ápolása volt a téma. Klenk Réka népzenész énektanár, a Zene másképp szekció vezetője először vett részt a táborban. Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett vele a táborzáró után.
2: Lezárult ez a hét itt a cseresznyési erdei táborban. Most ért véget ugye a táborzáró műsorotok. Nagy sikere volt, nagyon jól éreztük magunkat, tényleg nagyon színes és változatos volt. Beszélgető partnerem Klenk Réka. Réka, meg szekciót vittette, és milyen hangulatban telt ez a hét? Mennyi fiatal volt a kezed alatt?
3: Én az Zenei Kapcsolódások című szekciót vittem, amiben leginkább az éneklés volt a központ, mert ugye azt tudjuk együtt csinálni, de nagyon szuper hangszeres tudással érkeztek a srácok. 15-en voltunk, Kézivásárhelyről, Zentáról, Viskiek is voltak az én csapatomban, meg pár paks is. Nagyon összeszokott csoport volt a Kézivásárhelyi Max, szóval ők elég erősen tudták vinni a hangulatot, de szépen összeszoktunk így a hét közepére.
2: Ide a záró műsorra, mivel készültetek?
3: Készültünk népdalokkal, aztán így a többszólamúsággal is kicsit játszottunk olyan formában, hogy ilyen ritmus többszólamúság mellé népdalt csempésztünk bele, illetve feldolgozásokkal, ilyen folkos, poppos tárkányművek számot rekreáltunk egy kicsit, illetve két magyar alter számot, egy Quimbyt és egy Carson Comát valósítottunk meg a mi csapat szintünkön.
2: Az éneklés az, azt hiszem, amit szinte mondhatjuk azt, hogy mindenki szeret, ugye, énekelni.
3: Igen, és nagyon, nagyon hálás dolog volt ilyen szempontból, mert itt tényleg nem kellett most erőlködni, hogy létsz énekeljetek, hanem szeretnek énekelni, de talán ketten voltak, akik mondtak, hogy ők inkább csak csörögnek, meg hangszerekkel játszanak, de a végére szerintem a népdalokra még ők is bekapcsolódtak.
2: Te most voltál először ilyen jellegű táborban, hogy tetszett? Gondolom a jövőt illetően is lendületet kaptál.
3: Tetszett, nagyon, nagyon izgultam tőle, mert azért elég nagy múltja van ennek, és elég komoly emberek vitték ezt a szekciót, így volt bennem félelem, de azt gondolom, hogy nagyon jól megtaláltuk a hangot, és valóban van kedvem.
1: A mintegy 30 határon túli magyarok és a helyi fiatalok közösen emlékeztek meg Lázár Ervinről, születésének 90. és halálának 20. évfordulója kapcsán. A 17 éves Menyhárt Zsombor Zentáról érkezett, és igen aktívan vett részt Hefner Erika tráma pedagógus szekció munkájában.
2: Zsombor, először voltál ilyen jellegű táborban, gondolom itt Pakson. Hogy érezted magad? Melyik szekcióban vettél részt? És egyáltalán milyen volt a hangulat? Mi az, amiért jöttél? Azt elérte-e a célját?
4: Hát a célját azt elsőt még túl is tett rajta, mivel a pódiumos szekcióban voltam, és én nagyon élveztem, mivel nálunk nem nagyon van lehetőség ilyen jellegű pódiumos színpadi fellépésre, és én ezzel a céllal is jöttem, hogy a pódiumos szekcióba fogok jelentkezni. A szekcióvezetőnk Erika néni tudta, hogy mikor, mint tényleg látszott rajta, hogy tényleg odafigyelt ránk, hogy mi is élvezzük, hogy jó legyen az egész, és hogy ne legyen az, hogy csak elmegy mindenki, már mondták, hanem
2: vegyetek részt benne aktívan, és hát ebben nem volt hiány. Hogy érezted magad a héten a táborban? Mi az, ami ugye a legjobban tetszett?
4: Nekem legjobban egy gitáros koncert tetszett, mivel élő zenéért élek, halok, tehát imádom az élő zenét, úgyhogy nekem, én azt tudnám mondani a kedvencemnek.
2: Gondolom rengeteg szabadidős program színesítette a tábor életet.
4: rengeteg szabadidős programunk volt, és tényleg oda tette mindenki magát, vittek minket alsó Egres pusztára, remélem jól állítettem. Megnéztük Lázár Ervin szülőföldét, voltunk Lázár Ervines kiállítóházban, Petőfi emlékházban, voltunk Pakson medencézni, voltunk Paksi múzeumban, ami még nekem nagyon tetszett, ahol be tudtunk öltözni. Azt hiszem 16. századi urigrófi ruhákba, tehát azt is nagyon élveztem. Úgyhogy igen, eléggé sok szabadidős programunk volt.
2: Otthon egyébként milyen iskolába jársz, és vagy-e ennyire aktív az ottani közösségi életben?
4: Hát én mechatronikus, technikus középiskolába járok, és én otthon is nagyon aktívkodok, tehát nálunk diákparlament van az iskolán belül, annak is tagja vagyok, minden eseményen részt veszek, segítek az iskolai életben, a közösségi média oldalakat segítem vezetni, úgyhogy igen, otthon is ugyanilyen aktív vagyok, és próbálok, ahol tudok, ott segítek.
2: A szavaiból azt vettem ki, hogy itt nagyon jól érezted magad, tehát akkor jövőre is akár szeretnél, ha van rá lehetőséged jönni?
4: Ha a lehetőség adatik, én itt leszek, azt garantálom.
1: A 16 éves Jakab Kriszta Kézdivásárhelyről érkezett, és Lampert Marianna tanárirodalomterapeuta olvasó szekciójában munkálkodott. A kézdivásárhelyiek a táborzárón a Mi vagyunk a Grund című Dés László Geszti Péter dalt adták elő.
0: Először voltam Pakson, és nagyon jól éreztem magam, nekem nagyon jól teltek ezek a napok, és egy nagyon jó csapat kovácsolódott ez alatt a pár nap alatt.
2: Milyen csapatban kovácsolódtál, hogyha már ezt említetted?
0: Hát elsősorban az íráson résztvevő emberekkel, de amúgy szerintem úgy mindenkivel egy kapcsolat úgymond kialakult, hogyha nem is olyan szoros, és van olyan paksi lány is akár, akivel közelebb kerültünk.
2: Az írásos szekcióban miket csináltatok, mivel foglalkoztatok, és te miért ezt választottad?
0: Én nagyon szeretek írni, verseket nem annyira, de mindenféle mást igen. Voltak különböző meghívottak, akik egyetemi tanárok voltak, ami úgy láttam, hogy körülbelül a társaságnak úgy mindenkinek meglepő volt, hogy egy egyetemi tanár, hogy adja le a dolgokat, és milyen más egy rendes tanárhoz képest. Én úgy vettem észre, hogy és a visszajelzésekből is az jött le, hogy ezek voltak a legizgalmasabb foglalkozások.
2: Te magad szoktál-e verset, mesét, prózát, vagy bármit írni?
0: Verset nem szoktam, azt annyira nem szeretem, de mesét és prózát, azt igen.
2: Általában miről szólnak a meséid, vagy prózáid?
0: Én nagyon szeretem a gyerekmeséket. Én azokat nagyon szeretem olvasni, és hallgatni is akár.
2: Azon kívül, hogy egy kicsit szakmáztatok, tehát itt irodalommal foglalkoztatok, azért nagyon színes szabadidős programotok volt. Mesélj erről valamit, hogy merre jártatok, és hol érezted magad a legjobban, mi volt az, ami nagyon-nagyon tetszett.
0: Nekem a legjobban a sárkányhajózás tetszett. Mi így a kézdiek is egy kicsit jobban összhangba kerültünk, mert ott azért kell a figyelem és az összhang. Az Atom téren a buli is nagyon jó volt, ott is úgy vettem észre, hogy mindenki jól érezte magát. Voltunk tegnap a Paksi strandon, ott is nagyon jól éreztük magunkat, abban a melegben tényleg már nagyon jól esett kimozdulni. Voltunk együtt fagyizni, ja, és voltunk a múzeumban, és ott ilyen különböző 19. századi ruhákat próbáltunk fel, fotózkodtunk, úgyhogy az nagyon jól telt.
1: Július 4-én rendezték meg a Duna-Szent-Benedeki lovasnapot és a 4. Vargyas Mihály emlékversenyt. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő rendezvényt a település korábbi polgármestere Vargyas Mihály hívta életre, akinek 2022-es halálát követően a szervezők tiszteletük kifejezéseként emlékversennyé nyilvánították a Duna-Szent-Benedeki lovasnapot, mondta a rádiónknak Vargyas László, a település jelenlegi polgármestere.
5: Ennek már több mint két évtizedes hagyománya van, tehát 20 éves múltra rendelkező lovasnapról beszélünk, aminek az alapítója köztes fő mozgató rúgója volt édesapám, tehát a 2000-es években a lovat szerető emberekkel, barátaival, itt a környék településen élőkkel összedugták a fejüket, és megálmodták ezt, hogy rendezésre kerüljön egy egy lovasnap itt, aminek a helyszínét ő biztosította itt Dunaszent Benedeken. Természetesen volt ez valamikor a szomszéd településeken is, de szép lassan azért ugye az a lótulajdon, tehát a lótartás egy kicsit elavultá vált, és egyre kevesebb lovas emberrel találkozunk itt a környéken, ezért Dunaszent Benedek és Géder lakon maradt meg ez a lovasnap. Tehát maga azért, hogy emlékverseny legyen, azért itt édesapám kezdte el ennek a lovasnapnak a megszervezését, eredetét, és ennek köszönhetően szerettünk volna mi szervezők egy ilyen emlékversennyé átvinni ezt a lovasbaráti találkozót. Hát sajnos ugye édesapám már 2022-ben elment közülünk, és így a szervezők, főszervezők szerették, javasolták és előterjesztették, hogy tegyük át ezt a baráti találkozót egy Vargyas Mihály emlékversennyé, innen jön az eredete. Próbáljuk egy kicsit most az idei évben, összegyúrtuk a testvértelepülésünk ide látogatásával, tehát erdélyi testvértelepülésünket fogadjuk csütörtökön, és szombaton, a főnapon szeretnénk nekik is ezt a lovasnapot bemutatni, és az ő néptánccsoportuk is tart egy előadást. Tehát próbáljuk színesíteni, ékesíteni ezt a lovasbaráti találkozót, mert végül is ez nem egy kimondott versenyre alapozódik, hanem arra, hogy a lovat szerető, a lovat lótulajdonosú emberek összejöjjenek egy kicsit, elbeszélgessünk, megálljunk a szürke hétköznapok után, egy picit leüljünk, megnézzük, kinek milyen lova van, ki hogy hajtja, ki hogy foglalkozik vele, a tudásokat, a tudást átadjuk egymásnak, és eltöltsünk egy kellemes napot együtt. Tehát ennek ez az eredete, ez így van már. Tavaly évben sajnos elmaradt. Próbáltuk a kánikulát kikerülni, hogy vagy előbbre hozni, vagy egy kicsit későbbre tenni az évszakba, tehát hogy ne legyen ebbe a nagy forróságba, melegségbe, de sajnos többi rendezvényekkel mindig ütköztünk, és így a főszervezők úgy döntöttünk, hogy maradjunk ebbe a júliusi hónapba, ami már 20 éve így működik, ez egy hagyomány szinte már, és így most hétvégén ezt meg fogjuk tartani.
1: Heti körkép. A hét eseményeit összefoglaló Heti körkép magazinunkat hallották? Köszönöm a figyelmet!
6: Ez volt a Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
7: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: folytatjuk a Best of órával. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Sokáig úgy tűnt, hogy meglepetést hoz az Argentina zöldfoki szigetek meccs, hiszen a rendes játékidő lefújásakor 1-1-es döntetlenre állt a két csapat. Végül a címvédő argentin válogatott hosszabbításban 3-2-re legyőzte az újonc zöldfoki csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőbe jutásért rendezett Miami mérkőzésen. Meggyanúsított és őrizetbe vett egy kormányhivatali osztályvezetőt minősített vesztegetés miatt a Debreceni Regionális Nyomozóügyészség pénteken tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében az MTI-vel. A megalapozott gyanú szerint egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vállalkozó közel 1 milliárd forintos pályázatot nyújtott be egy vidéki megyeszékhely kormányhivatalához. A vállalkozó a pályázat elnyerése érdekében egy közvetítőn keresztül megállapodott a kormányhivatal egyik osztályvezetőjével, hogy pozitív elbírálás esetén az elnyert összeg 3%-át juttatja neki. Szerdán fergeteges hangulatot varázsolt a Gastro Blues Klubba a Beatback zenekar. A formáció elsősorban Beatles Tribute Bandként indult, de ma már repertoárjuk kibővült a korszak olyan nagyjaival, mint például a Rolling Stones vagy a Kings. Kovács Aliszt, aki alkalmi jelleggel már többször csatlakozott a bandához, a beat zenéhez való kötődéséről kérdeztük.
2: Számomra a beat zene igazából a kezdeteket jelenti, amikor beleszerelmesedtem a zenélésbe és a zenei műfajokba, talán az első volt egyébként, az elsők között volt a Beatles, úgyhogy nekem ez mindig ilyen gyermeki játékot jelent, amikor velük zenélhetek, és azt érzem, hogy újra ilyen, hát egyébként amit csinálunk, örömzenélés, gyerekként is még örömzenélni tud általában az ember, és nekem ezt adja vissza, és tényleg azt a szabadságérzetet adja, hogy így nem érdekel semmi, csak csináljuk, jól érezzük magunkat, táncolunk, és ez jön át a beat zenén keresztül. Úgyhogy nekem ezt jelenti.
1: Nosztalgia diszkó lesz Sárszentlőrincen, tette közzé a község a közösségi oldalán. Az iskola udvarán megrendezésre kerülő rendezvényre július 11-én szombaton kerül sor, és a legnagyobb retrós lágerek, valamint a hajnalig tartó buli és a felejthetetlen hangulat mellett még a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit is követni lehet majd.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. És most következik a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel.
5: Dido angol énekes dalszerző. Karrierje a 90-es években kezdődött, amikor némi sikeres demo küldözgetés után 99-ben kiadta első albumát, a No Angel-t. Ezt már sorozatokban és filmekben szereplő szinglök előzték meg. Ilyen volt például a Here With Me, ami a Roswell című sorozat főcímzenéje volt, de az igazából szerelem egyik ikonikus betétdalaként is találkozhattunk vele. A Thank You című dal révén az énekesnő végül az Egyesült Államokban is ismertségre tett szert, amikor Eminem felhasználta a refrént Stand című trackjéhez, Dido egyébként ennek klipjében is szerepel. A 2000-es évek elején sikeres albumok és az azokat megtámogató hihetetlenül sikeres turnék jellemezték karrierét, 2005-ben pedig felkérték, hogy játsszon a jótékonysági Live Aid koncertsorozat londoni állomásán, ahol Madonnával, Stinggel, a U2-val, Paul McCartneyval és a Pink Floyddal osztozott a hatalmas Hyde Parki színpadon. Ezután néhány kevéssé sikeres kiadvány következett jogi zűrökkel tarkítva, majd kísérletezősebb irány, elektronikával fűszerezett újfajta hangzás. Danny Boyle 127 óra című filméhez írt daláért számos rangos jelölést és díjat zsebelhetett be. Dido legutóbb 2019-ben, 15 éves kihagyás után indult ismét turnéra.

a Best of Óra mai sztár vendégünkkel. Egy óra egy előadóval minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en.

Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en.

Ez a Best of Óra mai sztár vendégünkkel. Egy óra egy előadóval minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en.

Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en.

Best of Star, egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en.

Ez a Best of Óra mai sztárvendégünkkel. Egy óra egy előadóval minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en.

Dido rokon szenves, érzelemdús hangja és könnyen fogyasztható, de néhol azért elég mély és kifejezetten vibe-os zenéje a rádiós playlistek állandó szereplőjévé avatta, filmekben és sorikban különösen imádják felhasználni a dalait. A mai Best of Start a művésznő legikonikusabb, leggyakrabban feldolgozott számával zárom, ez pedig a melankolikus Thank You.

0: Ez volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. július 5-én vasárnap 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Lakossági fórumot tart Barnabás István önkormányzati képviselő. Az atomerőmű pénteken megkezdhette a teljesítmény növelést. Deák Zsolt lett a ProArtis alapfokú művészeti iskola év tanára. 9 Európa bajnokkal tért haza az EB-ről a Pódium Tánc Stúdió. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Lakossági fórumot tart Paksváros önkormányzata, ahol Barnabás István a körzet képviselője a Kurcsatov utca, Babics Mihály utca, Gagarin utca és Barátság utca által határolt tömbelső teljes körű rekonstrukciójának kivitelezési munkáiról tájékoztatja a lakosságot. A fórumra július 6-án hétfőn 17 órakor kerül sor a Csengely Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a Duna vízhőmérséklete annyira csökkent, hogy a paksi atomerőmű pénteken megkezdhette teljesítményének visszaemelését. Az erőmű az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma miatt volt kénytelen visszafogni a termelést. Mint ismeretes az előírások szerint, a hűtővíz visszavezetése után a Duna hőmérséklete meghatározott határértéket nem haladhat meg, ezért a magas vízhőmérséklet miatt az atomerőmű korábban több lépcsőben csökkentette a teljesítményét. A miniszter mostani közlése szerint a folyóvízének lehűlése lehetővé tette, hogy az erőmű megkezdje a termelés fokozatos visszaállítását. Deák Zsolt lett az év tanára a Paksi ProArtis alapfokú művészeti iskolában. A klarinét és szaxofon szakos pedagógust jó érzéssel töltött el az elismerés, amit, mint megtudtuk, nem először kapott meg.
2: Tavaly is megkaptam, így van, az év tanára kitüntetést, így van. Mindenképp egy jó érzés volt és egy elismerés mind a tantestület, mind pedig az igazgató úrnak a részéről. Nagyon jól esett, hozzá kell tennem. Nagyon jól esett. Azért, mikor elkezdi az ember az évet, mindig én is elmondom minden évben, hogy na most idén nem fogom csinálni, a Regina is elmondott, hogy tavaly is elmondtam, hogy nem vállalok többet, nem, most pihenés lesz, most nem hajtom túl magam, aztán minden évben sikerül mindig egy lapáttal rátenni. De hát ugye ehhez azért hozzátársul az is, hogy ugye van több csapatom is, amit vezetek, illetve hát a tanítványaim, ugye akik hát nagyon szeretik a hangszerüket, mint például a Regi is. És többnyire ezek a, mikor elmenjünk egy találkozóra, egy versenyre, vagy akár egy föllépésre, vagy bár mindig megkérdezem őket, hogy van-e kedvük, vagy van ez a lehetőség, mit szólnak hozzá, és akkor ők mondják, hogy hát tanár úr, hát menjünk. Hát én meg azt mondom, hogy akkor menjünk, ha ők akarnak menni.
0: Paks FM hírek.
1: Szerdán fergeteges hangulatot varázsolt a Gastro Blues Klub, a Beatback zenekar. A formáció elsősorban Beatles Tribute Bandként indult, de ma már repertoárjuk kibővült a korszak olyan nagyjaival, mint például a Rolling Stones vagy a Kings. Kovács Aliszt, aki alkalmi jelleggel már többször csatlakozott a bandához, a beat zenéhez való kötődéséről kérdeztük.
3: Számomra a beat zene igazából a kezdeteket jelenti, amikor beleszerelmesedtem a zenélésbe és a zenei műfajokba, talán az első volt egyébként, az elsők között volt a Beatles, úgyhogy nekem ez mindig ilyen gyermeki játékot jelent, amikor velük zenélhetek, és azt érzem, hogy újra ilyen, hát egyébként amit csinálunk, örömzenélés, gyerekként is még örömzenélni tud általában az ember, és nekem ezt adja vissza, és tényleg azt a szabadságérzetet adja, hogy így nem érdekel semmi, csak csináljuk, jól érezzük magunkat, táncolunk, és ez jön át a beat zenén keresztül. Úgyhogy nekem ezt jelenti.
1: Birítói napot tartanak Paks külső település részén. A 20 évre visszatekintő rendezvényről Marton Renáta főszervezőt kérdezte Graca Levente.
4: Ez a közösség már 20 évvel ezelőtt is tartott Birítói napot, és a rockzenére építették az egész eseményt, úgyhogy ezt a hagyományt ezt követjük tovább mi is, és ebben az évben fantasztikus fellépők lesznek. A rockzenével kezdtük, és az egész közösség ezt nagyon várta minden évben, majd kiegészült, hogy délután is, délelőtt is legyen valami nagyon jó program, egy gulyás bajnoksága 6 évvel ezelőtt. Nem csak ugye helyiek főznek, hanem rengeteg olyan birítói lakos van, aki már elköltözött, és ilyenkor visszajön. Úgyhogy ezt nagyon szeretik, és hát mi is szeretjük azt, hogy hívhatunk meg ilyenkor mindenféle különleges embereket, és akkor idén úgy döntöttünk, hogy a szárvendég az a Beda Robert lesz, aki egy mesterszakács, és wow. Ő még ezen az eseményen látványfőzést is fog csinálni nekünk.
1: A Birítói Közösségi Házban megrendezésre kerülő rendezvényen gyermek és családi programok is várják az érdeklődőket, az est sztár vendége pedig a Kártágó zenekar lesz. Nosztalgia diszkó lesz Sárszentlőrincen, tette közzé a község a közösségi oldalán. Az iskola udvarán megrendezésre kerülő rendezvényre július 11-én szombaton kerül sor, és a legnagyobb retrós lágerek, valamint a hajnalig tartó buli és a felejthetetlen hangulat mellett még a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit is követni lehet majd.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: 9 profi Európa-bajnok táncossal tért haza a Magyar Látványtánc és Sportszövetség Európa-bajnokságáról a Pódium Tánc Stúdió csapata. Sebestyén Luca Európa-kupa győztes táncos arról mesélt rádiónknak, hogy melyik koreográfia a kedvence. Báló Vivien koreográfus pedig elmondta, hogy ezzel a koreográfiával 8-an lettek Európa-bajnokok.
5: Egyébként mindegyik igazából, de az Árvaház az nagyon, szerintem az nagyon jó táncolni. A csoportosztalmunkat.
6: Ez koreográfiájuk. Igen, azzal most profiba Európa bajnokságot nyertek, és 8 lány táncolta, úgyhogy 8 bajnokot hoztunk haza, plusz Nina Bellát, úgyhogy 9-et.
1: A Pódium Tánc Stúdió versenyzőinek a színészkedésben is otthon kell lenniük, hiszen sokszor visznek színpadra olyan témát, aminek a mondani valója csak úgy adható át a közönségnek. Ilyen volt például az a koreográfia, amely a holokausztról szólt. Tubik Fanni arról mesélt rádiónknak, hogy hogyan készültek fel erre a szerepre.
7: A Vivivel nagyon sokat beszéltünk erről a témáról, hogy át tudjam élni. Magánórákon is a színészettel nagyon sokat foglalkoztunk hónapokon át, és nehéz, de jó érzés eltáncolni ezt a témát.
1: A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
8: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Bármilyen karaktert eljátszol filmben vagy színpadon, hogyha felkérnek rá?
3: Én úgy gondolom, egy színész.
4: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
3: Nem nagyon válogathat.
4: Csomor Csilla, színművész.
5: A 40 éves pályafutásom során egyetlen egyszer adtam vissza szerepet.
4: Kocsis Dénes, színész.
6: Az a helyzet, hogy legtöbbször nem tudjuk feltétlenül, hogy miről van szó. Tehát nem az van, hogy elküldik a szövegkönyvet, a zenei anyagot, és azt mondják, hogy művész úr, szeretnénk felkérni a következő szerepre, várjuk a visszajelzését 3 héten belül, hanem kapunk egy adott esetben egy e-mailt, hogy akkor 2 nap múlva szeretnénk a választ megkapni. Tehát azt se tudjuk, hogy mit vállalunk el egyébként.
2: Ha mondjuk egy gangstert kellene alakítani, aki mondjuk csúnyán beszél, káromkodik, nagyon.
3: Hát az a helyzet, hogy ha az író veszi a bátorságot,
2: veszi,
3: és úgy írja meg a szöveget, hogy az ilyen obszén legyen, vagy ilyen csúnya, káromkodó mondatok legyenek, hát akkor az ember azt mondja, hogy ha lehet, valahol finomítsuk, ha olyan, de hát azt el kell játszani. Mint ahogy, tudom én, ha olyan, akkor akcentussal kell beszélni, vagy dadogva kell beszélni, vagy rosszul kell beszélni.
2: Az se baj, hogyha mondjuk utána ebből akkora siker lesz, hogy mondjuk a fiatalok körében szálló igévé válik néhány onnan vett káromkodás.
3: Van ilyen.
2: Van ilyen, azért mondom, és utána összekapcsolják veled.
3: Van ilyen, melyik valamilyen. De én csináltam is ilyet, valamelyik zenekar, vagy nem tudom, szinkronizáltuk. Hát volt sok olyan szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni, ez kétségtelen. Azt megkérdeztem, hogy ez hogyan engedik 18 évet alulinak, azt mondták, az 18-en föléli, hát akkor is. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember igyekszik természetesen arra, hogy azért a színművészet szebbik oldalát képviselje, de úgy gondolom, hogy a gonosz embert is el kell játszani, a rossz embert is el kell játszani.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: FM.
1: Box FM.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
3: Csúnya beszéd? Ha mondjuk belekeveredsz egy darabba, és már-már meg is kezditek mondjuk a próba folyamatot, és akkor itt egy kicsit még változtattunk rajta, Csilla, remélem nem gond, mondja mondjuk a rendező, és ott egy-két csúnya szót kellene mondani.
4: Csomor Csilla színművész.
3: Nagyon csúnya.
5: Én megpróbálnám jobb belátásra bírni, hogy...
3: De ő mondja, hogy ez mindenképpen itt ennek, ezzel tudunk nyomatékot adni, Csilla, ezt muszáj, ezt így, igen, tehát ehhez ragaszkodunk.
5: Hát biztos, hogy nagy küzdelem lenne. Nyilvánvalóan, hogyha olyan maga a karakter, hogy egyébként meg ezt leszámítva minden egyéb pontja nagyon szerethető és nagyon passzol hozzám, akkor talán keresztül menne ezen, de nem volt erre szerencsére példa.
3: Fontos neked egyébként, hogy annak az egésznek, ami elkészül, jó üzenete legyen?
6: Természetesen fontos, de ugyanakkor viszont...
4: Kocsis Dénes színész.
6: Azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. És azért, ha valamit szerintem meg kell tanulni az embereknek, az az, hogy ami nem az én feladatom, nem az én dolgom, akkor azzal én ne foglalkozzak igazából.
3: Aki korba közé keveredik, megeszik a disznó.
6: Igen, de közben meg, hogyha mindennel foglalkozunk, csak a saját feladatunkkal nem, akkor az se jó. Tehát, hogyha őszintén az a rendező feladata, hogy mit akar ezzel
3: közben. Sőt, tulajdonképpen egy olyan filmbe is belekeveredhetsz, ami úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker lesz, úgy ígérik, és egy óriási nagy bukás.
6: Így van.
3: És mondjuk belekeveredik az ember főszereplőként, és az egész film más dolgok miatt elbukik.
6: Nem lehet kiszámítani.
3: Lenne olyan, amit azt mondod, hogy nem válasz, mert az mondjuk annyira más, mint amit te jónak gondolsz? Filmben, színpadon.
5: Igen, de mondjuk ezeket korábban sem vállaltam, még jóval fiatalabb koromban sem, ami túlságosan szabados, vagy túlságosan ledér, vagy túlságosan mesztelen, tehát ezeket nem vállaltam fiatal koromban sem, és ettől most is eltartom magam.
2: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.
1: Ez a Paks FM.

0: FM. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szerelmes jelenetet kell alakítani mondjuk egy filmben, és közben te egy gyermekes apuka vagy feleséggel, és annyira intim már az a jelenet, amit kérnek, akkor
2: hát ez a feladat.
1: Színész vagy.
2: Igen.
1: Vállalni kell.
2: Igen.
1: Csak ott egy kicsit még ott formálódik menet közben is a karakter, hogy igazából kicsit még intimebb lennének ezek a jelenetek ott. Nem gond Dénes, ugye?
2: Én azt gondolom, hogy nem.
3: Kocsis Dénes, színész.
2: Tehát nekünk ez a... Tehát mi megmutatunk élethelyzeteket, embereket, érzéseket, amik az életünk része. Tehát hogyha szerintem az lenne fura, hogyha valaki nem vállalná el. Mármint, hogy ezért nem vállalná el. Sőt, én szerencsés vagyok, mert az otthoni érzéseimet, az otthoni tapasztalataimat tudom belevinni egy ilyen szituációba például. Ilyen szempontból szerintem ez...
1: Jó, és akkor nem gond Dénes, hogy majd ott hátulról fogunk csak mutatni mesztelenül, de azért lesz majd jó pár olyan kép, az nem gond, ugye? Kérdezi majd a rendező.
2: A rendező? Hát...
1: És egy-egy jelenetnél, hát ott majd igazából ott majd lesz egy-két olyan snitt, ahol majd teljesen majd ott igazából egy kicsit szemből is leszem. De tudod, ez tuti mozi, tehát te döntöd el, Dénes,
2: hogy vállalod? Ez nehéz. Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy fog kerülni, szerintem.
1: De ha igen, akkor a helyzet eldönti.
2: Meg fogok vele küzdeni, és hogyha sikerül felülkerekednem a saját, úgy mondom, paráimon, akkor megcsinálom, ha tényleg van értelme. Uh-huh. Két dolog van jó biztos. Az egyik az, hogy a feleségemmel ez biztos, hogy megbeszélném. Uh-huh. És kvázi közösen hoznánk döntést ebben a dologban. Uh-huh. Ez biztos. A másik dolog pedig mérlegelném azt, hogy ténylegesen szükség van-e arra, hogy...
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Paks FM.

0: Paks FM. Összekött.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: A Dorian Gray-ben, amit csináltunk az Operett Színházban, a Kálmán Imre Teátrumban.
3: Kocsis Dénes színész.
2: A rendezőnek az első pár, nem tudom, héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a

0: Ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül. De lehet, hogy csak háttal, vagy az mellett, hogy már csak a finomítás volt az első gondolathoz képest. Tehát ez volt a fejében egy fantázia, amiben ő azt látja, hogy a főszereplője, akiről szól a darab. Tehát egy gyönyörű férfi, ugye Dorian Gray, mindenki szerelmes, vagy férfinő mindenki, és ő azt képzelte el, hogy majd ott áll mesztelenül, és ez tulajdonképpen egy jogos, vagy lehetett volna egy létező dolog. De mondtam neki, hogy ide figyelj, végig gürcölök egy egész előadást. Úgyhogy tényleg voltak olyanok, hogy főleg a melegebb időben, stb., hogy tényleg mindenhonnan folyt valami izzadságszerű valami rólam. Te el tudod azt képzelni, hogy fél méterről valaki így nézze a... Tehát, hogy annak szerinted nincs inkább visszatetsző hatása, vagy nincs egy ilyen elidegenítő. Szóval nem fogja azt elérni, amit szeretne bele. Csak ezt próbáltam. Mert én azt gondolom, hogy ez jogos. Mert az emberekben ez rögtön bekapcsolnak ezek a dolgok. Ha ez mondjuk egy 40 méterről történik, amiből valami látszik, de közben mégis az a lényege, hogy egyszer csak lecsupaszodik valaki, és rájön, hogy mit hibázott, akkor az egy szép befejezés. De így, ilyen formán már bocsánat, de azt hiszem, hogy talán nem, és akkor ezt ő is belátta, hogy igen, ez a fejében jól nézett ki, és egy jó ötletnek tűnt. Ez már nem az. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendező van, vagy volt főleg, de még mindig vannak, akik el akarnak menni a végletekig. És szerintem nem biztos, sőt, hát voltam olyan táncelőadáson, ahol egy fickó messzelenül táncolt előttünk, gyakorlatilag volt, hogy ilyen közelségben, és azt éreztem, hogy ez minek? Hogy nincs értelme. De az Ádám is év, vagy az ember tragédiájában megjelennek messzerenül a színpadon, akkor arra azt mondom, hogy hát igen, szóval, hogy azt el tudom fogadni.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
2: Paks FM. Összeköt.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
2: Reklámot hallottatok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
4: Yeah.
5: Harry Styles.
6: Doja Cat.
5: Kid Laroi.
7: I wanna know your name.
8: Box FM.
9: Radio Station. BTSN.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Most például egy dalban a rossz erőt, a gonoszt megjelenítetted. Ott van ez mindenhol, amúgy is. Mi szükség van arra, hogy még meg is jelenítsük? Kérdezhetem én ezt így messziről ránézve a dolgokra. Nincs elég abból, még magunktól is meg kell jeleníteni. Miért?
2: Mert pont hogy, mert hogy minden alatt van.
3: Balla Klaudia énekes dalszerző.
2: És itt nem feltétlenül az ördögről van szó például az én dalomban se, hanem ez egy szimbólum.
1: A gonosz.
2: A gonosz, a rossz. És hogy ezzel mit kezdünk, és mi számít annak. Amit Penny mondasz, hogy mivel jelen van, ezért ne forduljunk oda, ne nézzünk rá. Egyrészt, hogy ez egy elkerülés.
1: Ja, de én azért nem egészen ezt mondom, hogy ne nézzünk rá.
2: Mi nézzünk inkább, másra.
1: Hanem inkább tudjunk róla mindig, hogy van, tudjunk róla, hogy ő tulajdonképpen mindig megpróbál elkapni, nyakon csípni téged is, engem is. Éppen ezért vértezzük fel magunkat a jó erővel, hogy minél erősebbek legyünk, és mindig tudjuk, mondjuk én most emlegetem a Bibliát, hogy tudjuk, hogy mihez kell fordulni, hogyha még erősebben fel kell magunkat vértezni. De én mondjuk a figyelmemet ráirányítani, meg nem tudom részt venni olyan kis színdarabban, ahol az ördögöt jelenítjük meg mondjuk minden este, nem szívesen vállalnék ilyen feladatot, mert akkor folyamatosan azzal foglalkozni, hát...
2: De félsz az ördögtől?
1: Jó kérdés. Most ezt megválaszoljam és gondoljam végig.
2: Nem muszáj.
1: Ha félnék, akkor imádkoznék és arra törekednék, hogyha elkezdenék félni, hogy elérjem azt az állapotot, amikor nem félek, hanem pont, hogy megnyugszom és nem félni akarok, mert az maga az ördög a félelem szerintem.
2: De miért okoz számod a diszkomfort érzés megjelenítem?
1: Köszönöm a kérdést, akkor itt most szerepet cseréltünk. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mire jó az, hogy valaki megjeleníti még, amikor egyébként is jelen van, minek?
2: Szembenézni vele, megismerni.
1: Direkt? Jó szemben? Na figyelek.
2: Nem jó a félelmeinkkel szembenézni.
1: Tehát lehet, hogy én valamivel nem nézek szembe egy félelemmel?
2: Lehet.
1: Mehetünk tovább. Jó. És te szembenéztél most?
2: Hát én belenéztem annak az ördögnek a szemébe.
1: Bele? Én. És?
2: Azt már nem árulom el, mi lett a vége, de visszatérve erre a lényegre, szerintem pont ez lenne igazából az üzenet is, hogy ha van a sok közül, hogy valóban nézzünk szembe a félelmeinkkel, nézzünk szembe a mi kis belső ördögünkkel, és döntsünk el, hogy mit kezdünk vele. Kis belső konfliktusainkkal, amik miatt nem alszunk, amik miatt nem vagyunk jól. Tehát, hogy mindig odébb nézni, kikerülni,
1: az nem,
2: nem biztos, igazi. Hogy megoldás.
1: Az biztos nem jó, szerintem sem. De figyelgetni az ördögöt.
2: De mitől tartasz, hogyha kapcsolatba kerülsz vele?
1: Hát, hogy egy pillanatra kapcsolatba nem akarok kerülni
2: hogy teszem
1: vele.
2: Azt a rossz útra, úgymond
1: térít? Hát persze, hát annyit voltam már a rossz úton, hogy most már az ember próbál arra koncentrálni, hogy most már ne térítse már le újra.
2: Te nem vagy biztos abban, hogy ellen tudnál állni?
1: Például. Könnyen lehet, hogy ez benne van, igen. Ezért próbálom magam folyamatosan erősíteni ezen az úton, igen, és nem azt figyelgetni, hogy hát de jó is volt letérni az útról, mert akkor ő már rögtön kacsingat, hogy na gyere csak Szabolcs, hát te is tudod, hogy jó volt.
2: De nem az az igazi erő elnézést, hogyha szembe bírsz már vele nézni, és akkor de. Se térsz le. Nem akkor
1: jó.
2: Léptél túlra azon a problémádon?
1: Menjünk tovább. Rendben. Akkor most belenézek a szemébe, most valamiért oda képzelem. Nézem. Jó. Valóban. Hát te ezért csináltad?
2: Ki tudja.
1: Jó.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Paks FM.
5: Paks FM.

0: XFM. Összekött.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
3: A gonoszt nem lehet csak úgy bemutatni, hogy ez gonosz és kész. Mert ember. És mint ember, ott van benne a jó is.
4: És ha valaki úgy mutatja be, hogy csak a rossz oldalát mutatja be, mi akkor is nézők tudjuk, hogy ott van a jó, és ezzel vigasztalhatjuk magunkat.
3: Tanulunk belőle, mert a rossz. Ott látjuk a sátánt, látjuk a gonoszt, tehát a rossz oldalát mutatja be. Megint más lapra tartozik az, ha ő azt mondja, hogy gyere velem. Ez megint más ügy. Ez megint más ügy. Pláne akkor, hogyha a gonoszt úgy adja elő, hogy azt mondja, az nem is gonosz. Te vagy buta, mert gonosznak gondolod. Ez viszont veszélyes. Hát ezek az ideológiák. A diktátorok nagy része ezzel élt.
2: Csomor Csilla színművész.
5: Volt egy olyan karakterem, nem is olyan régen, ahol egy előadáson belül többször ki kellett mondanom azt, hogy nincs Isten. És erre a szerepre én mindig tudatosan úgy készültem, amikor mentem be előadásra, hogy ez nem én vagyok. Egyébként a Lenin feleségét, a Negesdát játszottam, és még sikerem is volt benne. Tehát valószínűleg átment ezen a szűrőn, meg rajtam ez a dolog, és hogy ezeket mind előre én lepontosítottam, hogy ez nem én vagyok, ez a karakter.
4: Na most ez jó példa egyébként, hogy tulajdonképpen beletenni a világba egy olyan darabot, ahol megjelenítünk valamit, ahol rámutatjuk a fókuszt arra, hogy valaki ezt mondja, hogy nincs.
5: Igen.
4: Ez helyes dolog? Így mondjuk messziről nézve?
5: Ha a szándékot nézzük, hogy a történelmi karakterek ábrázolás, és hogy megerősítést nyerjen, hogy miért nem volt létjogosultsága mondjuk annak a korszaknak, vagy annak a gondolatnak, akkor azt gondolom, hogy igen. Egyébként nem prosperálnék ilyennel, tehát önszántamból. Tehát nyilvánvalóan, hogy csak olyan dolgokat vállalnék, vagy mondanék, vagy tennék, amiben hiszek.
4: Tehát, vagy aminek helyes üzenete
5: van. Vagy aminek helyes üzenete van.
3: Az üzenetet a háromsegység adja meg. Ez az író, a rendező és a színész. Uh-huh. Tehát az üzenetet azt együtt kell megadni, mert az író leírja, és a rendező kihozza a színészből, hiszen ugye a rendező az orvos, a színész a szülő, nő. A rendező az, aki világra segíti a figuráját, egy normális rendező és színész kapcsolatban. Világra segíti azt a figurát, de azért azt a színész szüli meg.
4: Mennyire fontos az, most így próbálom kérdezni tőled, hogy amit beleteszünk a világba, hogy az tulajdonképpen egy jó dolog legyen, és az lehet egy film, az lehet egy darab, vagy lehet egy könyv. Tehát, hogy amit beleteszel a világba, vagy amiben részt veszel, hogy az egy jó dolog legyen, ami felemel, ami valami szépet ad.
3: Szabolcs, gyönyörűen fejezted ki magad. Igen, ez az élet értelme, ez a színművészet, a művészet életelme. Valamit olyat tegyél bele, ami felemel, de nem csak téged, hanem az közönséget is, a gondolatot is. Valami olyat tegyél bele, amit továbbadnak stafétabotként, úgy, ahogy mutattad a kezeddel az üzenetet. Az üzenetet, hogy élünk, hogy boldogan élünk, hogy szeretnénk boldogan élni, békességben élni. Boldogan élünk, békességben.
1: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: slágereivel. Dogsefem. Összeköt. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk, péntektől csütörtökig, szárnyas ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Népszavazást tartottak szombaton Szlovákiában, írja az MTI. Az ország történetének 10. köznépi cenzusán egy a legfőbb közjogi méltóságok javadalmazását érintő kérdésről, valamint a különleges ügyészség ismételt létrehozásáról lehetett véleményt mondani. Kapitány István visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT-nél betöltött igazgatósági elnöki tisztségéből pénteken. A hírt a gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Facebook oldalán, és egyben azt is közölte, hogy Guller Zoltán tagi tisztségéből is visszahívta. Lakossági fórumot tart Paksváros önkormányzata, ahol Barnabás István a körzet képviselője a Kurcsatov utca, Babics Mihály utca, Gagarin utca és Barátság utca által határolt tömbelső teljes körű rekonstrukciójának kivitelezési munkáiról tájékoztatja a lakosságot. A fórumra július 6-án hétfőn 17 órakor kerül sor a Csengely Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a Duna vízhőmérséklete annyira csökkent, hogy a paksi atomerőmű pénteken megkezdhette teljesítményének visszaemelését. Az erőmű az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma miatt volt kénytelen visszafogni a termelést. Mint ismeretes az előírások szerint, a hűtővíz visszavezetése után a Duna hőmérséklete meghatározott határértéket nem haladhat meg, ezért a magas vízhőmérséklet miatt az atomerőmű korábban több lépcsőben csökkentette a teljesítményét. A miniszter mostani közlése szerint a folyóvízének lehűlése lehetővé tette, hogy az erőmű megkezdje a termelés fokozatos visszaállítását.
0: És most sporthírek a Pax FM-en.
2: 9 profi Európa-bajnok táncossal tért haza a Magyar Látványtánc és Sportszövetség Európa-bajnokságáról a Pódium Tánc stúdió csapata. Sebestyén Luca Európa-kupa győztes táncos arról mesélt rádiónknak, hogy melyik koreográfia a kedvence. Báló Vivien koreográfus pedig elmondta, hogy ezzel a koreográfiával 8-an lettek Európa-bajnokok.
3: Egyébként mindegyik igazából, de az Árvaház az nagyon... Szerintem az nagyon jó táncolni. A csoportos számunkat.
4: Koreográfiájuk. Igen, azzal most profiba Európa bajnokságot nyertek, és 8 lány táncolta, úgyhogy 8 bajnokot hoztunk haza, plusz Nina Bellát, úgyhogy 9-et.
2: A Pódium Tánc stúdió versenyzőinek a színészkedésben is otthon kell lenniük, hiszen sokszor visznek színpadra olyan témát, aminek a mondani valója csak úgy adható át a közönségnek. Ilyen volt például az a koreográfia, amely a holokausztról szólt. Tubik Fanni arról mesélt rádiónknak, hogy hogyan készültek fel erre a szerepre.
5: A Vivivel nagyon sokat beszéltünk erről a témáról, hogy át tudjam élni. Magánórákon is a színészettel nagyon sokat foglalkoztunk hónapokon át, és nehéz, de jó érzés eltáncolni ezt a témát.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Pax FM mobil applikációján. Pax FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pax FM slágereivel. Pax FM.

Eva Max és Loving Yourself kezdte meg a 2 órát, a mikrofonnál pedig Strasser Ámler van egészen este 6 óráig ezen a szép vasárnapi délutánon. Hozom a jobbnál-jobb zenéket, beszélünk egy kicsit arról, hogy a tegnapi nap folyamán, amikor az Egyesült Államokban július 4-ét ünnepelték a függetlenség napját, akkor ünnepelte születésnapját Post Malone, aki fel is lépett az egyik New York-i rendezvényen. Továbbá zajlanak most már a 8-at döntők a VB-n, a labdarúgó világbajnokságon. Arról is hozom a ma esti mérkőzésekről, az összeállításokat, illetve a hajnali tegnap esti mérkőzésekről az eredményeket. Most jön folytatásban Sabrina Carpentertől a Taste.

Nova Tó szólt a Read All About It. Ma pedig július 5-e van, és a hétvége nagyban zajlik, ezért még ide tartozik számomra az, hogy tegnap ünnepelte 31. születésnapját Post Malone, aki néhány év alatt a világ egyik legsikeresebb előadójává vált. Érdekes, hogy eredeti neve Austin Richard Post, a Malone művésznevet pedig egy internetes névgenerátor segítségével találta ki még karrierje elején. Az igazi áttörést a White Iverson című dala hozta meg 2015-ben, azóta pedig olyan világslágerek fűződnek a nevéhez, mint a Rockstar, a Circles, a Sunflowers, vagy az I Had Some Help. Különlegessége, hogy szinte minden műfajban otthonosan mozog, a hip-hoptól a popon át egészen a jelenlegi műfajig, amit visz a country zenéig. Kevesen tudják, hogy fiatalon metal zenekarban gitározott, és a gitározás iránti szeretetét a Guitar Hero videójáték indította el. Ma pedig már a világ egyik legtöbbszörösen streamelt előadója, akinek több dala is gyémánt lemezes lett. Ezt a zenei elismerés csak nagyon kevés előadó mondhatja el magáról. Születésnapján idén is színpadra állt a New Yorki július 4-i műsor egyik sztár fellépőjeként, amelyet az amerikai függetlenség napja alkalmából rendeztek meg. Most én is elhozom ide hozzánk a rádió.

amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.

0: a vélemény.
1: Az Ariától szólt az útéma. Most pedig forduljunk rá egy kicsit a sportra, hiszen megkezdődött a világbajnokság 8-ad döntői, és az első játéknapon rögtön két nagy esélyes is bejutott a legjobb 8 közé. Marokkó magabiztosan 3-0-ás győzelmet aratott Kanada ellen. A kanadaiak hazai közönség előtt búcsúztak, Marokkó viszont újra bizonyította, hogy a 2022-es világbajnoki elődöntő nem egyszeri bravúr volt. A másik mérkőzés sokkal szorosabban alakult. Franciaország 1-0-ra legyőzte Paraguayt, így Kylian Mbappék szinte ott vannak a negyed döntőben. A paraguayiak végig jól tartották magukat, de a franciák egyetlen góllal eldöntötték a továbbjutást. Ma este újabb két igazi rangadó következik. 22 órától Brazília Norvégiával találkozik, ahol minden szem Erling Haaland és a brazil sztárokra szegeződik. Hajnali 2-kor pedig jön a házigazda Mexikó és Anglia összecsapása, amelyre már most óriási az érdeklődés, hiszen a teltházas Azték stadionban a hazaiak a közönség támogatásában is bízhatnak majd. Így alakult tehát a VB jelenleg. Most pedig folytassuk, Benson Boone jön, és a Sorry I'm Here For Someone Else.

0: Élvezzétek a jó zenét! Egész nap! Egész nap! Egész nap!
1: Box FM!
2: Box FM!
0: Érezzétek a jó zenét!

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy a magyar társadalom egyébként akár a szabadságjogok mellett ennyire elkötelezett lenne. Abban még biztos vagyok, hogy a melegek mellett nem.
2: Én viszont azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak a kisebbik része az, aki olyan homofób, hogy tényleg nem tudom én, úgy elragadhatja
3: hangos
2: magát.
3: Az a baj, kicsi, de hangos.
1: De miért kéne ahhoz homofóbnak lenni, hogy azt gondolhass ma Magyarországon, és elnézést kérek mindenkitől a kérdés feltevésért, hogy egyébként a magyar valósághoz és problémákhoz képest felül reprezentált ennek a problémának a megjelenítése. Az és ehhez az... nem kell homofóbnak lenni.
2: Nem, ehhez nem kell.
1: Mi? Mert én ugye mindig a kisebbségi jogokkal szedem össze, ezért vagyok érzékeny rá, és nem a meleg témára, de ti, akik egyébként nem feltétlenül vagytok, ti is azt mondjátok, és szerintem akár igazatok is lehet,
3: hogy
1: felülreprezentált a magyar problémákhoz képest. Nem csak a médiában, szerintem a hétköznapokban is.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. Paks FM.

Molnár Tamás is majd a közösen zárja a 2 órát, visszapillantó. A következő órát 3 órakor pedig Tiesto kezdi meg a Bonka.

0: Gryfivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk péntektől csütörtökig, szárnyas ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Sokáig úgy tűnt, hogy meglepetést hoz az Argentina zöldfoki szigetek meccs, hiszen a rendes játékidő lefújásakor 1-1-es döntetlenre állt a két csapat. Végül a címvédő argentin válogatott hosszabbításban 3-2-re legyőzte az újonc zöldfoki csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőbe jutásért rendezett Miami mérkőzésen. Meggyanúsított és őrizetbe vett egy kormányhivatali osztályvezetőt minősített vesztegetés miatt a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség pénteken tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében az MTI-vel. A megalapozott gyanú szerint egy Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei vállalkozó közel 1 milliárd forintos pályázatot nyújtott be egy vidéki megyeszékhely kormányhivatalához. A vállalkozó a pályázat elnyerése érdekében egy közvetítőn keresztül megállapodott a kormányhivatal egyik osztályvezetőjével, hogy pozitív elbírálás esetén az elnyert összeg 3%-át juttatja neki. Szerdán fergeteges hangulatot varázsolt a Gastroblues Klub a Beatback zenekar. A formáció elsősorban Beatles Tribute Bandként indult, de ma már repertoárjuk kibővült a korszak olyan nagyjaival, mint például a Rolling Stones vagy a Kings. Kovács Aliszt, aki alkalmi jelleggel már többször csatlakozott a bandához, a beat zenéhez való kötődéséről kérdeztük.
3: Számomra a beat zene igazából a kezdeteket jelenti, amikor beleszerelmesedtem a zenélésbe és a zenei műfajokba, talán az első volt egyébként, az elsők között volt a Beatles, úgyhogy nekem ez mindig ilyen gyermeki játékot jelent, amikor velük zenélhetek, és azt érzem, hogy újra ilyen, hát egyébként amit csinálunk, örömzenélés, gyerekként is még örömzenélni tud általában az ember, és nekem ezt adja vissza, és tényleg azt a szabadságérzetet adja, hogy így nem érdekel semmi, csak csináljuk, jól érezzük magunkat, táncolunk, és ez jön át a beat zenén keresztül, úgyhogy nekem ezt jelenti.
2: Nosztalgia diszkó lesz Sárszentlőrincen, tette közzé a község a közösségi oldalán. Az iskola udvarán megrendezésre kerülő rendezvényre július 11-én szombaton kerül sor, és a legnagyobb retró slágerek, valamint a hajnalig tartó buli és a felejthetetlen hangulat mellett, még a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit is követni lehet majd.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb

Ti ezt onnyította meg a három órás zené órát, most pedig jön Kamrattól a Hug Yourself, és még sok nagyon jó sláger. Azon felül pedig elmondom, hogy milyen program lehetőségek vannak itt a közeljövőben Paks és környékén. Továbbá vasárnap van, még tudunk fürdeni, egy kis szél ellenében azért nagy a hőség. Megnézzük, hogy a folyó és álló vizeink milyen hőmérsékleten vannak ma.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Kalocsán ma este 8 órakor színház lesz, a Mesztelen igazságot lehet megtekinteni Tallós Rita rendezésében, az Ésekerti szabadtéri színpadon. Július 10-én koncert lesz Pakson, a Cotton Club Singers. A Paksi Duna Party gesztenye soron 20 órakor lép fel. Paddomboriban július 11-én a Holdfény mozit rendeznek, a Szenvedélyes nőket játsszák. A Bölcskei Rákóczi moziban pedig ma is vetítenek, 16 órától a Marsú Pilamit, 18 órától a Supergirlt és 20:30-tól a Meghívást tekinthetik meg az odalátogatók.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Diásztól szólt a méreg, ma július 5-e van, vasárnap, és megnézzük, hogy mennyi fokosak az álló és a folyóvizeink. A Duna Budapestnél 24 fokos, Dunaújvárosnál 25, és szintúgy Bajánál is 25 fokos. A Tiszaszolnoknál 27 fokos, a Balaton Siófoknál 23 fokra már lehűlt, egy hete majdnem 30 fokot mértek ilyenkor. A Velencei tó is 21 fokra hűlt a Agárnál, hogy a tengereket nézzük, Danxnál 19 fokos a balti tenger, az Adriapulánál 25 fokos, Dubrovniknál is 25 fokos, a földközi tenger Barcelonánál 26 fokos, míg Athénnál 25, a fekete tenger Burgásznál 26 fokos, a vörös tenger pedig 27 fokos Hugradánál, az Atlanti óceán Portónál 17 fokos, Brestnél pedig 16, ez a listán a legalacsonyabb hőmérték. A nap annyira nem süt, de fülledt az idő, a szél egy kicsit hűti a levegőt, így talán most nincs igazi strandidő, de minden bizonnyal jól tud esni egy kis nyári fürdőzés. Ezekkel a számokkal induljatok neki, hogyha fürdeni szeretnéd a mai nap folyamán. Én most hozom Martin Garrix-től a Butterflies-t.

0: még megismersz.
1: Szóvévős Marsalkó Dávid, valaki mondta szót 2024-ből, így zárom a 15 órát, és a 16 órás hírek után pedig Taylor Swift következik, aki a héten meg is házasodott, jön a The Fade of a Future.

0: a Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk péntektől csütörtökig, szárnyas ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Népszavazást tartottak szombaton Szlovákiában, írja az MTI. Az ország történetének 10. köznépi cenzusán egy a legfőbb közjogi méltóságok javadalmazását érintő kérdésről, valamint a különleges ügyészség ismételt létrehozásáról lehetett véleményt mondani. Kapitány István visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT-nél betöltött igazgatósági elnöki tisztségéből pénteken. A hírt a gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Facebook oldalán, és egyben azt is közölte, hogy Guller Zoltánt tagi tisztségéből is visszahívta. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a Duna vízhőmérséklete annyira csökkent, hogy a paksi atomerőmű pénteken megkezdhette teljesítményének visszaemelését. Az erőmű az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma miatt volt kénytelen visszafogni a termelést. Mint ismeretes az előírások szerint, a hűtővíz visszavezetése után a Duna hőmérséklete meghatározott határértéket nem haladhat meg, ezért a magas vízhőmérséklet miatt az atomerőmű korábban több lépcsőben csökkentette a teljesítményét. A miniszter mostani közlése szerint a folyóvizének lehűlése lehetővé tette, hogy az erőmű megkezdje a termelés fokozatos visszaállítását. Birítói napot tartanak Paks külső település részén. A 20 évre visszatekintő rendezvényről Marton Renáta főszervezőt kérdezte Graca Levente.
3: Ez a közösség már 20 évvel ezelőtt is tartott birítói napot, és a rockzenére építették az egész eseményt, úgyhogy ezt a hagyományt ezt követjük tovább mi is, és ebben az évben fantasztikus fellépők lesznek. A rockzenével kezdtük, és az egész közösség ezt nagyon várta minden évben, majd kiegészült, hogy délután is, délelőtt is legyen valami nagyon jó program egy gulyás bajnoksággal 6 évvel ezelőtt. Nem csak ugye helyiek főznek, hanem rengeteg olyan birítói lakos van, aki már elköltözött, és ilyenkor visszajön. Úgyhogy ezt nagyon szeretik, és hát mi is szeretjük azt, hogy hívhatunk meg ilyenkor mindenféle különleges embereket, és akkor idén úgy döntöttünk, hogy a szárvendég az a Bede Robert lesz, aki egy mesterszakács, és wow. Ő még ezen az eseményen látványfőzést is fog csinálni nekünk.
2: A birítói közösségi házban megrendezésre kerülő rendezvényen gyermek és családi programok is várják az érdeklődőket, az est sztár vendége pedig a Kártágó zenekar lesz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óra.

Taylor Swift nyitotta meg a 4 órát és a The Fate of Ophelia. Ebben az órában pedig egy kicsit sportolunk, hiszen megy a Wimbledon nagyban, illetve a Tour de France is elrajtolt a tegnapi nap folyamán. Ezekről beszélek egy kicsit nektek, illetve hozom a jobbnál jobb slágereket. Jöjjön most így meg a Sports Car.

0: could break my heart.
1: Dua Lipától szólt a Break Your Heart 2020-ból, most pedig javában zajlik mindenféle sportág is, de megy a Wimbledon is, és a torna egyre izgalmasabb. A hétvégén már a nyolcaddöntőbe jutás a tét, miközben a több nagy név is búcsúzott a versenytől. A nőknél már korán kiesett többek között Iga Swiatek és Elena Rybakina is, így teljesen átalakult a mezőny. A férfiaknál ugyanakkor továbbra is versenyben van Novák Djokovic, Jannik Sinner és Carlos Alcaraz is, így a legnagyobb esélyesek továbbra is harcban vannak a trófeáért. Érdekesség, hogy a Wimbledon az egyetlen Grand Slam torna, amelyet ma is a füves pályán rendeznek. A labda így gyorsabban pattan, ezért sokkal rövidebb labdamenetek és támadóbb játékot láthatnak a nézők. Talán éppen ezért tartják sokan a játékosok és a szurkolók közül is a tenisz legkülönlegesebb versenyének. Most jön Bebe Rexától a New Religion.

Shawn Mendes-től és Tyne-től szólt a Summer of Love 2021-ből. Tegnapi nap folyamán, szombaton pedig elrajtolt a 13. Tour de France, a világ legismertebb országúti kerékpárversenye. Az idei viadal 3 héten át tart, a mezőny 21 szakaszon összesen több mint 3300 kilométert teker, mire július 26-án célba ér Párizsban. A versenyen 176 kerékpáros 22 csapat színeiben áll rajthoz, és idén különlegesség volt, hogy a nyitó szakasz egy csapatidőfutam volt, ilyen túr rajt több mint 50 éve nem volt. Ma már a második szakasz következik, ahol a sprinterek és a szökevények is főszerephez jutnak. A Tour de France nem csak a kerékpárosok legnagyobb eseménye, hanem a világ egyik legnézettebb sportversenye is. Évente több milliárd televíziós néző követi, az utak mentén pedig milliók szurkolnak a mezőnynek. Zenét tekintve meg nem sokára játszok a Raven Lane

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szambr támaszt nyújt testképzavarral küzdőknek. Erről szól legújabb slágere, a My Body Isn't Ready. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most. When the beat kicks in. Ed Sheeran. Drake. Justin Bieber. Hey, I'm Adele. Chainsmokers. Ariana Grande. És most. Vissza a Paks FM slágereihez. Paks
1: FM. Összeköt.
2: 96.3 Paks FM.
3: It's my favorite. I love it.
2: Paks.

0: fagba.
1: Egy hármas zárja a négy órát, Dash Young Fly és Azaria a bakpakot hoztál nekünk. Öt óra után pedig jön Don Toliver és Doja Cat közösen Lose My

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk péntektől csütörtökig, szárnyas ételek hete a Kurta kocsmában. Keress ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Sokáig úgy tűnt, hogy meglepetést hoz az argentina zöldfoki szigetek meccs, hiszen a rendes játékidő lefújásakor 1-1-es döntetlenre állt a két csapat. Végül a címvédő argentin válogatott hosszabbításban 3-2-re legyőzte az újonc zöldfoki csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőbe jutásért rendezett Miami mérkőzésen. Meggyanúsított és őrizetbe vett egy kormányhivatali osztályvezetőt minősített vesztegetés miatt a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség pénteken, tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében az MTI-vel. A megalapozott gyanú szerint egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vállalkozó közel 1 milliárd forintos pályázatot nyújtott be egy vidéki megyeszékhely kormányhivatalához. A vállalkozó a pályázat elnyerése érdekében egy közvetítőn keresztül megállapodott a kormányhivatal egyik osztályvezetőjével, hogy pozitív elbírálás esetén az elnyert összeg 3%-át juttatja neki. Lakossági fórumot tart Paksváros önkormányzata, ahol Barnabás István a körzet képviselője, a Kurcsatov utca, Babics Mihály utca, Gagarin utca és Barátság utca által határolt tömbelső teljes körű rekonstrukciójának kivitelezési munkáiról tájékoztatja a lakosságot. A fórumra július 6-án hétfőn 17 órakor kerül sor a Csengely Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. Deák Zsolt lett az év tanára a Paksi Pro Artis alapfokú művészeti iskolában. A klarinét és szaxofon szakos pedagógust jó érzéssel töltött el az elismerés, amit, mint megtudtuk, nem először kapott meg.
3: Tavaly is megkaptam, így van, az év tanára kitüntetést, így van. Mindenképp egy jó érzés volt és egy elismerés mind a tantestület, mind pedig az igazgató úrnak a részéről. Nagyon jól esett, hozzá kell tennem. Nagyon jól esett. Azért, mikor elkezdi az ember az évet, mindig én is elmondom minden évben, hogy na most idén nem fogom csinálni, a Regina is elmondott, hogy tavaly is elmondtam, hogy nem vállalok többet, nem, most pihenés lesz, most nem hajtom túl magam, aztán minden évben sikerül mindig egy lapáttal rátenni. De hát ugye ehhez azért hozzátársul az is, hogy ugye van több csapatom is, amit vezetek, illetve hát a tanítványaim, ugye akik hát nagyon szeretik a hangszerüket, mint például a Regi is. És többnyire ezek a, mikor elmenjünk egy találkozóra, egy versenyre, vagy akár egy föllépésre, vagy bár mindig megkérdezem őket, hogy van-e kedvük, vagy van ez a lehetőség, mit szólnak hozzá, és akkor mondják, hogy hát tanár úr, hát menjünk. Hát én meg azt mondom, hogy akkor menjünk, ha ők akarnak menni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Don't Oliver és Doja Cat szólt a Lose My Mind. 5 óra után járunk vasárnap, remélem mindenkinek jól telik a hétvége. Nem sokára elmondom, hogy milyen időjárás várható a holnapi nap folyamán, illetve nem tudom, tudtátok-e. Annyi világnap van már, de van olyan is, hogy a bikini világnapja, igen, ilyen is van. Ez a nap úgy alakult meg, hogy ezen a napon mutatták be a bikinit először. Erről is lesz szó nem sokára, most hallgassuk meg Sony Foderától a Think.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Hétfőn gyakran zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több tájegységünk zápor, elvétve zivatar kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk erős a nyugati északnyugati szél, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 25 és 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem.

DJ Jazzy Jeff től szólt a Summertime Fresh Prince aládolgozásában 1991-ből. Ma 2026. július 5-e van, és ma ünneplik a Nemzetközi Bikini Napot. Igen, ilyen is van, ugyanis ezen a napon 1946-ban mutatták be először a ma már teljesen hétköznapinak számító fürdőruhát. Érdekesség, hogy a bikini akkora botrányt kavart, hogy a legtöbb hivatásos modell nem volt hajlandó viselni. Végül egy párizsi revű táncos nő, Micheline Bernardini vállalta a bemutatót, mert a ruhát túl merésznek tartották. A bikini nevét sem véletlenül kapta. Tervezője Louis Reard a csendes óceánon található bikini atollról nevezte el, ahol néhány nappal korábban atomkísérletet hajtott. Végre. Egy gondolat, hogy az új fürdőruha is akkora robbanást vált majd ki a divat világában, és igaza is lett későbbiekben. Ma már nehéz elképzelni a nyarat bikini nélkül, de az első években több ország strandjain is betiltották a viseletét, ami akkor még megkökkentő újdonság volt, az már a nyári divat egyik legismertebb darabjává vált. A következő percekben pedig szóljon

A New Lever Empire és Wolf Kati szólt, nem elég 2024-ből. Így zárom is ezt a zenei órát, és el is búcsúzom. Az elmúlt 4 órában Strasser Ábert hallottátok. Mindenkinek további kellemes vasárnap délutánt, és jó rádiózást. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Népszavazást tartottak szombaton Szlovákiában, írja az MTI. Az ország történetének 10. köznépi cenzusán egy a legfőbb közjogi méltóságok javadalmazását érintő kérdésről, valamint a különleges ügyészség ismételt létrehozásáról lehetett véleményt mondani. Kapitány István visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT-nél betöltött igazgatósági elnöki tisztségéből pénteken. A hírt a gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Facebook oldalán, és egyben azt is közölte, hogy Guller Zoltán tagi tisztségéből is visszahívta. Lakossági fórumot tart Paksváros önkormányzata, ahol Barnabás István a körzet képviselője, a Kurcsatov utca, Babics Mihály utca, Gagarin utca és Barátság utca által határolt tömbelső teljes körű rekonstrukciójának kivitelezési munkáiról tájékoztatja a lakosságot. A fórumra július 6-án hétfőn 17 órakor kerül sor a Csengely Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a Duna víz hőmérséklete annyira csökkent, hogy a paksi atomerőmű pénteken megkezdhette teljesítményének visszaemelését. Az erőmű az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma miatt volt kénytelen visszafogni a termelést. Mint ismeretes az előírások szerint, a hűtővíz visszavezetése után a Duna hőmérséklete meghatározott határértéket nem haladhat meg, ezért a magas vízhőmérséklet miatt az atomerőmű korábban több lépcsőben csökkentette a teljesítményét. A miniszter mostani közlése szerint a folyóvizének lehűlése lehetővé tette, hogy az erőmű megkezdje a termelés fokozatos visszaállítását.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

0: hengereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Sokáig úgy tűnt, hogy meglepetést hoz az Argentína zöldfoki szigetek meccs, hiszen a rendes játékidő lefújásakor 1-1-es döntetlenre állt a két csapat. Végül a címvédő argentin válogatott hosszabbításban 3-2-re legyőzte az újonc zöldfoki csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőbe jutásért rendezett Miami mérkőzésen. Meggyanúsított és őrizetbe vett egy kormányhivatali osztályvezetőt minősített vesztegetés miatt a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség pénteken tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében az MTI-vel. A megalapozott gyanú szerint egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vállalkozó közel 1 milliárd forintos pályázatot nyújtott be egy vidéki megyeszékhely kormányhivatalához. A vállalkozó a pályázat elnyerése érdekében egy közvetítőn keresztül megállapodott a kormányhivatal egyik osztályvezetőjével, hogy pozitív elbírálás esetén az elnyert összeg 3%-át juttatja neki. Birítói napot tartanak Paks külső település részén. A 20 évre visszatekintő rendezvényről Marton Renáta főszervezőt kérdezte Graca Levente.
2: Ez a közösség már 20 évvel ezelőtt is tartott birítói napot, és a rockzenére építették az egész eseményt, úgyhogy ezt a hagyományt ezt követjük tovább mi is, és ebben az évben fantasztikus fellépők lesznek. A rockzenével kezdtük, és az egész közösség ezt nagyon várta minden évben, majd kiegészült, hogy délután is, délelőtt is legyen valami nagyon jó program, egy gulyás bajnoksága 6 évvel ezelőtt. Nem csak ugye helyiek főznek, hanem rengeteg olyan britai lakos van, aki már elköltözött, és ilyenkor visszajön. Úgyhogy ezt nagyon szeretik, és hát mi is szeretjük azt, hogy hívhatunk meg ilyenkor mindenféle különleges embereket, és akkor idén úgy döntöttünk, hogy a szárvendég az a Bede Robert lesz, aki egy mesterszakács, és wow. Ő még ezen az eseményen látványfőzést is fog csinálni nekünk.
1: A Birítói Közösségi Házban megrendezésre kerülő rendezvényen gyermek és családi programok is várják az érdeklődőket, az est sztár vendége pedig a Kártágó zenekar lesz. Nosztalgia diszkó lesz Sárszentlőrincen, tette közzé a község a közösségi oldalán. Az iskola udvarán megrendezésre kerülő rendezvényre július 11-én szombaton kerül sor, és a legnagyobb retrós lágerek, valamint a hajnalig tartó buli és a felejthetetlen hangulat mellett még a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit is követni lehet majd.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: 9 profi Európa-bajnok táncossal tért haza a Magyar Látványtánc és Sportszövetség Európa-bajnokságáról a Pódium Tánc stúdió csapata. Sebestyén Luca Európa-kupa győztes táncos arról mesélt rádiónknak, hogy melyik koreográfia a kedvence. Báló Vivien koreográfus pedig elmondta, hogy ezzel a koreográfiával 8-an lettek Európa-bajnokok.
3: Egyébként mindegyik igazából, de az árvaház az nagyon... Szerintem az nagyon jó táncolni a csoportos számunkat.
4: Ez egy koreográfiájuk. Igen, azzal most profiba Európa bajnokságot nyertek, és 8 lány táncolta, úgyhogy 8 bajnokot hoztunk haza, plusz Nina Bellát, úgyhogy 9-et.
1: A Pódium Tánc stúdió versenyzőinek a színészkedésben is otthon kell lenniük, hiszen sokszor visznek színpadra olyan témát, aminek a mondani valója csak úgy adható át a közönségnek. Ilyen volt például az a koreográfia, amely a holokausztról szólt. Tubik Fanni arról mesélt rádiónknak, hogy hogyan készültek fel erre a szerepre.
5: A Vivivel nagyon sokat beszéltünk erről a témáról, hogy át tudjam élni. Magánórákon is a színészettel nagyon sokat foglalkoztunk hónapokon át, és nehéz, de jó érzés eltáncolni ezt a témát.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Népszavazást tartottak szombaton Szlovákiában, írja az MTI. Az ország történetének 10. köznépi cenzusán egy a legfőbb közjogi méltóságok javadalmazását érintő kérdésről, valamint a különleges ügyészség ismételt létrehozásáról lehetett véleményt mondani. Kapitány István visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT-nél betöltött igazgatósági elnöki tisztségéből pénteken. A hírt a gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Facebook oldalán, és egyben azt is közölte, hogy Guller Zoltánt tagi tisztségéből is visszahívta. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a Duna vízhőmérséklete annyira csökkent, hogy a paksi atomerőmű pénteken megkezdhette teljesítményének visszaemelését. Az erőmű az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma miatt volt kénytelen visszafogni a termelést. Mint ismeretes az előírások szerint, a hűtővíz visszavezetése után a Duna hőmérséklete meghatározott határértéket nem haladhat meg, ezért a magas vízhőmérséklet miatt az atomerőmű korábban több lépcsőben csökkentette a teljesítményét. A miniszter mostani közlése szerint a folyóvízének lehűlése lehetővé tette, hogy az erőmű megkezdje a termelés fokozatos visszaállítását. Szerdán fergeteges hangulatot varázsolt a Gastroblues klubba a Beatback zenekar. A formáció elsősorban Beatles Tribute Bandként indult, de ma már repertoárjuk kibővült a korszak olyan nagyjaival, mint például a Rolling Stones vagy a Kings. Kovács Aliszt, aki alkalmi jelleggel már többször csatlakozott a bandához, a beat zenéhez való kötődéséről kérdeztük.
2: Számomra a beat zene igazából a kezdeteket jelenti, amikor beleszerelmesedtem a zenélésbe és a zenei műfajokba, talán az első volt egyébként, az elsők között volt a Beatles, úgyhogy nekem ez mindig ilyen gyermeki játékot jelent, amikor velük zenélhetek, és azt érzem, hogy újra ilyen, hát egyébként amit csinálunk, örömzenélés, gyerekként is még örömzenélni tud általában az ember, és nekem ezt adja vissza, és tényleg azt a szabadságérzetet adja, hogy így nem érdekel semmi, csak csináljuk, jól érezzük magunkat, táncolunk, és ez jön át a beat zenén keresztül. Úgyhogy nekem ezt jelenti.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
1: Szép estét kívánok a hallgatóknak! 2026. július 5-én vasárnap 20 óra 2 perc van. Mai Heti Körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként Kovács Antallal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójával, Kapitány István látogatásáról beszélgetünk, emellett szó lesz a Tolna megyei Tiszás-Romák találkozójáról, melyet a Paksi Romatom Tiszasziget szervezett, de ellátogatunk a Paksi Gastroblues Fesztiválra és a Duna Szent Benedeki Lovasnapra is. Tartsatok ma este is velem, a mikrofonnál este 9 óráig Harmad Gabit halljátok. Egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Az elmúlt egy hétben két alkalommal is leterhelték a paksi atomerőművet a hőségriadó hetében a felmelegedett Duna miatt. Június 27-én szombaton a 3-as blokk teljesítményét csökkentették 243 megawatttal, másnap vasárnap pedig további 320 megawatt csökkentést rendeltek el, ezt követően viszont június 29-én és 30-án az ellátás biztonság érdekében részleges felmentést kapott a további csökkentések alól az atomerőmű. Ez utóbbi intézkedés mindenképpen szerencsés, mert az atomreaktorokat nem arra tervezték, hogy újra és újra visszavegyék a teljesítményét, hangsúlyozta az ügy kapcsán rádiónknak dr. Kovács Antal, az NVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója.
2: A mi atomerőművenk az korlátozottan alkalmas arra, hogy a ilyen szintű menetrendtartásban részt vegyen. Az, hogy fölöslegesen rángassuk, az semmiképpen nem. Ugyanakkor azért ezt figyelembe kell venni, hogy az atomerőmű mindenkor betartotta azokat a környezetvédelmi előírásokat, ami a kibocsátásunkra jellemző. Az atomerőműnek az egyetlen környezetre valóban megmérhető hatása az a Duna hőmérsékletének egy picit megemelése, de nálunk a szabályzók betartása az nem mérleg. Tehát ha van egy szabály, akkor nekünk be kell tartani, és azon ezt várja el tőlünk az ország, a nukleáris biztonság érdekében lévő szabályokat is be kell tartanunk, és a környezetvédelmi szabályokat is. Amikor ezt a 30 fokos korlátot meghatározták sok-sok évvel ezelőtt, akkor senkinek eszébe nem jutott, hogy valaha ezt a 30 fokot megközelítjük. Ezt 2017-18-ban volt először, amikor megközelítettük, és vissza is kellett terhelni, majd 22-23-24-ben újra, tavaly nem, közelében voltunk, de nem, most pedig átléptünk mindent. Tehát nyilvánvalóan olyan szinten melegszik a Duna, hogy ezt az egészet újra kell gondolni. Azt, hogy igazolni tudjuk, hogy, és ezek a vizsgálatok például lezajlottak tegnap előtt, hogy a Duna élővilágára, a halakra, a kagylókra egy komoly vizsgálat zajlott, nincs érdemi negatív, előzetes eredmény, nincs érdemi negatív hatással ez a hőmérséklet emelkedés. A meleget azt szeretik a halak, meg igazából mindenki, az oxigén szint számít. És azzal, ahogy az atomerőműből a meleg víz bejut, megtörve sok plusz oxigént visz be a rendszerbe, éppen tegnap védett halfajok közvetlenül a melegvizes torkatnál is tudtunk találni, illetve tudtak találni a szakértők, mert ezt kell megfelelően tudnunk bemutatni. A kapitány úr, aki egy felelős döntős hozó ebben, nyilván az ország érdekében meghozta azt a döntést, hogy felmentést kaptunk a további leterhelés alól, de azért azt gondolom, hogy teljesen jogosan is jól tette, eljött és személyesen megnézte, hogy mit, hogyan csinálunk, és meg is akarta érteni. És megegyeztünk abba, hogy ezt az egész korlátrendszer, ezt a jövőben egyeztetve az élő környezetvédelmi minisztériummal pontosítani fogjuk.
1: A keddi napon látogatást tett az atomerőműben kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter Tóth András energetikai államtitkárral együtt érkezett Paksra abból a célból, hogy a hőségriadó és a megdőlt melegrekord ideje alatt személyesen egyeztessen azokkal a szakemberekkel, akik Magyarország biztonságos villamosenergia ellátásáért dolgoznak. Dr. Kovács Antal a látogatásról úgy nyilatkozott, hogy az egyeztetés alatt elsősorban az atomerőmű Dunára gyakorolt hatásairól volt szó.
2: Mutattuk, hogy igazából miről beszélünk, mi az a vízmennyiség, amiben megy. Lementünk a Dunapartra közvetlenül a melegvizes torkolat mellé, hogy érezze, hogy mekkora víztömeg van, mit művelünk ezzel. Innen lett egy jó benyomás, illetve a látogató útvonalon, a látogató folyosóra még be tudtunk menni, a blokkvezénylőbe be Kukucsgát. Bemenni nem tud a blokkvezénylőbe, mert nyilván az nagyon szigorú feltételek mellett van, de be tudott nézni is. A érdekes, ott is az emberek érdekelték, hogy mennyit kell ahhoz tanulni, mennyit kell dolgozni, mit csinálnak ezek az emberek, hogy élnek. Tehát azt gondolom, hogy ő nála azt lehetett érezni, hogy az ember nagyon fontos. És mondjuk 3,5 órán keresztül, amikor jó részt nem volt kamera, azért ezt nem megjátsz, az ember nem látszik, hogy valóban ez jött át, hogy őt az emberek érdeklik. Pont olyan, mint ami ennek látszik. Mosolygós, pozitív, és neki az emberek nagyon fontosak. Kíváncsi volt mindenre, mindenkire, mert érdeklik az emberek. És a csapat, az összefogása, az emberek, azok nagyon fontosak. És igazából az érdekelte, hogy kik azok az atomerőművesek. És arra akart választ, meg benyomást találni, és ezért mondom 3,5 órát rászánt. És igazából tett egy ígéretet, hogy most nyilván nagyon sűrű a nyár, meg sok minden van, ősszel eljön úgy, hogy egy kicsit több emberrel tudjon találkozni, akár az atomerőben egy fórumot tartani, ahol mindenkivel lehet beszélgetni. Tehát abszolút nyitott volt az egész lénye, hozzáállása, mindenkivel megállt beszélgetni, akivel találkoztunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kölcsönösen pozitív látogatás volt ennek.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti Körkép.
1: Paksváros önkormányzata csütörtökön este a Csengely Dénes Kulturális Központ színház termében tartotta a Semmelweis napi városi ünnepséget az egészségügyi dolgozók számára. Az est folyamán került átadásra a Pongrácz Sándor kitüntetés, melyet dr. Ziegler Csaba vehetett át. A kitüntetett 1999 óta dolgozik Pakson, a hármas körzet házi orvosaként.
2: Igazából három nagy fordulópont volt az életemben. Természetesen, amikor végeztem az egyetemen, 5 évig dolgoztam a szekszárdi kórházban, utána 5 évig egy kis faluban, Pálfán. Ott igazából megszerettem ezt a házi orvosi állás tevékenységet. Vegyes körzetben voltam, gyerekeket gyógyítottam, szociális otthon, 0-24 órás ügyelet volt. Abban mondjuk egy kicsit bele is fárad az ember, őszintén megmondva. 99-ben, immáron 27 éve vagyok itt Pakson. Nagyon megszerettük ezt a várost a családommal, 2 lányt neveltünk föl, ők is jól érezték magukat, iskoláikat itt végezték. Feleségemmel együtt nagyon jó beilleszkedtünk, barátaink vannak. Hát szeretnénk még 20 éveket eltölteni ebben a városban. És így most nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ettől a várostól megkaptam ezt a elismerést.
3: Gratulálok hozzá. Üzenet esetleg az egészségügyben dolgozóknak, vagy dolgozók felé megfogalmazódott-e önben?
2: Azt gondolom, hogy a betegek felé mindenképpen valamilyen alázattal kell lenni. Meghallgatni őket, talán az a legrosszabb orvos, aki futószalagon kezeli a betegeket, tehát meghallgatjuk őket, akkor is, ha éppen nem a szakmánkba vág, vagy nem annyira érdekes számunkra, amit mondanak, de azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a betegellátásban. És utána azt gondolom, hogy a terápiában is könnyebb dolgunk lesz.
3: Jövőt illetően mi az, ami megfogalmazódik önben? Mert hát azért még van egy jó pár év, évtized, ezt kérdésként teszem föl ön előtt.
2: Inkább azt mondom, hogy jó pár év van vissza. Még a jó pár is kérdés, hát nem titok, 64 éves leszek az idén. A nyugdíjas koromig mindenképpen szeretnék dolgozni. Utána meglátjuk majd, ez nyilván az egészségtől, a családtól függ. Azt gondolom, hogy 1-2 évet még ráhúzni nyugdíj után az nem probléma.
3: Ön egyébként hova valósi, honnan érkezett Paksra?
2: Alapvetően bátaszéki vagyok. Édesapám fogorvos volt Bátaszéken, ő is 40 néhány évig dolgozott folyamatosan ott a városban, megbecsülték, szerették, talán otthonról hozom ezt a orvosi hivatás iránti szeretetet és elkötelezettséget.
0: Heti Körkép.
1: Új tematikus fotókiállítást nyílt csütörtökön este a Városháza előtti térgalérián, melynek témája ezúttal a Gastroblues Fesztivál. Megnyitó beszédet Barnabás István alpolgármester mondott a megjelenteknek. A kiállítás megnyitón zenélt az idei Gastroblues egyik nemzetközi vendége, Séno Firél ír énekes dalszerző, valamint dr. Gál Gábor és Cseke Gábor. A kiállítás részleteiről Páfi Katalin kolléganőn kérdezte Gárdai Ádámot.
4: Megnéztük az előző kiállítást, és annak alapján próbáltuk úgy összeállítani a mi kis fotókiállításunkat, hogy mindenből egy kicsit csipegessünk. Tehát a korai évekből, illetve az elmúlt évekből is válogattunk fotókat. Nem csak fotók vannak itt, hanem különböző olyan leírások, sajtótükör, tehát kis cikk részletek, amik elmondják a fesztiválnak kicsit a történetét is. De ezek csak ilyen kis szemek a láncba, hiszen rengeteg anyag van, amiből tudtunk válogatni, hála Istennek.
3: Az elmúlt évtizedeknek egy-egy kiemelkedő, különleges történéseit is próbáltátok ugye megeleveníteni itt fotóformájában, ha egyet-kettőt kiemelnél.
4: Igen, szerencsénk van, hogy olyan előadók fogadták el meghívásunkat, mint például a Jet Rotel, vagy a Beth Hart, Aldi Meola, akik szerintem nemzetközi színvonalon is egy jelentős előadók. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen kisvárosnak nagy fegyvertény, hogy elfogadták annak idején a meghívásunkat, és esetleg ugye, társrendezvényei lehetünk anno az Európa Kulturális Főváros a pécsi programjainak, ez is egy nagy fegyvertény, és hát nem csak előadók vannak ezeken a fotókon, hanem emléket állítunk főzőversenyeknek, a templomi koncertek is külön hangsúlyt kapnak, illetve a borkóstolók is.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti Körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: A Charlie Firpo Blues Band klub koncertjével vette kezdetét hétfőn a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál. A zenekart Fej Gábor, a banda dobosa hívta életre, egy régi vágya megvalósulásaként. Szeretett volna egy olyan jókedvű emberekből álló csapatot, akikkel eljátszhatja a kedvenc rock blues dalait. Ez 2020. decemberében meg is valósult. A zenekar első koncertje a 29. Nemzetközi Gastro Blues Fesztiválon volt 2021. júliusában. A repertoárjuk folyamatosan bővül, immár a többi zenekari tag kedvelt dalaival. A zenekar gitárosa Fej Dániel, basszusgitárosa Ulbert Péter, dobol, énekelés, vokálozik Fej Gábor alapító, vokálozik Bese Dóra. Az együttes énekese Sonvirág, aki érdes blúzos hangjával hamar a közönség szívébe lopta magát. Virággal a koncert szünetében Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
2: Fej Gábor alapította ezt a zenekart, méghozzá 2020-ban alakult a zenekar, tehát egy 5 éves, és igazándiból azzal a szándékkal alakult meg, hogy egyszer összeállunk. Ő, neki ez volt a terve, hogy a kedvenc számait így összerakjuk, és igazándiból egyszeri alkalomra összeállunk, de annyira jól sikerültek a próbák, meg annyira élveztük ezt az egészet, így mindenki, hogy akkor megalapítottuk ezt a zenekart. Így alakult a Charlie Firpo Blues Band.
3: Egyre sűrűbbek a fellépéseitek itt az elmúlt évek alatt. A Gastro Blues Fesztiválon hanyadik alkalommal vesztek részt?
2: Az első fellépésünk az pont a Gastro Blues Fesztivál volt 5 éve, tehát 2020-ban, és azóta minden évben itt vagyunk. Most mi kezdtük ezt a hetet, úgy alakult.
3: A repertoárotok, gondolom azért az 5 év alatt sokat változott.
2: A zenekar nagy része az nem profi zenész, úgyhogy elég nehéz összehozni a próbákat. Úgyhogy a repertoár az olyan nagyot nem változott, mindig tanulunk új számokat, minden fellépésre vannak új számok, és hozzárakja minden zenész és mindenki a kedvenceit.
3: Rólad mit kell tudni? Tehát te tanultál énekelni? Volt-e ilyen elképzelésed, hogy te valaha énekelni fogsz?
2: Már van képzettségem, már most már járok énektanárhoz, pont emiatt kezdtem el, mert hogy így egy zenekarban az ember elkezd énekelni, és akkor így rádöbben, hogy azért ehhez kell a technika, és egyáltalán nem biztos, és elég nehéz számokat is énekelek, tehát azért a beszárt az nem kutyafülem, úgyhogy rá is döbbentem, hogy ez nagyon is hogy fontos, hogy az ember képezze magát. Kisebb szünetekkel így járkáltam énektanárhoz. Hol Pestre jártam, a Kovács Aliszhoz is járok, nagyon szeretem. Próbálom képezni magam. Előtte igazándiból nem semmi képzettségem nem volt, se hangszeres, semmilyen ilyesmi, hanem világéletemben szerettem énekelni. Néptáncoltam az egyetemen, és a néptánccal együtt jár az éneklés, tehát hogy én népdalokat énekeltem nagyon szívesen előtte. És igazándiból nekem ez vicces, de 4 sógoromból 3 zenész van, és még így az egyetemi évek alatt a nővérem férje az, aki így mondta, hogy jó lenne énekelni, és akkor ő vele is volt egy ilyen kis formáció, de nagyon rövid életű volt sajnos, mert utána én terhes lettem, és jöttem Paksra, tehát pont elindult volna valami, volt 2 fellépésünk, aztán vége lett, és aztán a gyerekek elvontak, tehát 1 gyerek, 2 gyerek, 3 gyerek, és akkor igazándiból 5 évvel kezdtük el ezt újra így. A Fej Gáborra.
3: Nagyon egyedi és érdekes, érdes hangod van, mondhatom ezt. Mi a visszajelzés neked?
2: Ez a visszajelzés, igen, hogy érdes, kicsit rekettes. Világéletemben ilyen hangom volt, tehát gyerekként is egyébként sokat csúfoltak érte. Nagy olyan repet fazéknak hívtak. Világéletemben ilyen hangom volt, csak most már látom, hogy tetszik az embereknek. Gyerekkoromban meg mondjuk inkább szégyeltem.
3: De most már mondhatjuk így is, hogy ajándék a hangod.
1: Július 4-én rendezték meg a Duna-Szent-Benedeki lovasnapot és a 4. Vargyas Mihály emlékversenyt. A több mint 2 évtizedes múltra visszatekintő rendezvényt a település korábbi polgármestere Vargyas Mihály hívta életre, akinek 2022-es halálát követően a szervezők tiszteletük kifejezéseként emlékversennyé nyilvánították a Duna-Szent-Benedeki lovasnapot, mondta a rádiónknak Vargyas László, a település jelenlegi polgármestere.
4: Ennek már egy több mint 2 évtizedes hagyománya van, tehát 20 éves múlta rendelkező lovasnapról beszélünk, aminek az alapítója, közt egy fő mozgató rúgója volt édesapám, tehát a 2000-es években a lovat szerető emberekkel, barátaival, itt a környék településen élőkkel összedugták a fejüket, és megálmodták ezt, hogy megrendezésre kerüljön egy lovasnap itt, aminek a helyszínét ő biztosította itt Dunaszentbenedeken. Természetesen volt ez valamikor a szomszéd településeken is, de szép lassan azért ugye az a lótulajdonos, tehát a lótartás egy kicsit elavultá vált, és egyre kevesebb lovas emberrel találkozunk itt a környéken, ezért Dunaszentbenedek és Géderlakon maradt meg ez a lovasnap. Tehát maga azért, hogy emlékverseny legyen, azért itt édesapám kezdte el ennek a lovasnapnak a megszervezését, eredetét, és ennek köszönhetően szerettünk volna mi szervezők egy ilyen emlékversennyé átvinni ezt a lovasbaráti találkozót. Hát sajnos ugye édesapám már 2022-ben elment közülünk, és így a szervezők, főszervezők szerették, javasolták és előterjesztették, hogy tegyük át ezt a baráti találkozót egy Vargyas Mihály emlékversennyé, innen jön az eredete. Próbáljuk egy kicsit most az idei évben, összegyúrtuk a testvértelepülésünk ide látogatásával, tehát erdélyi testvértelepülésünket fogadjuk csütörtökön, és szombaton a főnapon szeretnénk nekik is ezt a lovasnapot bemutatni, és az ő néptánc csoportuk is tart egy előadást. Tehát próbáljuk színesíteni, ékesíteni ezt a lovasbaráti találkozót, mert végül is ez nem egy kimondott versenyre alapozódik, hanem arra, hogy a lovat szerető, a lótulajdonosú emberek összejöjjenek egy kicsit, elbeszélgessünk, megálljunk a szürke hétköznapok után, egy picit leüljünk, megnézzük, kinek milyen lova van, ki hogy hajtja, ki hogy foglalkozik vele, a tudásokat, a tudást átadjuk egymásnak, és eltöltsünk egy kellemes napot együtt. Tehát ennek ez az eredete, ez így van már tavaly évben sajnos elmaradt.

0: Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: Múlt pénteken este Pakson a Csengely Dénes Kulturális Központban Tolna megyei tiszás romák találkozójára került sor. Az összejövetelen a Tolna megyei roma és romákkal szimpatizáló tiszás aktivisták, szigetek, szigettagok mellett az ország több területéről érkeztek. A találkozó részleteiről a házigazda Paksi Romatom Tisza sziget vezetője, Lakatos Lajos esélyegyelőségi szakember beszélt Páfi Katalin kolléganőnknek.
2: A mi szigetünknek is, mint ahogy az összes többi szigetnek a megyében, az országban, április 12-e után el kellett döntenie, hogy idézőjelben, békeidőben, a hétköznapokban mit kezdünk magával, mint egy informális közösség, aki addig egy bizonyos célért jött létre, és mindenkinek meg kellett találni a saját maga arculatát, saját maga célkitűzését. Valaki kifejezetten szociális jellegű célokat találtak, valaki esetleg környezetvédelmi célokat talált, vagy egyéb közérdekű célokat, mi pedig a szemléletformálásra szerettük volna hangsúlyt helyezni, illetve arra, hogy az állampolgári tudatosságot erősítsük, szakembereken, döntéshozókon, példaképeken keresztül, pódiumbeszélgetéseken keresztül, és ebbe belefér természetesen az állampolgári tudatosságon belül a környezettudatosság, egészségtudatosság, az önrendelkezési képességnek az erősítése. Tulajdonképpen már május elején elkezdtük akkor szervezni azt a programot, amelynek a fő célkitűzése az volt, hogy a békés együttélés promotálja. Megyei szinten találkozunk olyan romákkal, nem romákkal, akik különböző belső-külső paramétereiktől függetlenül, de egyetértenek a célkitűzéseinkkel, vagy az elképzeléseinkkel. Roma és nem roma tiszások megyei találkozója nevet kapta a program, de tulajdonképpen, ahogy elkezdtük szervezni, azt vettük észre, hogy túlnőtte magát az egész program. Így lett ennek tulajdonképpen egy kulturális blokkja, lett neki egy díjátadó blokja, ami arról szól, hogy a Nemzeti Összetartozás napján úgy döntöttünk, hogy egy békés együttélésért

0: Nívódíjat alapítunk, amelyet Pucci Béláról neveztünk el, akitől ugye elhangzott a mondat 1990-ben Marosvásárhelyen, amikor ugye belpolitikai okok miatt a románokat felhergelték ugye a határon túli magyarok ellen, és a romák megindultak a magyarok védelmében, és akkor hangzott el a mondat, hogy ne féljetek, magyarok, megjöttek a cigányok. És nekünk a szolidaritás mintaképe ugye Pucci Béla, aki azóta ugye már elhunyt, viszont a neve tovább él, és így, hogy az országgyűlésbe, a törvényhozásba is rengeteg roma ember került be, így olyan biztató jeleket látunk, hogy az empátia, a szolidaritás, a békés együttélés az erősödni fog. És legelső körben Kőszegi Krisztián országgyűlési képviselő, az országgyűlés alelnöke mondott igent. Paksváros polgármestere, Heringes Anita mondott egy köszöntőt, és ő is hozott egy ajándékot ugye az országgyűlés alelnökének. Akkor a megyéből nagyon sok helyről jöttek civilek, magánemberek, különböző civil szervezetek képviselői és különböző Tisza-szigetek képviselői, sőt még a megyén kívülről is, Budapestről is érkeztek érdeklődők, így több mint fél százan tudtunk jelen lenni az eseményen. Akkor a Sukár Cserhely Roma Hagyományőrző Együttes adott egy autentikus roma műsort, és lehetőséget adtunk egy helyi civil szervezetnek, hogy bemutatkozzon pár percben, ez pedig ugye nem más volt, mint a Paksi Szivárvány Egyesület, akinek többek között van ugye az Angyal Kommandó projektje. Ezen kívül ugye jelen volt Csonka Ferenc, aki az Országos Roma Kerekasztal tagja, illetve a Tolna 3-as szigeteknek a kapcsolattartója jelenleg, illetve hát ő volt ugye Cseh Tamásnak a kampányban a kampányfőnöke. És hát ugye Tamás nem tudott eljönni hivatalos elfoglaltsága miatt, ezért a közvetlen munkatársa képviselte, és osztotta meg velünk ugye azt a levelet, illetve annak a tartalmát, amit köszöntésül Cseh Tamás írt a konferenciának, a megbeszélésnek, illetve azon résztvevőknek. Úgyhogy így zajlott a program, és akkor sor került a díjátadásra, és az első díjazottunk, a Pucci Béla békés együttélésért nívódíjas kitüntetettje, az Kőszegi Krisztián lett, az országgyűlés alelnöke, aki szó szerint az ormánsági terepről jön, ahol ugye pedagógusként, illetve tanodavezetőként funkcionált, ő maga is hátrányos helyzetű közegből küzdötte fel magát. Tehát tulajdonképpen a pedagógusi pulpitusról az országgyűlési elnöki pulpitusig küzdötte fel magát, ez is egy példaértékű, de rendkívül szerényen és alázatosan áll mindenhez, és ezért is őt szólítottuk meg legelőször arra, hogy jöjjön el és vegye át ezt a díjat, és első régen mondott, úgyhogy ez részünkre nagyon nagy megtiszteltetés volt.
1: További tematikus programokat tervez a Paksi Romatom, Tisza-sziget, folytatta Lakatos Lajos esélyegyenlőségi szakember.
0: A soron következő az lehetséges, hogy lesz egy ilyen drogprevenciós program, amire szeretnénk megszólítani esetleg Zoher Gábort, hogyha elfogadja meghívásunkat. Szeretnénk egy egészség és sporttudatos programot is többek között, amelyre szeretnénk meghívni Zsiga Melindát, ugye, aki kickbox bajnok, és ugye a szakellátásból, illetve a nevelőszülői hálózatból jön, mert gyerekként ott nevelkedett, és most pedig ugye profi sportolóként ő is példaértékű, ővele is már felvettük a kapcsolatot, úgyhogy folynak a tárgyalások, és az fontos tudni, hogy a mi projektünkben nem volt, nincs és nem is lesz közpénz, tehát a sziget tagok magánadományából, illetve civil és civil szervezetek és magánemberek mikroadományaiból körülbelül egy ilyen 100 000-es nagyságrendet emésztett fel a program, de ez az egész, ez még egyszer mondom, ez magán személyek és a mi sziget tagságunknak az adományaiból adódott össze.
2: Milyen sűrűséggel tervezitek ezeket az összejöveteleket, programokat, amik itt az előbb is elhangzottak?
0: 2-3 havonta szeretnénk ilyen programokat, és ha nem is tudunk mindig nagyon nagy programokat csinálni, mert mondjuk nem úgy adja lehetőségünk, akkor az alap, hogy szervezünk például szemétszedési programokat, olyan érzékenyíti előadásokat, amelyekhez mondjuk nem kell nagyon nagy előadó, nem kerül nagyon sok pénzbe. Tehát, hogy mindenféleképpen próbálunk helyileg, lokálisan kisebb programokkal is, azok talán havonta lesznek, a nagyobbak pedig talán ilyen negyed évente. De bárki támogathat minket, tulajdonképpen mivel nem vagyunk jogi személyiséggel rendelkező közösség, ugye Biritói székhelyű Anubis Egyesület állt mellénk, kifejezetten jó szándékkal abból a célból, hogyha valaki utalni szeretne és így szeretne bennünket segíteni, akkor legyen egy olyan civil szervezet, akin keresztül ezt megteheti, és ennek más funkciója nincs tulajdonképpen. Ez egy fontos cél, hogy mindig legyen valami, de olyan, ami a közösségnek a javára is hasznára válik. És nagyon fontos azt megemlíteni, hogy velem együtt 5 fő volt az, aki most másfél hónapon keresztül napi és heti szintű egyeztetéssel együtt megszerveztük ezt a programot. Tehát nyilván az én nevem, személyem hallható, látható legtöbbször, de nagyon fontos tudni, hogy ezt az egészet 5-en szerveztük meg a szigetünkből, úgyhogy nekik is ezúton is hálás köszönet, hogy idejüket, energiájukat önkéntesen ide áldozták erre a programra.

0: Heti körkép.
1: Múlt héten a Cseresznyés kerteddei iskola határon túli és paksi középiskolásoktól volt hangos, ugyanis a Csengely Dénes Kulturális Központ 6 év szünet után ismét megrendezte a népszerű nemzetközi olvasótáborát. A 28. határon túli magyar középiskolások több mint egy hetes olvasótábora vasárnap este gála műsorral zárult, melyen Paks testvérvárosából érkezett középiskolás diákok adtak elő produkciókat. Hefner Erika, Lampert Marianna és Klenk Réka irányításával három szekcióban dolgozták fel Lázár Ervin életét és munkásságát, melyen a magyar nyelv, a magyar kultúra és a helyi hagyományok ápolása volt a téma. Klenk Réka népzenész énektanár, a Zene másképp szekció vezetője először vett részt a táborban. Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett vele a táborzáró után.
2: Lezárult ez a hét itt a cseresznyési erdei táborban. Most ért véget ugye a táborzáró műsorotok. Nagy sikere volt, nagyon jól éreztük magunkat, tényleg nagyon színes és változatos volt. Beszélgető partnerem Klenk Réka. Réka, meg szekciót vittette, és milyen hangulatban telt ez a hét? Mennyi fiatal volt a kezed alatt?
3: Én az Zenei kapcsolódások című szekciót vittem, amiben leginkább az éneklés volt a központ, mert ugye azt tudjuk együtt csinálni, de nagyon szuper hangszeres tudással érkeztek a srácok. 15-en voltunk, Kézivásárhelyről, Zentáról, Viskiek is voltak az én csapatomban, meg pár paksi is. Nagyon összeszokott csoport volt a Kézivásárhelyi Max, szóval ők elég erősen tudták vinni a hangulatot, de szépen összeszoktunk így a hét közepére.
2: Ide a záró műsorra mivel készültetek?
3: Készültünk népdalokkal, aztán így a többszólamúsággal is kicsit játszottunk olyan formában, hogy ilyen ritmus többszólamúság mellé népdalt csempésztünk bele, illetve feldolgozásokkal, ilyen folkos, poppos tárkányművek számot rekreáltunk egy kicsit, illetve két magyar alter számot, egy Quimbyt és egy Carson Comát valósítottunk meg a mi csapat szintünkön.
2: Az éneklés az, azt hiszem, amit szinte mondhatjuk azt, hogy mindenki szeret, ugye, énekelni.
3: Igen, és nagyon, nagyon hálás dolog volt ilyen szempontból, mert itt tényleg nem kellett most erőlködni, hogy létszi énekeljetek, hanem szeretnek énekelni, de talán ketten voltak, akik mondtak, hogy ők inkább csak csörögnek, meg hangszerekkel játszanak, de a végére szerintem a népdalokra még ők is bekapcsolódtak.
2: Te most voltál először ilyen jellegű táborban, hogy tetszett? Gondolom a jövőt illetően is lendületet kaptál.
3: Tetszett, nagyon, nagyon izgultam tőle, mert azért elég nagy múltja van ennek, és elég komoly emberek vitték ezt a szekciót, így volt bennem félelem, de azt gondolom, hogy nagyon jól megtaláltuk a hangot, és valóban van kedvem.
1: A mintegy 30 határon túli magyarok és a helyi fiatalok közösen emlékeztek meg Lázár Ervinről, születésének 90. és halálának 20. évfordulója kapcsán. A 17 éves Mennyhárt Zsombor Zentáról érkezett, és igen aktívan vett részt Hefner Erika dráma pedagógus szekció munkájában.
2: Zsombor, először voltál ilyen jellegű táborban, gondolom itt Makson. Hogy érezted magad? Melyik szekcióban vettél részt? És egyáltalán milyen volt a hangulat? Mi az, amiért jöttél? Azt elérte-e a célját?
4: Hát a célját azt elsőt még túl is tett rajta, mivel a pódiumos szekcióban voltam, és én nagyon élveztem, mivel nálunk nem nagyon van lehetőség ilyen jellegű pódiumos színpadi fellépésre, és én ezzel a céllal is jöttem, hogy a pódiumos szekcióba fogok jelentkezni. A szekcióvezetőnk Erika néni tudta, hogy mikor, mint tényleg látszott rajta, hogy tényleg odafigyelt ránk, hogy mi is élvezzük, hogy jó legyen az egész, és hogy ne legyen az, hogy csak elmegy mindenki, mert mondták, hanem
2: vegyetek részt benne aktívan, és hát ebben nem volt hiány. Hogy érezted magad a héten a táborban? Mi az, ami ugye a legjobban tetszett?
4: Nekem legjobban egy gitáros koncert tetszett, mivel élő zenéért élek, halok, tehát imádom az élő zenét, úgyhogy nekem, én azt tudnám mondani a kedvencemnek.
2: Gondolom, rengeteg szabadidős program színesítette a tábor életet.
4: Rengeteg szabadidős programunk volt, és tényleg oda tette mindenki magát, vittek minket Alsó Egres pusztára, remélem jól állítettem. Megnéztük Lázár Ervin szülőföldét, voltunk Lázár Ervines kiállítóházban, Petőfi emlékházban, voltunk Pakson medencézni, voltunk Paksi múzeumban, ami még nekem nagyon tetszett, ahol be tudtunk költözni. Azt hiszem 16. századi urigrófi ruhákba, tehát azt is nagyon élveztem. Úgyhogy igen, eléggé sok szabadidős programunk volt.
2: Otthon egyébként milyen iskolába jársz, és vagy-e ennyire aktív az ottani közösségi életben?
4: Hát én mechatronikus, technikus középiskolába járok, és én otthon is nagyon aktívkodok, tehát nálunk diákparlament van az iskolán belül, annak is tagja vagyok, minden eseményen részt veszek, segítek az iskolai életben, a közösségi média oldalakat segítem vezetni, úgyhogy igen, otthon is ugyanilyen aktív vagyok, és próbálok, ahol tudok, ott segítek.
2: A szavaidból azt vettem ki, hogy itt nagyon jól érezted magad, tehát akkor jövőre is akár szeretnél, ha van rá lehetőséged jönni?
4: Ha a lehetőség adatik, én itt leszek, azt garantálom.
1: A 16 éves Jakab Kriszta Kézdivásárhelyről érkezett, és Lampert Marianna tanárirodalomterapeuta olvasó szekciójában munkálkodott. A kézdivásárhelyiek a táborzárón a Mi vagyunk a Grund című Dés László Geszti Péter dalt adták elő.
0: Először voltam Pakson, és nagyon jól éreztem magam, nekem nagyon jól teltek ezek a napok, és egy nagyon jó csapat kovácsolódott ez alatt a pár nap alatt.
2: Milyen csapatban kovácsolódtál, hogyha már ezt említetted?
0: Hát elsősorban az íráson résztvevő emberekkel, de amúgy szerintem úgy mindenkivel egy kapcsolat úgymond kialakult, hogyha nem is olyan szoros, és van olyan paksi lány is akár, akivel úgy közelebb kerültünk.
2: Az írásos szekcióban miket csináltatok, mivel foglalkoztatok, és te miért ezt választottad?
0: Én nagyon szeretek írni, verseket nem annyira, de mindenféle mást igen. Voltak különböző meghívottak, akik egyetemi tanárok voltak, ami úgy láttam, hogy körülbelül a társaságnak úgy mindenkinek meglepő volt, hogy egy egyetemi tanár, hogy adja le a dolgokat, és milyen más egy rendes tanárhoz képest. Én úgy vettem észre, hogy és a visszajelzésekből is az jött le, hogy ezek voltak a legizgalmasabb foglalkozások.
2: Te magad szoktál-e verset, mesét, prózát, vagy bármit írni?
0: Verset nem szoktam, azt annyira nem szeretem, de mesét és prózát, azt igen.
2: Általában miről szólnak a meséid, vagy prózáid?
0: Én nagyon szeretem a gyerekmeséket, én azokat nagyon szeretem olvasni, és hallgatni is akár.
2: Azon kívül, hogy egy kicsit szakmáztatok, tehát itt irodalommal foglalkoztatok, azért nagyon színes, szabadidős programotok volt. Mesélj erről valamit, hogy merre jártatok, és hol érezted magad a legjobban, mi volt az, ami nagyon-nagyon tetszett.
0: Nekem a legjobban a sárkányhajózás tetszett. Mi így a kézdiek is egy kicsit jobban összhangba kerültünk, mert ott azért kell a figyelem és az összhang. Az Atomtéren a buli is nagyon jó volt, ott is úgy vettem észre, hogy mindenki jól érezte magát. Voltunk tegnap a Paksi strandon, ott is nagyon jól éreztük magunkat, ebben a melegben tényleg már nagyon jól esett kimozdulni. Voltunk együtt fagyizni, ja, és voltunk a múzeumban, és ott ilyen különböző 19. századi ruhákat próbáltunk fel, fotózkodtunk, úgyhogy az nagyon jól telt.
1: Heti körkép. Július 4-én rendezték meg a Duna-Szentbenedeki Lovasnapot és a 4. Vargyas Mihály emlékversenyt. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő rendezvényt a település korábbi polgármestere Vargyas Mihály hívta életre, akinek 2022-es halálát követően a szervezők tiszteletük kifejezéseként emlékversennyé nyilvánították a Duna-Szentbenedeki Lovasnapot, mondta a rádiónknak Vargyas László, a település jelenlegi polgármestere.
5: Ennek már több mint két évtizedes hagyománya van, tehát 20 éves múltra rendelkező lovasnapról beszélünk, aminek az alapítója közte főmozgató rúgója volt édesapám, tehát a 2000-es években a lovat szerető emberekkel, barátaival, itt a környék településen élőkkel összedugták a fejüket, és megálmodták ezt, hogy megrendezésre kerüljön egy lovasnap itt, aminek a helyszínét ő biztosította itt Duna-Szent Benedeken, Természetesen volt ez valamikor a szomszéd településeken is, de szép lassan azért ugye az a lótulajdonon, tehát a lótartás egy kicsit elavultá vált, és egyre kevesebb lovas emberrel találkozunk itt a környéken, ezért Dunaszentbenedek és Géderlakon maradt meg ez a lovasnap. Tehát maga azért, hogy emlékverseny legyen, azért itt édesapám kezdte el ennek a lovasnapnak a megszervezését, eredetét, és ennek köszönhetően szerettünk volna mi szervezők egy ilyen emlékversennyé átvinni ezt a lovasbaráti találkozót. Hát sajnos ugye édesapám már 2022-ben elment közülünk, és így a szervezők, főszervezők szerették, javasolták és előterjesztették, hogy tegyük át ezt a baráti találkozót egy Vargyas Mihály emlékversennyé, innen jön az eredete. Próbáljuk egy kicsit most az idei évben, összegyúrtuk a testvértelepülésünk ide látogatásával, tehát erdélyi testvértelepülésünket fogadjuk csütörtökön, és szombaton a főnapon szeretnénk nekik is ezt a lovasnapot bemutatni, és az ő néptánc csoportuk is tart egy előadást. Tehát próbáljuk színesíteni, ékesíteni ezt a lovasbaráti találkozót. Mert végül is ez nem egy kimondott versenyre alapozódik, hanem arra, hogy a lovat szerető, a lovat lótulajdonosú emberek összejöjjenek egy kicsit, elbeszélgessünk, megálljunk a szürke hétköznapok után, egy picit leüljünk, megnézzük, kinek milyen lova van, ki hogy hajtja, ki hogy foglalkozik vele, a tudásokat, a tudást átadjuk egymásnak, és eltöltsünk egy kellemes napot együtt. Tehát ennek ez az eredete, ez így van már. Tavaly évben sajnos elmaradt. Próbáltuk a kánikulát kikerülni, hogy vagy előbbre hozni, vagy egy kicsit későbbre tenni az évszakba, tehát hogy ne legyen ebben a nagy forróságban, melegségben, de sajnos többi rendezvényekkel mindig ütköztünk, és így a főszervezők úgy döntöttünk, hogy maradjunk ebbe a júliusi hónapba, ami már 20 éve így működik, ez egy hagyomány szinte már, és így most hétvégén ezt meg fogjuk tartani.
1: Heti körkép. A hét eseményeit összefoglaló Heti körkép magazinunkat hallották. Köszönöm a figyelmet.
6: Ez volt a Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig itt a Paks FM-en.
7: Készült a Médiatanács támogatási program keretében.
6: Paks FM.

0: a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Sokáig úgy tűnt, hogy meglepetést hoz az argentina-zöldfoki szigetek meccs, hiszen a rendes játékidő lefújásakor 1-1-es döntetlenre állt a két csapat. Végül a címvédő argentin válogatott hosszabbításban 3-2-re legyőzte az újonc zöldfoki csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőbe jutásért rendezett Miami mérkőzésen. Meggyanúsított és őrizetbe vett egy kormányhivatali osztályvezetőt minősített vesztegetés miatt a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség pénteken tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében az MTI-vel. A megalapozott gyanú szerint egy Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei vállalkozó közel 1 milliárd forintos pályázatot nyújtott be egy vidéki megyeszékhely kormányhivatalához. A vállalkozó a pályázat elnyerése érdekében egy közvetítőn keresztül megállapodott a kormányhivatal egyik osztályvezetőjével, hogy pozitív elbírálás esetén az elnyert összeg 3%-át juttatja neki. Lakossági fórumot tart Paksváros önkormányzata, ahol Barnabás István a körzet képviselője a Kurcsatov utca, Babics Mihály utca, Gagarin utca és Barátság utca által határolt tömbelső teljes körű rekonstrukciójának kivitelezési munkáiról tájékoztatja a lakosságot. A fórumra július 6-án hétfőn 17 órakor kerül sor a Csengely Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. Deák Zsolt lett az év tanára a Paksi Pro Artis alapfokú művészeti iskolában. A klarinét és szaxofon szakos pedagógust jó érzéssel töltött el az elismerés, amit, mint megtudtuk, nem először kapott meg.
2: Tavaly is megkaptam, így van, az év tanára kitüntetést, így van. Mindenképp egy jó érzés volt és egy elismerés mind a tantestület, mind pedig az igazgató úrnak a részéről. Nagyon jól esett, hozzá kell tennem. Nagyon jól esett. Azért, mikor elkezdi az ember az évet, mindig én is elmondom minden évben, hogy na most idén nem fogom csinálni, a Regina is elmondta, hogy tavaly is elmondtam, hogy nem vállalok többet, nem, most pihenés lesz, most nem hajtom túl magam, aztán minden évben sikerül mindig egy lapáttal rátenni. De hát ugye ehhez azért hozzátársul az is, hogy ugye van több csapatom is, amit vezetek, illetve hát a tanítványaim, ugye akik hát nagyon szeretik a hangszerüket, mint például a Regi is. És többnyire ezek mikor elmenjünk egy találkozóra, egy versenyre, vagy akár egy föllépésre, vagy bár mindig megkérdezem őket, hogy van-e kedvük, vagy van ez a lehetőség, mit szólnak hozzá, és akkor mondják, hogy hát tanár úr, hát menjünk. Hát én meg azt mondom, hogy akkor menjünk, ha ők akarnak menni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm.

ebben. Még mindig szeretlek, nem tudom kifejezni szebben. Már csak ennyire vagyok képes, már csak ennyit elég tőlem. Dallamok mögé rejtőzöm, mert mindidáig féltem. Talán utoljára mondom el, mit érzek, de ez így marad. A hős szerelmes távozik, most véget ér a színdarab. Szívem én magam mögött, hagynám ezt a világot. Csak annyi kérek, emlékezz rám, és ne kérdezz meg, ki bántott.

Attól indítható rakéta, így nyomot hagy az éterben, megérzi a planéta, de ki a hallgatásom nem érti, az a beszédemet sem. Aki nem lát a sorok mögé, hogy is várhatnám, hogy megértsen. Ez az életem emléke, emlékeztet elméket, hogy már nem vagyok itt, de néha mégis fellépek, csak játszottam és kacagva, ástam a síromat, most meg a sírköves a sírkőre, valami szíves.

Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk.

0: slágereivel.
1: Paks FM. Összekött.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek. A híreket Harmad Gabitól halljátok. Népszavazást tartottak szombaton Szlovákiában, írja az MTI. Az ország történetének 10. köznépi cenzusán egy a legfőbb közjogi méltóságok javadalmazását érintő kérdésről, valamint a különleges ügyészség ismételt létrehozásáról lehetett véleményt mondani. Kapitány István visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT-nél betöltött igazgatósági elnöki tisztségéből pénteken. A hírt a gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Facebook oldalán, és egyben azt is közölte, hogy Guller Zoltánt tagi tisztségéből is visszahívta. Lakossági fórumot tart Paksváros önkormányzata, ahol Barnabás István a körzet képviselője a Kurcsatov utca, Babics Mihály utca, Gagarin utca és Barátság utca által határolt tömbelső teljes körű rekonstrukciójának kivitelezési munkáiról tájékoztatja a lakosságot. A fórumra július 6-án hétfőn 17 órakor kerül sor a Csengely Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. Deák Zsolt lett az év tanára a Paksi Proartis alapfokú művészeti iskolában. A klarinét és szaxofon szakos pedagógust jó érzéssel töltött el az elismerés, amit, mint megtudtuk, nem először kapott meg.
3: Tavaly is megkaptam, így van, az év tanára kitüntetést, így van. Mindenképp egy jó érzés volt és egy elismerés mind a tantestület, mind pedig az igazgató úrnak a részéről. Nagyon jól esett, hozzá kell tennem. Nagyon jól esett. Azért, mikor elkezdi az ember az évet, mindig én is elmondom minden évben, hogy na most idén nem fogom csinálni, a Regina is elmondott, hogy tavaly is elmondtam, hogy nem vállalok többet, nem, most pihenés lesz, most nem hajtom túl magam, aztán minden évben sikerül mindig egy lapáttal rátenni. De hát ugye ehhez azért hozzátársul az is, hogy ugye van több csapatom is, amit vezetek, illetve hát a tanítványaim, ugye akik hát nagyon szeretik a hangszerüket, mint például a Regi is, és többnyire ezek a, mikor elmenjünk egy találkozóra, egy versenyre, vagy akár egy föllépésre, vagy bár mindig megkérdezem őket, hogy van-e kedvük, vagy van ez a lehetőség, mit szólnak hozzá, és akkor mondják, hogy hát tanár úr, hát menjünk. Hát én meg azt mondom, hogy akkor menjünk, ha ők akarnak menni.
2: Szerdán fergeteges hangulatot varázsolt a Gastro Blues Club, a Beatback zenekar. A formáció elsősorban Beatles Tribute Bandként indult, de ma már repertoárjuk kibővült a korszak olyan nagyjaival, mint például a Rolling Stones vagy a Kings. Kovács Aliszt, aki alkalmi jelleggel már többször csatlakozott a bandához, a beat zenéhez való kötődéséről kérdeztük.
4: Számomra a beat zene igazából a kezdeteket jelenti, amikor beleszerelmesedtem a zenélésbe és a zenei műfajokba, talán az első volt egyébként, az elsők között volt a Beatles, úgyhogy nekem ez mindig ilyen gyermeki játékot jelent, amikor velük zenélhetek, és azt érzem, hogy újra ilyen, hát egyébként amit csinálunk, örömzenélés, gyerekként is még örömzenélni tud általában az ember, és nekem ezt adja vissza, és tényleg azt a szabadságérzetet adja, hogy így nem érdekel semmi, csak csináljuk, jól érezzük magunkat, táncolunk, és ez jön át a beat zenén keresztül, úgyhogy nekem ezt jelenti.
2: Nosztalgia diszkó lesz Sárszentlőrincen, tette közzé a község a közösségi oldalán. Az iskola udvarán megrendezésre kerülő rendezvényre július 11-én szombaton kerül sor, és a legnagyobb retro slágerek, valamint a hajnalig tartó buli és a felejthetetlen hangulat mellett még a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit is követni lehet majd.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: 9 profi Európa-bajnok táncossal tért haza a Magyar Látványtánc és Sportszövetség Európa-bajnokságáról a Pódium Tánc stúdió csapata. Sebestyén Luca Európa-kupa győztes táncos arról mesélt rádiónknak, hogy melyik koreográfia a kedvence. Báló Vivien koreográfus pedig elmondta, hogy ezzel a koreográfiával 8-an lettek Európa-bajnokok.
5: Egyébként mindegyik igazából, de az Árvaház az nagyon... Szerintem az nagyon jó táncolni, a csoportosztályunkat.
1: Ez egy csoportos koreográfiájuk. Igen, azzal most profiba Európa-bajnokságot nyertek, és 8 lány táncolta, úgyhogy 8 bajnokot hoztunk haza, plusz Nina Bellát, úgyhogy 9-et.
2: A Pódium Tánc Stúdió versenyzőinek a színészkedésben is otthon kell lenniük, hiszen sokszor visznek színpadra olyan témát, aminek a mondani valója csak úgy adható át a közönségnek. Ilyen volt például az a koreográfia, amely a holokausztról szólt. Tubik Fanni arról mesélt rádiónknak, hogy hogyan készültek fel erre a szerepre.
6: A Vivivel nagyon sokat beszéltünk erről a témáról, hogy át tudjam élni. Magánórákon is a színészettel nagyon sokat foglalkoztunk hónapokon át, és nehéz, de jó érzés eltáncolni ezt a témát.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

Felé visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.